0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sansz műsorán.
3: 86. Zsoltár. Dávid imádsága. Hajtsd hozzám, Uram, füledet. Hallgass meg engem, mert nyomorult és szegény vagyok én. Tartsd meg életemet, mert kegyes vagyok. Mentsd meg, én Istenem, a te szolgádat, aki bízik benned. Könyörülj én rajtam, Uram, mert hozzád kiáltok minden nap. Vidámítsd meg a te szolgádnak lelkét, mert hozzád emelem fel, Uram, lelkem. Mert te, Uram, jó vagy és kegyelmes, nagy irgalmasságú mindazokhoz, akik hozzád kiáltanak. Figyelmezz, Uram, az én imádságomra, és hallgass meg az én könyörgésemnek szavát. Nyomorúságomnak idején hozzád kiáltok, mert te meghallgatsz engem. Nincsen, Uram, hozzád hasonló az Istenek között, és nincsenek hasonlók a te munkáidhoz. Eljönnek a népek mind, amelyeket te alkottál, és leborulnak előtted, Uram, és dicsőítik a te nevedet. Mert nagy vagy te, és csoda dolgokat művelsz, csak te vagy Isten egyedül. Mutasd meg nekem, Uram, a te utadat, hogy járhassak a te igazságodban, és teljes szívvel féljem a te nevedet. Dicsérlek téged, Uram, Istenem, teljes szívemből, és dicsőítem a te nevedet örökké. Mert nagy él rajtam a te kegyelmed, és kiszabadítottad lelkemet a mélységes pokolból. Isten, kevélyek támadtak föl ellenem, és kegyetlenek seregek keresi lelkemet, akik meg se gondolnak téged. De te, Uram, könyörülő és irgalmas Isten vagy, késedelmes a haragra, nagy kegyelmű és nagy igazságú. Tekints rám és könyörülj rajtam, add a te erődet a te szolgádnak, és szabadíts meg a te szolgáló leányodnak fiát. Adj el nekem javamra, hogy lássák az én gyűlölőim, és szégyenüljenek meg, amikor te, Uram, megsegítesz, és megvigasztalsz engem.
0: A 86. Zsoltár hangzott el.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: Most következik.
1: Reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé.
2: Ez friss üzenet neked.
0: Egy friss üzenet neked.
3: Jó reggelt kívánok minden kedves hallgatónknak. A János első levele, első rész, harmadik versét olvasom fel. Bizonyára a közösségünk az Atyával és az ő fiával, Jézus Krisztussal. Előfordult már veled, hogy valamikor, amikor rosszat tettél, valaki odajött hozzád és azt mondta neked, hogy nincsen már közösséged Istennel. Az ilyen ember azt jelenti ki, hogy a fiúságod hatástalan, és hogy nem vagy közösségben Istennel addig, amíg nem rendezed vele a dolgokat. Ezt a látását a saját emberi tapasztalatára építette. Ők valószínűleg nem állnak szóba a saját gyerekeikkel addig, amíg nem bocsátják meg nekik a rossz cselekedeteiket, és sajnos beviszik ezt a gondolkodásmódot a kereszténységbe is. Olyan apukának képzelik Istent, aki néha hidegen néz rá a gyerekeire, és azt a módszert alkalmazza, hogy nem szól hozzájuk. De nem azért érted el a közösséget az Atyával, mert annyira igazságos vagy, hanem azért, mert ő adta oda neked az ő igazságát. Hogyan tarthatnál fent ezt a kapcsolatot, a te igazságod? Az igazság az, hogy nem azért van közösséged az Atyával, mert tettél ezért valamit, vagy nem tettél. Már eleve tudta azt, hogy ez nem is lehetséges a saját erőfeszítésed által, és ezért megengedte a hibáid ellenére, hogy vedd a bűneid bocsánatát. Ezt olvashatjuk az 1 János 1.9-ben is, hogy ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz, hogy megbocsássa bűneinket és megtisztítson minden hamisságtól. Sose gondolt Istent olyan apának, apukának, aki fenntartja a gyerekei ellen az ő haragját. Ő nem hánytorgatja fel a bűnöket. Ő ezeket teljesen kész azonnal tűzre vetni. Soha nem hagy el, nem felejt el téged, még akkor sem, ha hibát követtél el. Tudja, hogy Isten királyságában növekszel, ezért várja el, hogy tanuld az ő beszédét és érett fiúvá válj. De túl erős és mérhetetlen ahhoz az Atya szeretete, hogy megtörjön a veled való közössége, csak azért, mert te tettél valami rosszat. Ennél sokkal nagyobb és mélyebb az ő szeretete. Jézus azt mondta a János 14.16-ban, hogy én kérem az Atyát, és más vigasztalót ad nektek, hogy veletek maradjon mindörökre. Isten, az Atya, a Szent Szellem által marad benned örökre, tehát nem csak néha van benned, hanem mindig. A Máté 28.20-ban Jézus nem azt mondta, hogy elhagylak titeket, és megtöröm a veletek való közösséget, ha valami rosszat tesztek, hanem azt mondta, hogy íme én veletek leszek mindig, minden napom. Ahogy Pál, úgy neked is el kell jutnod arra a felismerésre, amikor már meg vagy győződve arról, hogy Isten valóban annyira szeret téged, ahogyan azt a Róma 8.38-39-ben kijelenti. Tehát, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelmek, sem hatalmasságok, sem jelenvalók, tehát amik most érnek téged, sem következendők, ami ezután a jövőben történni fog veled, sem magasság, sem mélység, sem semmi más teremtmény nem szakíthat el minket, téged, Istennek a szerelmétől, ami Jézus Krisztusban, ami Urunkban van. Ha gondolod és egyetértesz, akkor mondj el velem egy imát. Drága mennyei Atyám, olyan nagy vagy Te, és olyan csodálatos a Te szereteted, amivel körbeveszel, betöltesz és átjársz engem. Örökkévaló és hűséges szeretettel szeretsz engem. Köszönöm ezt neked. Bízom a te igazságodban. Ezért a mai napon világosságban járok, mivel te vagy a világosság. Köszönöm a Szent Szellemmel való közösséget. Jézus nevében. Amen.
1: Ez volt a reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé.
2: Egy friss üzenet neked.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sanszt műsorán.
3: 87. Zsoltár. Kórá fiainak a Zsoltára. A szent hegyeken vetette meg az ő fundamentumát. Szereti az Úr Sionnak kapuit, jobban, mint Jákob minden hajlékát. Dicsőséges dolgokat beszélnek felőled, te Istennek városa. Előszámlálom Egyiptomot és Bábelt, mint ismerőimet, éme Filisztea és Tirusz Kússal együtt ez ott született. És ezt mondják a Sion felől, mindez, mind amaz benne született, és ő a felséges erősíti azt. Az Úr beírva följegyzi a népet, ez ott született, és táncolva éneklik, minden forrásaim te benned vannak.
4: A 87. Zsoltár hangzott el.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: Most következik.
1: Reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé. Egy friss üzenet neked. Egy friss üzenet neked.
2: Jó reggelt kívánok minden kedves hallgatónknak. A János első levele, első rész, harmadik versét olvasom fel. Bizonyára a közösségünk az Atyával és az ő fiával, Jézus Krisztussal. Előfordult már veled, hogy valamikor, amikor rosszat tettél, valaki odajött hozzád és azt mondta neked, hogy nincsen már közösséged Istennel. Az ilyen ember azt jelenti ki, hogy a fiúságod hatástalan, és hogy nem vagy közösségben Istennel addig, amíg nem rendezed vele a dolgokat. Ezt a látását a saját emberi tapasztalatára építette. Ők valószínűleg nem állnak szóba a saját gyerekeikkel addig, amíg nem bocsátják meg nekik a rossz cselekedeteiket, és sajnos beviszik ezt a gondolkodásmódot a kereszténységbe is. Olyan apukának képzelik Istent, aki néha hidegen néz rá a gyerekeire, és azt a módszert alkalmazza, hogy nem szól hozzájuk. De nem azért érted el a közösséget az Atyával, mert annyira igazságos vagy, hanem azért, mert ő adta oda neked az ő igazságát. Hogyan tarthatná fent ezt a kapcsolatot a te igazságod? Az igazság az, hogy nem azért van közösséged az Atyával, mert tettél ezért valamit, vagy nem tettél. Már eleve tudta azt, hogy ez nem is lehetséges a saját erőfeszítésed által, és ezért megengedte a hibáid ellenére, hogy vedd a bűneid bocsánatát. Ezt olvashatjuk az 1 János 1.9-ben is, hogy ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz, hogy megbocsássa bűneinket és megtisztítson minden hamisságtól. Sose gondolt Istent olyan apának, apukának, aki fenntartja a gyerekei ellen az ő haragját. Ő nem hánytorgatja fel a bűnöket. Ő ezeket teljesen kész azonnal tűzre vetni. Soha nem hagy el, nem felejt el téged, még akkor sem, ha hibát követtél el. Tudja, hogy Isten királyságában növekszel, ezért várja el, hogy tanuld az ő beszédét, és érett fiúvá válj. De túl erős és mérhetetlen ahhoz az Atya szeretete, hogy megtörjön a veled való közössége, csak azért, mert te tettél valami rosszat. Ennél sokkal nagyobb és mélyebb az ő szeretete. Jézus azt mondta a János 14.16-ban, hogy én kérem az Atyát, és más vigasztalót ad nektek, hogy veletek maradjon mindörökre. Isten, az Atya, a Szent Szellem által marad benned örökre, tehát nem csak néha van benned, hanem mindig. A Máté 28.20-ban Jézus nem azt mondta, hogy elhagylak titeket, és megtöröm a veletek való közösséget, ha valami rosszat tesztek, hanem azt mondta, hogy íme én veletek leszek mindig, minden napom. Ahogy Pál, úgy neked is el kell jutnod arra a felismerésre, amikor már meg vagy győződve arról, hogy Isten valóban annyira szeret téged, ahogyan azt a Róma 8.38-39-ben kijelenti. Tehát, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelmek, sem hatalmasságok, sem jelenvalók, tehát amik most érnek téged, sem következendők, ami ezután a jövőben történni fog veled, sem magasság, sem mélység, sem semmi más teremtmény nem szakíthat el minket, téged, Istennek a szerelmétől, ami Jézus Krisztusban, ami Urunkban van. Ha gondolod és egyetértesz, akkor mondj el velem egy imát. Drága mennyei Atyám, olyan nagy vagy Te, és olyan csodálatos a Te szereteted, amivel körbeveszel, betöltesz és átjársz engem. Örökkévaló és hűséges szeretettel szeretsz engem. Köszönöm ezt neked. Bízom a te igazságodban. Ezért a mai napon világosságban járok, mivel te vagy a világosság. Köszönöm a Szent Szellemmel való közösséget. Jézus nevében. Amen.
1: Ez volt a reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé. Egy friss üzenet neked. Ez a Rádió Sansz.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sans műsorán.
3: 88. Zsoltár. A Kórháfiainak Zsoltára. Az Ezrahita Hémán tanítása. Uram, szabadításomnak Istene, nappal kiáltok, éjjelente előtted vagyok. Jusson

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sanz műsorán.
3: 88. Zsoltár. A Kóráfiainak Zsoltára. Az Ezrahita Hémán tanítása. Uram, szabadításomnak Istene, nappal kiáltok, éjjelente előtted vagyok. Jusson eléd imádságom, és hajtsd hozzám füledet. Mert betelt a lelkem nyomorúsággal, és életem a Seolig jutott. Hasonlóvá lettem a sírba szállókhoz, olyan vagyok, mint az ereje vesztett ember. A holtak közt van az én helyem, mint a megölteknek, akik sírgödörben fekszenek, akikről többé nem emlékezel, mert elszakasztattak a te kezedtől. Mély sírba vetettél be engem, sötétségbe, örvények közé. A te haragod rám nehezedett, és minden hullámoddal nyomtál engem. Elszakasztottad ismerőseimet tőlem, utálattá tetté előttük engem. Berekeztettem, és ki nem jöhetek. Szemeim megsenyvedtek a nyomorúság miatt. Kiáltással hívlak téged, Uram, minden nap. Hozzá terjezgetem az én kezeimet. Avagy a holtakkal teszel-e csodát? Fölkelnek-e vajon a holtak, hogy dicsérjenek téged? Beszélik-e a koporsóban a te kegyelmedet, hűségedet a pusztulás helyén? Megtudják-e a sötétségben a te csodáidat? És igazságodat a feledékenység földjén. De én hozzád rimánkodom, Uram, és jó reggel, korán reggel jut elédbe az én imádságom. Miért vetsz el hát engem, Uram, és rejted el orcádat én tőlem? Nyomorult és halálra szánt vagyok ifjúságomtól kezdve. Viselem a te rettentéseidet, és roskadozom. Átmentek rajtam a te búsulásaid, a te haragod, a te szorongatásaid elemésztettek engem, körülvettek engem, mint a vizek egész nap. Együtt körülöveztek engem, és te elszakasztottál tőlem barátot és rokont, és ismerőseim a teljes.
0: 89. Zsoltár hangzott el.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sansz műsorán.
3: 88. Zsoltár, a Kórá fiainak zsoltára. Az Ezraita Hémán tanítása. Uram, szabadításomnak Istene, nappal kiállt,

0: Most következik.
1: Reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé. Ez friss üzenet neked. Egy friss üzenet neked.
2: Jó reggelt kívánok minden kedves hallgatónknak. A János első levele, első rész, harmadik versét olvasom fel. Bizonyára a közösségünk az Atyával és az ő fiával, Jézus Krisztussal. Előfordult már veled, hogy valamikor, amikor rosszat tettél, valaki odajött hozzád és azt mondta neked, hogy nincsen már közösséged Istennel. Az ilyen ember azt jelenti ki, hogy a fiúságod hatástalan, és hogy nem vagy közösségben Istennel addig, amíg nem rendezed vele a dolgokat. Ezt a látását a saját emberi tapasztalatára építette. Ők valószínűleg nem állnak szóba a saját gyerekeikkel addig, amíg nem bocsátják meg nekik a rossz cselekedeteiket, és sajnos beviszik ezt a gondolkodásmódot a kereszténységbe is. Olyan apukának képzelik Istent, aki néha hidegen néz rá a gyerekeire, és azt a módszert alkalmazza, hogy nem szól hozzájuk. De nem azért érted el a közösséget az Atyával, mert annyira igazságos vagy, hanem azért, mert ő adta oda neked az ő igazságát. Hogyan tarthatná fent ezt a kapcsolatot a te igazságod? Az igazság az, hogy nem azért van közösséged az Atyával, mert tettél ezért valamit, vagy nem tettél. Már eleve tudta azt, hogy ez nem is lehetséges a saját erőfeszítésed által, és ezért megengedte a hibáid ellenére, hogy vedd a bűneid bocsánatát. Ezt olvashatjuk az 1 János 1.9-ben is, hogy ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz, hogy megbocsássa bűneinket és megtisztítson minden hamisságtól. Sose gondolt Istent olyan apának, apukának, aki fenntartja a gyerekei ellen az ő haragját. Ő nem hánytorgatja fel a bűnöket. Ő ezeket teljesen kész azonnal tűzre vetni. Soha nem hagy el, nem felejt el téged, még akkor sem, ha hibát követtél el. Tudja, hogy Isten királyságában növekszel, ezért várja el, hogy tanuld az ő beszédét, és érett fiúvá válj. De túl erős és mérhetetlen ahhoz az Atya szeretete, hogy megtörjön a veled való közössége, csak azért, mert te tettél valami rosszat. Ennél sokkal nagyobb és mélyebb az ő szeretete. Jézus azt mondta a János 14.16-ban, hogy én kérem az Atyát, és más vigasztalót ad nektek, hogy veletek maradjon mindörökre. Isten, az Atya, a Szent Szellem által marad benned örökre, tehát nem csak néha van benned, hanem mindig. A Máté 28.20-ban Jézus nem azt mondta, hogy elhagylak titeket, és megtöröm a veletek való közösséget, ha valami rosszat tesztek, hanem azt mondta, hogy íme én veletek leszek mindig, minden napom. Ahogy Pál, úgy neked is el kell jutnod arra a felismerésre, amikor már meg vagy győződve arról, hogy Isten valóban annyira szeret téged, ahogyan azt a Róma 8.38-39-ben kijelenti. Tehát, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelmek, sem hatalmasságok, sem jelenvalók, tehát amik most érnek téged, sem következendők, ami ezután a jövőben történni fog veled. Sem magasság, sem mélység, sem semmi más teremtmény nem szakíthat el minket, téged, Istennek a szerelmétől, ami Jézus Krisztusban, ami Urunkban van. Ha gondolod és egyetértesz, akkor mondj el velem egy imát. Drága mennyei Atyám, olyan nagy vagy Te, és olyan csodálatos a Te szereteted, amivel körbeveszel, betöltesz és átjársz engem. Örökkévaló és hűséges szeretettel szeretsz engem. Köszönöm ezt neked. Bízom a te igazságodban. Ezért a mai napon világosságban járok, mivel te vagy a világosság. Köszönöm a Szent Szellemmel való közösséget. Jézus nevében. Amen.
1: Ez volt a reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé.
1: Ez friss üzenet neked.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: shout when God is in it. Shake somebody next to you. I know it's...
1: Szól a Biblia.
2: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
3: Részletek a Szentírásból.
1: A Rádiósansz műsorán.
3: Ez volt a Szól a Biblia.
2: Részletek a Szentírásból.
1: Ez a Rádiósansz.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sansz műsorán.
3: 90. Zsoltár. Mózesnek az Isten emberének imádsága. Uram, Te voltál nekünk hajlékunk nemzedékről nemzedékre. Mielőtt hegyek lettek, és föld, és a világ formáltatott, öröktől fogva mindörökké Te vagy Isten. Te visszatéríted a halandót a porba, és ezt mondod, térjetek vissza embernek fiai. Mert ezer esztendő annyi előtted, mint a tegnapi nap, amelyik elmúlt, és mint egy őrjárási idő éjjel. Elragadod őket, olyanokká lesznek, mint az álom. Mint a fű, amely reggel sarjad. Reggel virágzik és sarjad, estére elhervad és megszárad. Bizony, megemésztetünk a te haragod által, és a te búsulásod miatt megromlunk. Elénk vetetted a mi álnokságainkat, titkos bűneinket a te orcád világa elé. Bizony, elmúlik minden mi napunk a te bosszú állásod miatt. Megemésztjük a mi esztendeinket, mint a beszédet. A mi esztendeinknek napjai 70 esztendő, vagy ha följebb, akkor 80 esztendő, és nagyobb részük nyomorúság, fáradtság, amely gyorsan tova tűnik, mintha repülne. Ki tudhatja a te haragodnak erejét, és a te félelmetességed szerint való bosszú állásodat. Taníts minket úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk. Fordulj vissza, Uram, meddig késel, és könyv, mert ezer esztendő annyi előtted, mint a tegnapi nap, amelyik elmúlt, és mint egy őrjárási idő éjjel. Elragadod őket, olyanokká lesznek, mint az álom. Mint a fű, amely reggel sarjad. Reggel virágzik és sarjad, estére elhervad és megszárad. Bizony, megemésztetünk a te haragod által, és a te búsulásod miatt megromlunk. Elénk vetetted a mi álnokságainkat, titkos bűneinket a te orcád világa elé. Bizony, elmúlik minden mi napunk a te bosszú állásod miatt. Megemésztjük a mi esztendeinket, mint a beszédet. A mi esztendeinknek napjai 70 esztendő, vagy ha följebb, akkor 80 esztendő, és nagyobb részük nyomorúság, fáradtság, amely gyorsan tova tűnik, mintha repülne. Ki tudhatja a te haragodnak erejét, és a te félelmetességed szerint való bosszú állásodat. Taníts minket úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk. Fordulj vissza, Uram, meddig

0: Bizony, elmúlik minden mi napunk a te bosszúállásod miatt. Megemésztjük a mi esztendeinket, mint a beszédet. A mi esztendeinknek napjai 70 esztendő, vagy ha följebb, akkor 80 esztendő, és nagyobb részük nyomorúság, fáradtság, amely gyorsan tova tűnik, mintha repülne. Ki tudhatja a te haragodnak erejét, és a te félelmetességed szerint való bosszúállásodat. Taníts minket úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk. Fordulj vissza, Uram, meddig késel, és könyörülj a te szolgáidon. Korán reggel elégíts meg minket a te kegyelmeddel, hogy örvendezzünk és vigadjunk minden mi időnkben. Vidámíts meg minket a mi nyomorúságunk napjaihoz képest, az esztendőkhöz képest, amelyekben gonoszt láttunk. Láttasson meg a te műved, a te szolgáidon, és a te dicsőséged azoknak fiain. És legyen az Úrnak, a mi Istenünknek jókedve mi rajtunk, és a mi kezünknek munkáját tedd állandóvá nekünk. És a mi kezünknek munkáját tedd állandóvá.
1: A 90. Zsoltár hangzott el.
2: Ez volt a Szóla Biblia.
3: Részletek a Szentírásból.
4: Ez a Rádió Szansz.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sansz műsorán.
3: 91. Zsoltár. Aki a felségesnek rejtekében lakik, a mindenható árnyékában nyugszik az. Azt mondom az Úrnak, én oltalmam, várom, Istenem, ő benne bízom. Mert ő szabadít meg téged a madarász tőréből és a veszedelmes bögvésztől. Tollaival fedez be téged, és szárnyai alatt lesz oltalmad. Pajzs és páncél az ő hűsége. Nem félhetsz az éjszakai ijesztéstől és a repülőnyíltól nappal. A dögvésztől, amely a homályba jár, a döghaláltól sem, amely délbe pusztít. Ha elesnek mellőled ezren, és jobb kezed felől tízezren, hozzád nem is közelít. Bizony szemeiddel nézed, és meglátod a gonoszoknak megbüntetését. És mivel azt mondtad te, az Úr az én oltalmam, és a felségest választottad a te hajlékoddá, ezért nem illett téged a veszedelem, és csapás nem közelít a te sátorodhoz. Mert az ő angyalainak parancsolt felőled, hogy őrizzenek téged minden utadban. Kézen hordoznak téged, hogy meg ne üssed lábadat a kőbe. Oroszlánon és áspiskígyón jársz, megtaposod az oroszlán kölyköt és a sárkányt. Mivel hogy ragaszkodik hozzám, én megszabadítom őt. Fölmagasztalom őt, mert ismeri az én nevemet. Segítségül hív engem, ezért meghallgatom őt. Vele vagyok háborúságában, megmentem és megdicsőítem őt. Hosszú élettel elégítem meg őt, és megmutatom neki az én szabadításomat.
4: A 91. Zsoltár hangzott el.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: következő percekben Házasság és gyereknevelés című tanítássorozat 10. részét hallhatjuk, melyben Nemes Pál tanít.
1: A gyereknevelésről szeretnénk egy-két dolgot, és a végén pedig ugye az, hogy a fegyelmezés ezen a területen, és ráállítani a gyerekeinket. A Darko a előttünk levő tanítás végén beszélt arról, ami én úgy gondolom az egyik legfontosabb, amikor a gyerekeinkről szó van, hogy ráállítsuk egy olyan generációs áldáspályára a gyerekeinket, ami meghatározza az ő, és meghatározza az ő leszármazottaiknak az életpályáját is. Ez egy feladatunk, mint szülőknek. És itt emberek gyakran arra gondolnak, hogy hát én nem tudok olyan családi házat, nem tudok annyi pénzt, örökséget adni, de nem is ezt kell, hanem egy olyan generációs áldáspályát kell fölállítani, fölismertetni, elindítani rajta, amin utána ő fog haladni, és tudod, amikor elmész erről az árnyékvilágról, ha addig nem jön vissza az Úr, akkor is tudod, hogy majd az ő fiai is, és az ő fiainak a fiai is azon az áldás, generációs áldáspályán fognak előbbre haladni. És sokkal könnyebb lesz már, előbbről fognak haladni, indulni, mint ahogy mi kezdtük valaha is, és azokat az áldásokat, amiket mi összeszedtünk, azokat nem visszük pusztán magunkkal a mennybe, hanem bele raktuk, bele plántáltuk, bele gyökeresztettük az életükbe, a zsigereikbe, a sejtjeikbe, és nem csak beléjük, hanem a előttük levő pályába is belekódoltuk. Proféciákkal, példákkal, kijelentésekkel. Amen. Az egy nagyon fontos. A gyereknevelésről, amikor beszélünk, én úgy hiszem, hogy nagyon fontos, sok mindenről már, amiről most utoljára most lesz szó, már hangzottak el dolgok. Úgyhogy újból arra bátorítalak benneteket, hogy ami úgy látod, hogy ismert, akkor azt hagyd, hogy megerősítse az Úr, ami úgy látod, hogy nem ismert, legyél nyitott, hogy meggyőzzön felőle az ő beszédén keresztül. Tehát segíteni gyerekeinket, hogy megtalálják Istentől való és Istentől származó elhívásukat, és ráállítani őket az Atya szívében levő elhívás pályájukra. Ez egy nagyon fontos a gyereknevelésbe. Eljutatni egy gyereket arra, hogy 18-20-25 éves, az nem egy olyan nagy kunszt, ahhoz nem kell kereszténynek lenni. Ahhoz nem kell Krisztusinak lenni, de ahhoz kell, hogy egy olyan pályára állíts rá, ami meggyőződésed, és tudod, és ő is tudja, hogy ez Isten szívéből van egy pálya, és Istennek az akarata fog megvalósulni az életébe. A gyerekneveléssel kapcsolatban, ahogy engem, ahogy téged neveltek, az egy nagyon meghatározó dolog. Újból ide visszakanyarodunk, illetve innen indulunk ki, ez a kályha. Ugyanis a szüleinktől látott hibákat a legnehezebb elkerülnünk. Még a tudatos odaszánás és tudatos döntésünk mellett is erre kell nagyon odafigyelned. Nem akarok erről részletesen beszélni, volt erről szó. Néhány pontból összeszedtem a mondani valómat, 11 pontból az első következik. Hát csak, hogy tudjad, hogy mire számíthatsz. Tehát amikor már a tízesnél tartunk, akkor közel van az ebéd. Az sok, azt nem mondom meg. Tehát azt mondja, hogy először is meg kell nézni a legjobb mintát. Kolossza levélben van talán írva, hogy a Krisztusra nézve teremtett az Atya mindent. Tehát ő érte, ő benne, ő általa, őre áll nézve teremtett mindent. Ebben nagyon sok minden benne van, de számomra van egy momentum, ami engem megragadott. Voltam egy időben, dolgozgattam, segítkeztem ilyen elektromos és kereskedelmi dolgokat egy fazekas műhelybe, és láttam, hogy a fazekas mester hogy dolgozik. Nagyon sokszor egy profi, amikor csinálja a mesterdarabot, nem is a készítendő dolgot nézi, hanem a mintát, amit kirakott oda elé. Én csodálkoztam, tehát nem azt nézi, hogy ő mit gyúr meg húz föl a forgólapon, hanem a mintát nézi. És ahogy nézi a mintát, akkor úgy alakítja a kezével. Mert ő pontosan tudja, a látása az bemegy, és az akarata pedig befolyásolja a kezét. Ő nem a kezét nézi, hogy mit csináljon, hanem a mintát nézi. Számunkra a szülőség és gyereknevelésbe a legtökéletesebb minta, és jobbat nem találok, a mennyei atya. Ez azt jelenti, hogy ha valamit ebből meg tudunk érteni, többet, mint amit eddig értettünk e hétvége előtt, akkor azt mondom, hogy már volt értelme. És volt értelme még akkor is, hogyha nem tudom megjegyezni az összes 10 tanítást, az összes 10 tanításnak a 130 vagy 40 pontját, lehet. De hogyha valamit meg tudsz érteni, Istenből többet, meg tudok ismerni többet, az Atyából, hogy ő neki mi a terve, szándéka, mi van a szívébe, és ebből valami több belém jött, teljesen mindegy, hogy mennyivel több. Ezt nem kell méricskélned, ezt nem tudod. De hogyha ezt el tudta Isten érni, hogy táguljon a látásom, táguljon ő belőle a befogadó készségem, képességem, akkor azt mondom, hogy érdemes volt, hasznos volt, hogy végigültél, végigkínlódtál a ülőgumókon, a lábad csomózódásain keresztül, stb. A gyomorkorgáson át, mindent érdemes volt. Istennek, mint atyának az a terve, és a családot azért találta ki itt a Földön, mert ez is valamilyen módon egy árnyék. Éppen tegnap éjjel beszélgettünk még a Dárkóval az árnyék dolgokról. Ez valami igazit, valami örökkévalót akar bemutatni. Amiben most nem megyünk bele, mert nem ez a témánk, de a család az, ami az atya azért készített, hogy hosszú távon, generációkon keresztül áldást teljesedjen ki. Vagyis generációs áldásoknak a fészkeként, forrásaként és pályaállítójaként hozta létre, gondolta ki a családot. Hogy egy olyan eszköz legyen a család, amin keresztül generációs áldások indulnak el, és generációs áldások teljesednek meg. Hogyha belegondolsz, akkor az azt jelenti, hogy mi igazából nem a gyerekeinket kell, hogy neveljük, hanem mi felnőtteket akarunk nevelni. És következő generációkért nevelünk. Az unokáid, a dédunokáid miatt nevelsz. Nem az a cél, hogy elérjenek a gyerekek egy olyan kort, hogy majd kirepüljenek, hanem ennél sokkal messzebb és távlatibb a célunk. Azért alkotta az atya a családot, hogy valahogy a növekedés, az éretté válásnak a helye legyen, ahol tud a szeretet, tud az Isten szíve szerint való megerősítés, a bátorítás, a buzdítás, a feddés, az intés, a helyreállítás helyet kapni, és egy krisztusi módon működni. Az előző órába, vagy 75 percben ugye volt szó a beszédről. Nekem a évek óta, ugye sokan mondják, hogy veszőparipám, de nekem nem veszőparipám, hanem kulcsfontosságú az a kijelentés, amit már évek óta nagyon sokszor előhozok, amit Pál apostol azt mond a korintusiakhoz írt második levelébe, a negyedik fejezetbe, ismeritek, ahol az egyik Zsoltárt idézi, hogy hittem, azért szóltam. Azt mondja, azért csinálom így, mert a hitnek ugyanaz a szelleme van meg bennünk, mint ami megvolt Dávidba, megvolt Ábrahámba, megvolt Jézusba, ami megvan Istenben. Tehát azért egy kulcs dolog, hogy miket mondunk. Nem csak az a lényeg, hogy jó dolgokat mondjunk, hanem megtanuljam a hitemet kimondani. Megtanuljam a meggyőződéseimet kimondani. És nem akármilyen hitet és akármilyen meggyőződést beszélek én, hanem a hitemnek mi az alapja. Istennek a beszéde, Istennek az ígéretei. Én nekem nem a bárokat, nem a deket, nem a csakokat kell mondanom. Még akkor is, hogyha szembesülök az életembe, vagy szembesülök a más emberek életébe a dekkel, a csakokkal, meg a bárokkal, stb. Már érted, hogy nem a bár, vagy ha bár. Oké, jó van, köszi. Tehát akkor se ezekről fogok beszélni. Én akkor is a hitemet fogom kimondani. Ezt ugye mi gyakran csak a gyógyulással kapcsolatban szoktuk hangsúlyozni. De ez ne gondoljuk, hogy csak arra igaz, ez minden élethelyzetre, az életünk minden területére igaz. A gyereknevelése is igaz. Tehát például, hogy egy gyerek tinédzser korba elmegy a világba, lázadó korszakba kerül, és akkor hát imádkozni kell, hogy visszakerüljön, visszatérjen az Úr útjára. Én nem hiszek ebbe. És nem hiszek abba se, hogy valaki odajön, majd megtudod te is, ha olyan idős lesz a gyereked. Nem tudom meg. Mert én nem ebbe hiszek. Nem ebbe gyakorlom a hitemet. És nem engedek erre szabadságot neki. Ezt nem törvénnyel, nem tekintéllyel, hanem a hitemmel. És szeretet által, való cselekedetekkel, egy más pályát, más medret szabok. Emlékeztek arra a történetre, amikor hol is volt, amikor az a három király, ki volt az a, és Akábnak a fia. Akábnak a fia elment háborúba a moábiták ellen. Nem biztos, hogy moábiták ellen. És akkor szólt a Júda királyának, és akkor utána még Edom királya is hozzájuk csatlakozott, és akkor elindultak a pusztán, már 7 napja bolyongtak, talán 2 királyok 3, vagy Krónika 3-ban van. Elindultak a pusztán, és 7 napja bolyongtak már, és ott voltak a szomjhalál küszöbén. És akkor ott bolyongtak a pusztába, és nem találták a megoldást, és akkor Isten prófétán keresztül szólt, és emlékeztek, hogy mit mondott? Azt mondta a próféta, hogy ássatok árkokat. Ássatok árkokat. És ott a pusztába, a sivatagba elkezdték az árkokat, a homokdűnéket ott ásni. És medret ástak. És tudod, mit csinált Isten? Betöltötte vízzel. A gyereknevelés az, hogy ások egy medret, és hittel kimondok dolgokat, és beleállítom abba a mederbe, abba a pályába a gyereknek az életét. És Isten pedig gondoskodni fog, és eljuttatja Isten rajtad keresztül a gyerekedet arra, hogy ő is higgyen abba a pályába, mert már ő neki utána belülről fog fakadni az a meggyőződése, Istentől való kijelentés alapján, már nem a tekintélyed, vagy a neked való engedelmesség miatt, vagy a tőled való félelem miatt, hanem az atyával való szeretetteljes, bensőséges kapcsolatából fakadóan ő belülről fogja tudni, hogy az a pálya az én pályám. És ahogy elkezd indulni, elkezd menni azon, Isten betölti vízzel. Betölti élettel, és egy kiteljesedésbe viszi. Tehát Isten tervezte a családot, és igazából ha belegondolsz, áldást osztani olyan ember tud, aki áldott. Így van? Tehát áldott felnőtt tud áldani gyereket is. Ezért egy kulcsfontosságú dolog, hogy mibe van a hited. Ha az én hitem abba van, hogy ilyen szerencsétlen életet én nem akarok a gyereknek, mint amilyen nekem van, ezért megáldalak téged, akkor egy nagy szerencsétlenséggel áldod meg. Mert az van. Nekem, én nem vagyok szerencsétlen. Én áldott ember vagyok. Te nem attól vagy áldott ember, hogy hány szobás a lakásod. Nem attól vagy áldott ember, hogy mennyi van a bankszámládon. Nem attól vagy áldott ember, hogy mennyi a bejövő pénz, a bevételed havonta. Az áldás egészen más. És hogyha az áldásról elkezd a fogalmunk, a képünk változni, és el tudod azt hinni, hogy egy áldott ember vagyok, és áldással bocsátom útra a gyerekemet, akkor valóban áldott lesz. Mert akkor tudod, hogy mit tudsz adni neki át. Mert ez hit, szellemi valóság. Ahogy Isten arra készítette és tervezte a családot, hogy generációs áldásnak az eszközévé legyen, az ellenségnek is van terve. Az ellenségnek pedig pont az ellenkezője, a terve és a szándéka, célja, hogy a családokat arra használja ki, hogy generációs, familiáris, családi átkokat, öröklött, generációkon átöröklődött betegségeket, problémákat, megkötözöttségeket, akár félelmeket, vagy akár fizikai, vagy pszichikai, vagy szellemi visszamaradottságokat, korlátozottságokat örököljenek a gyerekek. Az ördögnek ez a célja. Az ördögnek ez a munkája. A gonosznak az a célja, hogy egyszerűen sérülésekkel, szégyenérzettel, félelmekkel, kudarcokkal nőjenek föl a gyerekek. Istennek az a célja, hogy és itt hadd tegyem zárójelbe. Én egyházi gimnáziumba érettségiztem. Ez 89 előtt kicsit más jelentett, mint a mostani érába. 77-ben érettségiztem, 73-tól 77-ig akkor más közeg volt. Más jelentett az, hogy katolikus gimnáziumba jártam. Más jelentett az emberek között, és a hozzám velem egykorúak között. Én a végén, én nem voltam még keresztény, de elhatároztam, ha én fölnövök, gyerekeim lesznek, soha nem fogom őket vallásos iskolába járatni. Soha nem fogom őket keresztény iskolába járatni. Soha. Eldöntöttem. És tudod miért? Mert azt láttam, hogy ott voltak egy réteg, egy bigott réteg, volt egy réteg, aki ilyen lázadós réteg, de a lázadós rétegnél azt láttam, hogy sokkal szélsőségesebben lázadtak, mikor kikerültek bizonyos korlátok közül, mint egy átlag normál világi. Akár szexuális, akár más szabadosság területén, drog területén, bármely területen. És akkor elhatároztam, hogy ha gyerekünk lesz, meg fogom tanítani a konfliktusokat időbe földolgozni, és meg fogom tanítani, hogy már akár óvodába, iskolába tanulja meg az identitását, megélni. Ne szégyelje azt. Ehhez pedig folyamatosan lépésről lépésre kapnia kell a befolyásokat, és meg kell tanítani, megélnie azt, hogy ő kicsoda. Tudjátok, miért mennek el sok keresztény család gyerekei a világba, tinédzserkorba? Mert nem akarják azt a pályát se fölvállalni, se élni, amit a szülők vagy a család tagjai értek. Viszont föl kell készíteni őket, hogy az ne szégyeljék azt. De ezt nem tudom másképp fölkészíteni, csak hogyha valamilyen módon beleviszem az atyával való közösségbe, kapcsolatba. És dolgozok azon, hogy a mennyei atyának a szeretete, természete valahogy rajtam keresztül tudjon működni. És hogyha hibázok, akkor ahogy elhangzott, merjem azt fölvállalni és korrigálni. Amen. Tehát az ördög mind gondolkozik. Azon gondolkozik, hogy hogyan tud olyan problémákat, megkötözöttségeket, akár gondolj bele gyűlöltségről, fájdalomról, félelemről, amin bele tud vinni egy otthonba, hogy olyan módon, hogy az a probléma, megkötözöttség már a következő generációnak is csomagja legyen, mert akkor eleve megoldott egy csomó problémát. Mármint őnek egy csomó kísértéssel nem kell gondolkodnia, dolgoznia, mert úgyis a generációs átok, a deformáltság már elvégzi a munkáját. Nem fognak hinni, nem fognak se élni, amit a szülők vagy a család tagjai értek. Viszont föl kell készíteni őket, hogy az ne szégyeljék azt. De ezt nem tudom másképp fölkészíteni, csak hogyha valamilyen módon beleviszem az atyával való közösségbe, kapcsolatba. És dolgozok azon, hogy a mennyi atyának a szeretete, természete valahogy rajtam keresztül tudjon működni. És hogyha hibázok, akkor ahogy elhangzott, merjem azt fölvállalni és korrigálni. Amen. Tehát az ördög mind gondolkozik. Azon gondolkozik, hogy hogyan tud olyan problémákat, megkötözöttségeket, akár gondolj bele gyűlöltségről, fájdalomról, félelemről, amin bele tud vinni egy otthonba, hogy olyan módon, hogy az a probléma, megkötözöttség már a következő generációnak is csomagja legyen, mert akkor eleve megoldott egy csomó problémát. Mármint őnek egy csomó kísértéssel nem kell gondolkodnia, dolgoznia, mert úgyis a generációs átok, a deformáltság már elvégzi a munkáját. Nem fog

Gondolkozik. Azon gondolkozik, hogy hogyan tud olyan problémákat, megkötözöttségeket, akár gondolj bele gyűlöltségről, fájdalomról, félelemről, ami bele tud vinni egy otthonba, hogy olyan módon, hogy az a probléma, megkötözöttség már a következő generációnak is csomagja legyen, mert akkor eleve megoldott egy csomó problémát. Mármint őnek egy csomó kísértéssel nem kell gondolkodnia, dolgoznia, mert úgyis a generációs átok, a deformáltság már elvégzi a munkáját. Nem fognak hinni, nem fognak reménykedni, nem lesznek bátrak, nem lesznek kezdeményezők, nem lesz nekik reményük, nem lesz pozitív jövőképük. Az ördögnek ez a célja. És én úgy hiszem, hogy szülőként, ez a harmadik, szülőként nekünk nem csak lehetőségünk van, hanem felelősségünk egy döntést hozni, vajon milyen pályára állítjuk a gyerekeinket. A családunkat, vajon generációs áldás erőművé és forrássá tesszük, vagy pedig a családunkat egy generációs átok forrássá akarjuk tenni. Az a helyzet, hogy nincs más. Mit akarunk átadni és átörökíteni a gyerekeinken keresztül generációkon át? Áldást vagy átkot? Nincsen olyan, hogy semleges. Nincsen olyan, hogy majd, hát én úgy nevelem a gyerekemet, hogy megadom neki a szabadságot, hogy amikor majd eljut egy olyan korra, akkor dönts el, hogy hindu vallást akar, buddhista akar lenni, vagy akár iszlám követő, vagy akár nihilista, vagy akár alkoholista, vagy akár milyenista. Nem. Újból odajuk adok ki. Ez nem az Istentől kapott szabadsággal való élés. Az Istentől kapott szabadsággal való élés az, amivel kiválasztotta Isten Ábrahámot. Mivel választotta ki Isten? Miért választotta Ábrahámot az Úr? Mert tudom, azt mondta, tudom, hogy meg fogja parancsolni, és megtartatja az ő fiaival, és a fiainak fiaival is mindazt, amit én neki parancsoltam. Ez azt jelenti, hogy nem volt más lehetősége a gyerekének. Nem volt az unokájának sem más lehetősége. Ezzel lehet nem egyet érteni, de leszögeztük az előző tanítás végén egy közös imába, Darko vezetett bele, és tanúk vannak rá, hogy kimondtad, hogy Uram, minden egyes szavadat elhiszem. Ez benne van. Így van. Tehát az azt jelenti, hogy lehetséges olyan családot fölállítani, amely egy generációs áldást indít el. Még akkor is lehetséges, ezt kérdezed, hogyha az előttem levő generációs átkoknak nem csak a putonyait, hanem egész teher vagonjait, szerelvényeit szedték össze. Lehetséges. Lehetséges, mert Krisztusban meg lehet állítani a generációs átokvonalakat. Föl lehet abba szabadulni, ahogy azokból szabadulni, ahogy a Galata levél mondja a harmadik fejezet. Hogy Jézus Krisztus átokká és átkozottá lett, érted és értem. És azért, hogy megszabadítson a törvény minden átkától, hogy Ábrahám minden áldását örököljük. De ez nem megy automatikusan. Ehhez konkrétan adott dolgokba hitgyakorlás szükséges. Az áldáshoz is hitgyakorlás szükséges. Meg lehet szakítani, meg lehet törni generációs átörökített átkokat. És a gyereknevelés, ahogy beszéltem, nem rólunk szól, meg még csak nem is a gyerekeinkről szól, hanem a gyerekek fölnőtté válásáról, fölnőtt pályájáról és az utánuk lövő generációkról szól. A negyedik dolog, Isten két szülőre bízta a gyereknevelést. Tehát nem úgy van, hogy, és még nem beszélünk elválásról, szétválásról, hanem együtt van a család, de az nevelje az asszony. Én keresem a pénzt, ő meg nevelje. Nem,
Nem, nem.

0: Két emberre bízta, egy apára, meg egy anyára bízta Isten a nevelést. Tudom, hogy komoly problémák vannak a társadalmunkban ez ügybe, mert például ugye a pán, tegnap erről már említettem szót, ugye az apa határozza meg, apa magja határozza meg fizikailag is a gyereknek a nemét. És én úgy hiszem, hogy ebbe is van valami kijelentés, hogy az apától egyfajta identitás származik. Tehát nagyon szükséges az apa a gyereknek az életébe. És figyeld meg, hogy van külön egy életkor, amikor nagyon fontos, hogy ott legyen az apának a jelenléte. Ez a tinédzser, kamaszkor, kiskamaszkor. És figyeld meg, nézd meg a válásoknak a statisztikáit. Mikor történnek egy családba a legtöbb válás? Amikor az első gyerek eléri a kiskamaszkort, tinédzserkort. A legtöbb válás ekkor történik. Miért? Mert az ördög pontosan tudja. A gyerekek alól az identitásukat szedi ki. Ez világi statisztika, tehát ez nem, ne nézz rám, ezt nem én találtam ki, ez hozzáférhető adat. Mert az ördög az szisztematikusan tervez, azért, hogy öljön, azért, hogy lopjon, azért, hogy pusztítson. Isten pedig szisztematikusan akar, hogy dolgozzunk vele együtt, hogy építsünk, hogy áldásba vigyünk. De ahhoz tisztába kell lenni az ördögnek a szándékaival. Tehát az apán keresztül Isten azt akarja, hogy az identitását és az Istentől való rendeltetését is megtalálja a gyerek, és fölismerje. Akár fiú, akár lány. Az apa hajtja tovább az elhívásának, az elhívása beteljesedésének az útján. Az állandóan előre hajtja, hogy betöltse, megfussa azt a pályát, ami az atyának a szívébe van. Természetesen én most általános dolgokról beszélek, ami túlnyomó többségben így működik. Nyilván vannak helyzetek, amikor a hangsúlyok eltolódnak, most így általánosságban. Azt mondja, hogy az apának van egy olyan felelősség vállalása a gyerekéért, a gyereke jövőjéért, ami nem tud letenni, akkor nem lenne apa. Gondoljatok csak bele, hogy a mennyei atya ebben is példát adott, hogy amikor egyszerűen a Ádám, Éva, az ember, az ő képmásai bűnt követett el, elszakadtak tőle, tudatosan függetlenné váltak, és egy ördögi sátáni befolyás alá kerültek. Az atya nem adta föl, ezt ő már pontosan előre tudta, és már mielőtt lett volna Ádám, már a megoldást is elkészítette a Krisztusban, amit gondosan elrejtett. Tehát erről az elrejtett krisztusi megoldásról az ördög se tudott. Lucifer se tudott. Valamit sejtett, mert ugye ez Izajásnál vagy Ezekielnél olvassuk, hogy azt mondta, hogy fölibük hágok a magas felhők a felhők fölé, a gyülekezet hegye fölé oda ülök a messze északra, és hasonló leszek a mindenhatóhoz. Emlékeztek erre? Vagy Izaiás 14, vagy Ezekiel 28 valamelyikben. Valamit sejtett, de nem látott pontosan. A gyülekezet hegye a Sion hegyét, és annak az első pozícióját, a Krisztusét sejtette. És ő azt vágyta, arra vágyott. És micsoda fantasztikus bölcsessége van Istennek, hogy az embert, a bukott embert, akit rávett az ördög, hogy ugyanabba a bűnbe belevitte, mint ami neki volt, a függetlenség, az Isten ellen való büszke gőg, függetlenedés. Isten pont ezt használja, a Krisztusban megváltott embert, nem egyént, hanem a testületi Krisztust. Krisztus testét, az eklézsiát, aki mint miután mennyasszonyi pályát végigfutta, futotta a bárány feleségével, a bárányjal együtt, beül oda a legtetejére, a Sion hegyére, és uralkodik, és az fogja a Lucifert is a gehennába vinni. Fantasztikus bölcsessége van Istennek. És akkor azt mondja, hogy felelősségem van, mint apa, és ebbe a felelősségvállalásba Isten már példát mutatott, példát adott akkor is, amikor látta, előre látta, hogy el fog bukni az ember. Te is nagyon jól tudod, mint szülő, hogy bizonyos dolgokba el fog bukni. És nem tudom megóvni, és bizonyos dolgoktól nem óvhatom meg. De föl kell tudnom készíteni. És föl kell készítenem. Ha bukik, mit csináljon, hogy abból ki tudjon jönni jól? Ki lehet jönni egy bukásból jól? Igen, Isten kegyelméből. Kegyelemből, kegyelemmel, Krisztusban ki lehet jönni. Nem jó a bukás. De mégis Isten föl tudja használni, és mint szülő föl kell vállalni, föl kell venni azt a felelősséget, hogy nem engedem el a gyerekemet. Nem engedem bele akármilyen házasságba se a gyerekemet. Én emlékszem, amikor néhány évvel ezelőtt az Ellen prédikált a saját fiának a nősülésével kapcsolatba. Engem az nagyon megfogott, mert a fia hozzá akart menni, illetve el akart venni egy lányt, aki nem volt jó. Nem az Úrban való pálya volt, lett volna. Nem tudom, emlékeztek-e rá. És ő megmondta a fiának, hogy miért nem jó, Isten beszéde szerint. A fia mondta, de ő szereti. És azt mondta neki szemtől szembe, nem fogod elvenni feleségül, mert addig imádkozok, még meg nem szabadulsz tőle. És így is történt. És amikor megszabadult abból a kapcsolatból, akkor a fia megköszönte neki, most hát szolgálja az Urat, boldog házasságban, már gyerekeik vannak, már a gyerekei, már unokák is szolgálnak, de azért, mert nem engedte. Ne sajnáld meg, amikor a rosszat választaná, mert ő azt szeretné. Az egy dolog, hogy azt szeretné. Isten meg nem azt szeretné. Nem azért nem engedem, mert én a nemes pali vagyok, hanem azért nem engedem, mert felelős vagyok a gyerekemért, és félem Istent. És szeretem az Urat. És engedelmes vagyok Istennek, és szeretem a gyerekemet, és hitből, szeretetből és engedelmességből nem engedem. Ha kell, harcolok. A szabadságot bizonyos tekintetben nem tudom elvenni tőle, de nem fogja megcsinálni, mert harcolok és beleharcolom Istennek a terve szerinti pályába. Természetesen ezt nem tudom megfélemlítéssel, nem tudod csinálni törvényekkel, parancsokkal, hanem szellemi eszközökkel, áldásokkal, proféciákkal, szellemi harccal, könyörgéssel, imával. De ezt csinálnunk kell. Amen. Azt mondja, hogy sokszor úgy gondoljuk, hogy az életet adni, vagy az életadás az, hogy egy aktus. Nemszek egy gyereket, csinálok egy gyereket, és akkor rendben van. Vagy szülök egy gyereket, és rendben van. Az élet adása egy egész folyamat. Mert az élet az nem csak biológiai funkcionálás. Az élet maga Krisztus. És amit a Darko is mondott, lehet, hogy eljön az az idő a gyerekek életébe, amikor kirepülnek, és már a közvetlen felelősség, vagy befedező oltalmazás már nem tőlem kapja, mint szülőtől. De akkor is az életnek a forrása leszek számára. És Krisztus akkor is rajtam keresztül, ha déd vagy üknagypapa leszek, akkor is rajtad keresztül, vagy a feleségeden keresztül tud élet áradni bele. Nem magamhoz akarom, hanem a Krisztushoz, Isten pályájához akarom kötni. De figyeld meg, amikor ezt csinálod, akkor nem magadtól tolod el. Nem távolodik el, ne félj attól. Bárhova megy is el, Isten dolgait csinálva, nem fog eltávolodni tőled, ha az Úrnak a dolgai útjain marad, és az Úrnak a dolgait csinálja. Ne félj attól! Tehát például ott van a terhesség. Terhesség az alatt az apa mind gondolkozik. Máshogy gondolkodik, mint a feleség. Terhesség alatt az apa már azon gondolkozik, hogy mi lesz, amikor megszületik, ezt csináljuk, azt csináljuk, már ezen, már a jövőn gondolkodik. Az anya a mostani dolgokon gondolkodik, hogy mi lesz a jó neki, mit csináljunk, hogy csináljunk, mert a testébe kap teret, és befolyásolja a gyerek légzését, emésztését, alvását, hogy mit eszik, mit iszik, stb. Stb. Tehát ott is a jövőről. Mert az apák tudják bátorítani a gyerekeket arra, a gyerekeiket, hogy túllépjenek a saját képességeik korlátain. Egyrészt meg kell találtatni velük, segíteni kell abba, hogy a képességeiket fölismerjék, a talentumaikat fölismerjék, de arra is meg kell tanítani őket, hogy túl tudnak lépni a saját képességeik korlátain. Természetesen hitáltal, kegyelemből, Krisztusban. Nem működik másképp. Tudod, az ördög ezért akarja elvonni az apákat a családoktól. Ha nincs elválás, akkor máshogy. A tévén keresztül, vagy olyan hobbin keresztül, hogy ne vegyen részt a gyerekeknek az életébe, nevelésébe. Ne engedjétek meg az ördögnek, hogy elvonjon, főleg amikor már elkezdenek a 8-10 évesek lenni, égető szükségük van az apára. Égető szükségük van rá. Akkor ott van az anya. Gondoskodás, védelem, oltalom, érzelme. Van egy megtartó ereje az anyai szeretetnek. És akkor lehet azt mondani, hogy Isten, mivel atya, akkor az anyai szeretet az nem is Istenből való. Hát a Isten atya. Hím nem ő. Hogy van ez? Istenben benne van? Bizony beszél a próféta arról, hogy úgy szereti, mint anya a gyermekét. Nem egyszer, nem kettő. Vigasztalja, mint anya a gyermekét. Bizony nagyon sokszor van erről szó. Mert Isten az embert férfivá és nővé teremtette. Az ember a férfi és a nő. És benne van Istenbe mind a kettő szeretet. És az egyik fajtából a férfibe rakott többet, másik fajtából a nőbe rakott többet. De mind a kettőre szükségük van a gyerekeknek. Igazából az anya az apával hozza létre azt az életet, magába hordozza, ő hozza világra. Bármit tesz a terhesség alatt, a legapró dolgok is ugye befolyásolják, és ezt tudván tudja, befolyásolják a gyerekének az életét, jövőjét, és ezért vigyáz, oltalmazza. Igen. Fogantatástól kezdve életet rak bele, életet helyez bele, életet szól bele, ábrándozik, simogatja, dudorászik hozzá. Nem? Jó, énekel. Okay. De hogyha megnézed, nem csak fizikailag, vagy érzelmileg, de szellemileg is bele van programozva egy anyába, hogy egyszerűen gondoskodjon. Szellemi, lelki, fizikai gondoskodás is valahogy benne van. De általában a uzsonnás csomagot ki készíti el? A férfi nem tudná elkészíteni. Természetesen van, amikor el tudod készíteni. Jó, oké. De figyeld meg, egy anyai szereteten keresztül Isten az oltalmazást, a védelmet, a biztonságot, valahogy ezt tudja megosztani. Egy ilyen megtartó ereje van. Figyeld meg, hogy a gyereked, hogyha egészséges a mindkét szülővel a kapcsolat, akkor hol ide megy, hol oda megy. Nem azért, hogy korduljon, hanem, hogy jól érzi magát, bármelyikkel. Mert tudja, hogy egyiktől is mást kap, másiktól is más kap. És jót kap. Aztán ott van, hogy az ördög meg tudod, azon dolgozik, hogy az anyákat még kisgyerekkorba elszakítsa a gyerekektől. Tehát három nagy válós időszak van a házaspárok szétválásánál. Leggyakoribb, amikor a legidősebb gyerek, az a kiskamaszkorú, tinédzserkorú. A másik leggyakoribb, amikor a gyerekek ilyen kicsik. Nyilván ennek van egy csomó fiziológiai, pszichikai, stb. Oka, amire visszavezetik, de a gyökér probléma az mi? Hogy az ördög meg akarja fosztani a kisgyerekeket az anyai, oltalmazó, gondviselő, életadó szeretettől. Ne engedjük ezt. Tudom azt, hogy ott vannak a felemásigás dolgok. Ott vannak az elvált, egy szülőként gyerekeiket fölnevelő, és akkor két hetente láthatóságba, láthatásba élő szülők. Mit csinálnak azok a szülők? Igazából, még hogyha keresztény vagy, de két hetente látod a gyerekeidet, nem tudod fegyelmezni. Nevelni nem tudod. Az egy látogatás. Sajnos nem. Nincs rá lehetőség már a nevelése. Befolyást tudok gyakorolni. És meg kell tenned mindent, hogyha ilyen helyzetben vagy, hogy ami még van lehetőség a gyereknek az életébe, hogy befolyásom legyen. Itt most a befolyásom az idézőjelbe. Tehát, hogy a Krisztusnak a befolyását növeljem. Istennek a tervét minél inkább előbbre tudjam vinni. De ne legyetek naívak. Ugyanakkor azt is látni kell, hogy a gyerekek ezt nagyon ki tudják használni. Az ilyen két hetente, vagy akárhány hetente való látható szülőknél bedurcázik, akkor nem jövök legközelebb, hogyha bármibe helyreigazítást kapna. És akkor mi alakul ki? Hogy megpróbálnak állandóan két hetente a kedvükbe járni, és kényeztetni őket. Mert erre direkt rá is játszanak a gyerekek. Nagyon nem egyszerű és nehéz ez a helyzet, és nem akarok én ebbe bölcs lenni, hogy megmondani a frankót, mert ahány gyerek, meg ahány szülő helyzet, annyiféle a megoldandó dolog, tudom. Kérni kell Istentől erre bölcsességet, kijelentést, és Isten a szelleme által fog vezetni. Következő. Ez egy nagyon lényeges, amiről Darko elkezdett már beszélni, hogy segítenünk kell megtalálni a gyerekeinkbe beleültetett talentumokat. És segítenünk kell kifejleszteni a bennük levő ajándékokat. A kérdésem az, le tudod-e írni? Ha most nem, akkor arra kérlek, hogy ülj le a házastársaddal. Ha külön vagytok már, akkor csináld meg egyedül. De a következő néhány napba, vagy egy héten egyszerűen próbáld megfogalmazni azt. És a megfogalmazásod akkor látod, hogy valós, ha le tudod azt írni. Ha nem tudod leírni, akkor meg se tudod fogalmazni. Mert sokan azt mondják, hogy végig gondolják, á, én tudom, akkor írd le. Le tudod-e írni, hogy milyen ajándékai, milyen Istentől kapott talentumai vannak a gyerekeidnek? Melyek azok a pozitív erősségei, amiben különb, mint más területeken, ami kiemelkedő, ami pozitívabb, amire oda kell figyelnem, hogy valóban az a terület legyen, ami bátorítást kapjon, az a terület legyen, amire segítsek, hogy az kifejlődjön, kibomoljon. Itt megint egy óriási veszély van, hogy vajon ilyenkor tudok-e tárgyilagos lenni, és tényleg azt a talentumot, ajándékot akarom-e fölismerni, amit Isten belerakott, vagy azt, amit én szeretnék. Nagyon becsületesnek kell lenni, ezért én ilyenkor azt szoktam tanácsolni, ha egyáltalán megkérdeznek a szülők, azt szoktuk tanácsolni, hogy beszéljenek más szülőkkel is. Beszéljenek tanárokkal. De olyanokkal, akik szeretik a gyereket. Akikről tudják, hogy szeretik és becsülik a gyereket. Ne kérdezz olyan tanártól, aki utálja. Én matematikából, fizikából a gimnáziumban végig ötös voltam, versenyeket nyertem. De utált a fizika matek tanárom. Ő volt a kollégium igazgató. Kirúgott a kollégiumból. Lázadó gyerek voltam. Én se szerettem. De nem jó, hogyha tőle kérdezném meg, hogy mi legyek. Mégis ő rá nézve választottam a pályámat. Ahova mentem egyetemre, rosszul is döntöttem. Tehát nagyon fontos, hogy nem a bölcsesség és az értelem, az okosság számít elsősorban, hogy ilyenkor jól átlásd a helyzetet, hanem Istennek a atyai szeretete. És tudjátok, Istennek a szeretete nem csak keresztényeken keresztül tudám megnyilvánulni. 13 évvel ezelőtt elkerültem egy előtte fő teljes idejű szolgáló voltam, és akkor utána el kellett mennem világi munkahelyre dolgozni. És egy olyan főnököm lett, aki 2,5 évig volt főnököm, amikor vége volt ennek az időszaknak, én megköszöntem neki. Menet közben én nyilvánosan is megköszöntem a munkatársaimon, 120-valahány, közel 130-an voltak, és ott vezető lettem, én magam is, de megköszöntem négy szem közt is annak az embernek. Nem volt keresztény, de rendkívül jó vezető volt. Rendkívül családcentrikus volt. Nem engedte meg a flörtöléseket a munkahelyen. Nagyon szigorú volt. Akit azt elküldte. És egy csomó dologban rendkívül konzervatív volt. Egy világi ember volt, nem volt keresztény. De nagyon sok minden dolgot egyszerűen jól csinált, mint vezető. És rajta keresztül egy csomó dolgot Isten tudott adni, meggyőződésem, az alatta levő beosztottjainak. Értékeket, látásokat, mintákat, pályákról, képet, életpályákról. Tehát például, hogyha természetes képességeit megnézed a gyereknek, vagy megnézed a személyiség vonásait, milyenek. Nem akarok most ebbe belemenni, nagyon sok jó könyv íródott ezzel kapcsolatban. Nézd meg az alkatát, a karakterét. Az is sok mindent elárul. És amikor nem olyan, mint én, nem olyan, mint a házastársam, az nem azt jelenti, hogy megvert az Isten vele. Hanem más. És meg kell azt látni, hogy mi az, ami Isten belerakott. Jó dolgokat, áldás, életcentrikus dolgokat, és segíteni kell abba, hogy az nőjön. Lehet, hogy alkalmazkodóbb, mint a többi. Lehet, hogy kitartóbb. Lehet, hogy jobban tud lelkesedni valamiért. Lehet, hogy egyszerűen oda tudja aktívabban szánni valamilyen dologra magát. Vagy kíváncsibb típusú. Hogy megy, állandóan kérdez egy területen. Nem tudom. Le tudja kötni egy dologgal magát úgy, hogy elmegy az egész délutánja. És olvas. 2 éves. És olvas. Már úgy csinálja, meg van győződve arról. Nem tudja még csinálni. Vagy mit, most nyilván 2 éves korban azért még ezt nem lehet. Vagy egyszerűen tud koncentrálni dolgokra. Van türelme. Vagy nem tudom, vagy intenzíven képes úgy csinálni dolgokat, mint más nem. Van, aki úgy elmatott egy-egy feladaton aprólékosan, és végigcsinálja 3 óra alatt, de megcsinálja azt az egy elmosandó kávéscsészét. De remekül, csillog-villog. De... és utána gyönyörködik benne, és megmutatja, hogy milyen szép le. Van, aki pedig egyszerűen odaszánja magát, és 5 perc alatt megcsinálja az 25-öt. És ő meg abba gyönyörködik, hogy milyen gyors volt. És utána, stb. Nem tudom. Van, aki az érzelmeit tudja nagyon jól kifejezni. Nem tudom. Vagy van, aki a fizikai dolgokba. Láttam a Facebookon az egyik őtöknek a kis gyerekét. A gyűrűn csinálja a szabályos bicskát. Tudod, így fejjel lefele, és akkor így. Hú, mondom, életemben nem tudtam megcsinálni. Az enyém mindig csukott volt, a budli bicska. Nem nyílt így ki. Tehát van, akinek meg mások az adottságai, mások a képességei, de erre oda kell figyelni. Van, aki egyszerűen tud rendszeresen, következetesen csinálni dolgokat. Ezek a természetes dolgok. De egy szülőnek felelősségünk az, hogy megnézzük, odafigyeljünk. Felelősségünk az, hogy fölismerjük. És segítsünk neki is, hogy ezt fölismerje. Mert van úgy, hogy elkezdjük megfogalmazni, segíteni, kihozjuk, és akkor amikor ezzel szembesül, azt mondja, hogy ezt nem szeretné. De van ilyen. Vagy pedig a másik terület a szellemi ajándékok, a szellemi talentumok. Ott a Róma 12-ben is van arról szó, hogy a segítő, a segítésben intő, stb. Hittel csinálja. Tehát nem csak a 9 szellemi ajándékra gondolok, hanem ami Istentől a szellem által tud kifejlődni. Mert vannak beléd ültetett ajándékok. Vannak szerzett, menet közben szerzett ajándékok. És vannak olyan képességek, amelyek menet közben szerzel, vagy eleve kaptad, hanem úgy fejlődnek ki. Sokféle van. Ez egy komoly munka, még a mi életünkben is. A kérdésem az, akarod-e egyáltalán, vágysz-e arra, akarom-e, vágyok-e arra, hogy a gyerekem megtalálja azt, amit Isten belerakott? De akkor, ha igen, akkor itt a második. Ahhoz nekem el kell köteleznem magam arra, hajlandó vagyok magammal kapcsolatban is ugyanezt a pályát megfutni. Mert ha magammal kapcsolatban nem veszem föl ennek a felelősségét, gondolod, hogy akkor képes leszel a gyereked életében megcsinálni? Akkor az csak egy nagy próbálgatás, nagy kísérletezés lesz. Oda kell szánnom magamat. Mi a házasság előtt is igyekeztünk megfogalmazni saját magunkról is, meg megfogalmaztuk egymásról is, hogy milyen ajándékokat, természetes és szellemi képességeket látunk magunkba és a másikba. hogy tisztában legyünk egymással. Mert lehet, hogy én úgy látom, hogy ő neki ilyenje van, ő meg úgy látja, hogy amolyanja van. Lehet, hogy én úgy látom, hogy nekem ilyen ajándékom van, ő meg lehet, hogy úgy látja, hogy amolyan ajándékom van. Hát ezeket egyeztetni kell, de először saját magammal kapcsolatban erőfeszítéseket kell tennem, hogy a gyerekemmel kapcsolatban azokat megtaláljam. Amikor ezek megvannak, egyszerűen, ugye volt szó a szeretett nyelvről, ezzel is nagyon sok jó könyvek vannak, de ebbe is segíteni kell a gyerekünket, hogy ezt megtalálja. Megértse jobban saját magát. Miért vannak frusztráltabb helyzetei? Miért vannak sikeresebb helyzetei? Ugyanazt a szituációt egy más gyerek máshogy, érzelmileg máshogy dolgozza föl. Miért vajon? Ebben segítenünk kell, mint szülőknek. Következő pont, hogy mint szülők őrködünk, sáfárkodunk a gyerek életével kapcsolatban, de nem a miénk a gyerek. Ez is elhangzott. Istené, az Úré, meg lett vásárolva. Úgyhogy amikor azt mondjuk, hogy a gyerekünk, igazából csak meg vagyunk bízva vele. És mint sáfároknak meg kell tanítanunk a gyerekünket a jó és rossz között való különbségtevése. Minden este imádkozom ezért. Minden este. Tehát több mint 16 éve. Minden este imádkozom ezért, hogy jó és rossz között tudjon különbséget tenni. A szívébe, a lelki ismeretébe, a jót úgy lássa jónak, ahogy Isten, a rosszat úgy lássa rossznak, ahogy Isten. És van úgy, hogy szól. Már nekem is. Hát igen, előfordul. Vagy nagyon sokat hallgatta a Bibliát. Most is minden nap általában két fejezetet este egyet, meg az étkezésnél, amikor. És ez akkor is felolvastuk, amikor nem értett úgymond semmit, megszületett. Kisbaba korától az ágyba. A szelleme az befogadóképes. Én nem az agyának mondom az Isten beszédét. Csak. Meg kell tanítani az Isten félelemre is. Nem tudom megtanítani jó és rossz között való különbségtevése, ha nincsen meg bennem erre a készség. Nem tudom megtanítani istenfélő életre, ha nincsen meg erre bennem a vágy, az odaszánás. Durvábban fogalmazva, ha nem félem én se Istent. Akkor tudom istenfélelemre tanítani, ha félem Istent. Azt mondja, hogy meg kell tanítanom az engedelmességre. Meg kell tanítanom a szeretetre. Stb. Stb. Volt már szó a határok fölállításáról. Igen. Vannak tilos dolgok, amik abszolút tilosak. Egyszerűen a bensejében előbb-utóbb ki kell alakuljon, hogy ő maga el tudja dönteni a jelenlétemtől, jelenlétettől függetlenül, hogy Istennek mi a kedves. Isten szerint mi a jó és mi a helyes. Ezt el kell érni. Következő terület, hetes. Sok mindent, de egy szóval úgy is lehet mondani, hogy a teljes életemet bele kell fektetni a gyerekbe. Jézus azt mondta, hogy én és az Atya egy vagyunk. Én ő benne, és ő én bennem. Tehát az Atya bármilyen volt, mindene, ami volt, belerakta a fiúba. Jézus ezt úgy mondja, hogy ami az Atyáé, az mind az enyém. Tehát ez nem egy követelőzés, hanem ez egy atyai szívből való önközlés, átadás. Be kell fektetni, és a legnagyobb befektetés a példaadás. Van, amikor egyszerűen fáradt vagy, van, amikor egyszerűen szabadságom lenne arra, hogy ezt csináljak, azt csináljak, ezt ne csináljak, azt ne csináljak, a gyerekem miatt nem csinálom. Vagy a gyerekem miatt megcsinálok bizonyos dolgot. Hogy lásson mintát. Mert amikor ő kirepül, akkor egy csomó dologról meg fog emlékezni. De leginkább nem arról, amit mondtunk neki, hanem amit látott. Így van. Tisztelni, áldani, bátorítani őt. Ezek is elhangzottak. Megerősíteni, előhívni belőlük a bennük levő ajándékot, építeni. Egy nagyon fontos dolog, hogy el tudjuk Krisztushoz vezetni őket. Ehhez tudni kell, hogy mint szülő, ugye a korintusi levél alapján hitáltal üdvösségre tudom juttatni, amíg a tekintélyem alatt van. 1 Korintus 7 szerint. De ezt valamilyen módon meg kell azt oldani, hogy ez ne tekintélyből legyen, hanem a kegyelemnek egy életére vonatkozó, hogy mondjam, önálló működő forrása fakadjon föl benne. Mert én azt szeretném, és te is azt szeretnéd, ha nem vagy ott, ha nincs ott X vagy Y, akkor is ez a forrás működjön, és merítsen belőle. Ezért utána el kell segíteni a Szent Szellemmel való betöltekezésig is. Nem azért, hogy nyelveken szóljon valaki, nem azért, hogy bizonyos ajándékok működjenek az életébe, hanem azért, hogy ott legyen egy olyan forrás benne, amiből úgy tudjon meríteni, hogy egyrészt saját maga is tudjon tanácsot, vezetést, vigasztalást, bátorítást, örömöt, erőt, szeretetet venni, de ez ki is tudjon jönni belőle. Mert igazából akkor lesz sikerélménye a gyerekednek, amikor azt tapasztalja, hogy rajta keresztül is ugyanúgy tud működni Isten természet fölötti módon, mint a X nagy embereken, Pál apostolon, Péteren, meg a többieken keresztül. A királyság táboroknak ez az egyik célja, amit nyáron csinálunk, a ifi és gyerek táborok. Hogy a természet fölöttit ne csak megtapasztalják, hanem átéljék a gyerekek azt, hogy rajtuk keresztül Isten ugyanolyan szuverén módon tud jeleket, csodákat és természet fölötti módokat megmutatni és csinálni, mint nagy szolgálókon keresztül. És amikor ezt valaki átéli, fiatal vagy gyerek, lehet, hogy a világ, vagy a barátok, vagy a környezet elviszi arra, mert a szülők mondjuk megengedik, de amikor már átélte a természet fölötti, az olyan nyomot hagy benne, ami meggyőződésem, hogy később visszatudja vonni Istennek az útjára. Még egy dolog, amiben nagyon fontos, hogy odaszálljuk magunkat. Évekig imádkoztunk mi is azért, hogy legyen kijelentése Istenről, mint atyáról. Tehát például, hogy hallom és hallgatom, járok ima összejövetelekre én is, járok házi csoportokba, hallom és hallgatom, hogy hogyan imádkoznak az emberek. Nem azért, mert kíváncsi vagyok, hanem azért, mert hogy milyen képük van Istenről. Mert akkor nekem akként kell tanítani, és akként kell más-más legelő területekre vinni a nyájat, mert más, hogyha úgy szólítom, hogy Istenem, meg más, ha úgy szólítom, hogy atyám. Milyen az Isten képem? Évekig imádkoztunk, hogy legyen kijelentése Istenről, mint atyáról. El kell érni azt is, nem csak Krisztushoz kell vezetni, nem csak üdvösségre, nem csak Szent Szellemmel való, most a csakot azt idézőjelben mondom, kell eljuttatni, hanem egy nagyon fontos, hogy az atyáról való szellemi kijelentése eljusson. Istenről, mint atyáról legyen egy képe. következő 8. A nevelés célja, hogy Krisztus éljen benne. Mindenével, jellemével, karakterével, erejével, szeretetével, mindenével. Ehhez meg kell tanítani azt is, hogy meg tudja őrizni a szívét. Fiú-lány kapcsolatok, már korán el kell kezdeni, sajnos ebbe a világba, már óvodáskorba. Ebbe a világba, óvodáskorba el kell kezdeni erről beszélni, mert már van úgy, hogy első-másodikos általános iskolában ott lesmárolná a lány. Tehát olyan világban élünk. És tanítani kell a gyereket. És nem hunyhatom be a szememet. És nem mondhatom azt, hogy ó, hát mi keresztények vagyunk, nekünk ez nem probléma. És a nevelés az nem szabályok felállításáról szól, sokkal inkább kapcsolatokról. Mint maga a királyság is. Úgy tudok nevelni leginkább, és úgy tudsz egy krisztusi nevelésben részesíteni gyereket, hogyha megfelelő kapcsolatokba beleviszed. És megtanított kapcsolatokat, megfelelő kapcsolatokat kiépíteni, és a kapcsolatokban megmaradni, megtartani azt. Ezek a legfontosabbak. Ahogy egyre inkább kezd érettebbé válni egy gyerek, figyeld meg, a korlátokat annál inkább szélesíted. Az elején nagyon szűkek a korlátok. Miért? Mert nem engeded ezt se, meg azt se, mert tudna olyan dolgokat csinálni, ami komoly károkat okozna saját magába. Ahogy egyre több mindent sikerült megtanítani, egyre több mindenre sikerült nevelni őt, egyre inkább tudnak tágulni a határok, a mozgástere. Egyre több mindenben tud szabadon dönteni. Mert már egyre több mindenben tud különbséget tenni. És ahogy a felelősség, a döntésének felelősségét képes fölvállalni, és a döntés képesség, felelőssége növekszik, úgy a mozgástere is ennek mértékében tud növekedni. Ez mindenben igaz. Nem adsz oda egy elsős gyereknek, egy 5000 forintos zseppénznek. Mert hazajön egy szatyor nyalókával. Ha hazajön a nyalókával. És akkor a butikosnak adtál 5000 forintot. Ennyi, de abból, ja. Tudod, ahogy egyre inkább a külső, a döntéseinek felelősségét, ahogy egyre inkább képes átlátni, fölvállalni, és azzal élni, egyre inkább a külső törvények, vagy a külső parancsok általi korlátok belső szívbe írt törvényekké válnak, amit nem te parancsolsz, hanem Isten már beírja a szívébe a szellem által. És belülről tudja. Belülről tudja eldönteni, hogy mi a jó és mi a rossz. És ez jó. A nevelés az nem szabad, hogy manipulálás legyen. Nem szabad, hogy leurolás, megszégyenés vagy megfélemlítés legyen. És akkor van egy terület, amire muszáj odajuk adjunk, a fegyelmezés. Intés, fenyítés, dorgálás. A fegyelmezés alapja az Istennek a személye. Istennek a tekintélye, Istennek a beszéde, értékrendje, Istennek a szeretete. És figyeld meg, a fegyelmezéshez attól van hatalmunk és tekintélyünk, hogy Isten alárendelt életet élünk. Ettől van legális tekintélyünk és hatalmunk. Ez egy nagyon fontos. És ahogy látják a gyerekeink, hogy engedelmességben járunk Isten felé, Isten beszéde felé, vagy Istentől származott, átruházott tekintélyeknek is engedelmességben járunk, ezt látják, ők is örömmel alárendelik magukat. Nem kérdés akkor, A probléma akkor van, hogyha azt látják, hogy én nem tudom ezt megcsinálni. Akkor probléma van. Ugye a fegyelmezéshez szükséges először is a szeretet. Szükséges a hit, az engedelmesség, odafigyelés, türelem, idő. És az időt aláhúzom még egyszer. Zsidó 12:10. Földi apáink rövid ideig fegyelmeztek, fenyítettek bennünket, ahogy nekik tetszett. Isten azonban a mi érdekünkben fegyelmezés nevel. Azért teszi ezt, hogy a szentségében részesüljünk, hogy olyanok legyünk, mint ő. Emlékszel-e arra, amikor először kaptál otthon fenyítést? Én először emlékszem apám első pofonjára. Én elmondtam, nem akarok az a karácsonyfás, fenyőfás dolog. Megtaláltuk a padláson a széna mögött a karácsonyfát. Ugye nekünk azt mondták, hogy az angyalka hozza. És akkor a kisebbik bátyámmal azt mondtuk, hogy hát ha eldugjuk, megtalálja-e az angyal. És akkor levittük a padlásról, és bevittük a szalmak az a belsejébe, közepén vágtunk egy nagy lyukat, és oda bevittük. Ha ott is megtalálja, akkor frankó. Igen, de a nagyobbik bátyám látta. Ez csak később derült ki. Eljött a karácsony napja, és akkor ebéd előtt volt ez, és akkor apám kihív bennünket a fészerbe. És akkor megkérdezte, hogy láttuk-e a fenyőfát. Milyen fenyőfát? És akkor apám egy magas ember. Tehát nagy, magas ember. Nagy, hatalmas nagy tenyerével. És akkor megkérdezte még egyszer, hogy nem láttátok a fenyőfát? Nem találkoztatok vele?
1: Nem, a fenyőfát.
0: Nem járt erre fenyőfa. És kaptam egy hatalmas nagy pofont. És akkor nem várta meg tovább. Most azt mondta, most gondolkozzatok, mindjárt visszajövök, és mondjátok el még egyszer a kérdésre a választ. És akkor kiment, nem sokára visszajött, persze ott sírtunk, réttünk, és akkor mondta, hogy na, láttátok-e a fenyőfát? Láttuk. És akkor azt mondta, hogy soha többet nem szeretne, hogy hazudjunk. Emlékszem erre, a nagy pofon volt. És azt gondolod, hogy brutális lehet, de muszáj volt. Azt mondja, hogy azért fegyelmez, azért int, hogy a szentségéből részesedjünk, hogy olyanok legyünk, mint ő. Nem lehet kikerülni ezt egyikünknek se. Se azt, hogy részesedjünk belőle. Ha ezt a szüleink elmulasztották, akkor szeretném nekek elmondani, nincs késő. Itt vagyunk mi pásztorok. De Isten felhasználja, tetszik vagy nem tetszik, felhasználja ebben a férjedet is, a feleségedet is. És felhasználja házi csoportvezetődet, felhasználja a gyülekezetvezetőt is. És ez nem csapás, higgyétek el, ez áldás. Neked. Ahogy elmondta a Steve tegnap, nem egy nagy öröm megverni a gyereket. De muszáj, néha. Zsidó 12:7. Fogadjátok el, vessétek alá magatokat a fegyelmezésnek és fenyítésnek, tekintsétek ezt a mennyei édesapátoktól jövő megfegyelmezésnek, mert ez azt bizonyítja, hogy Isten úgy bánik veletek, mint fiaival, hiszen minden fiút megfenyít az apja. Ez igaz. Ha nem voltál megfenyítve, akkor nem vagy apa. Vagyis nem vagy fiú.
1: Igen. De akkor nem tudsz nevelni se. Annyira elhumanizálódott, jól mondom. Annyira humanistává vált a társadalmunk, hogy az tragédia. Más, testvérek, más a gyerekverés, meg más a fegyelmezés. A fegyelmezés a tetteinkért való felelősségvállalás. Meg kell tanítani, hogy a tetteinek van következménye. És meg kell tanítani a szeretetből való engedelmességre. János 14:15-ben Jézus azt mondja, ha engem szerettek, a parancsaimat megtartjátok. Nem mondhatom azt, hogy szeretem az Urat, ha nem tartom meg az ő parancsait. Természetesen nem lehet kikerülni más területeket sem, nem lehet haragból, indulatból. Amiben a fegyelmezésnek kell történnie, megbocsátás, elfogadó szeretet. A fegyelmezésnek megtérést, megváltozást kell eredményeznie. Addig kell ezt csinálni valamilyen módon, különböző utakat, módokat találni, hogy nem éred el a megtérést és a megváltozást. Nem elég, hogy sajnálja. Nem elég. Nem elég pusztán egy külsőséges változásba bekényszeríteni. Hanem a motivumaiban, a szívében, a gondolkozásmódjában kell elérni a változást. A fegyelmezésnek különböző szintjei vannak, Ellen erről tanított, erre nem akarok belemenni a 12:5-6-ban. Csak fölolvasom. Elfelejtkeztetek-e az intésről, amely nektek, mint fiaknak szól? Fiam, nevezd meg az Úrnak fenyítését. Se meg ne lankadj, ha ő dorgál téged. Mert akit szeret az Úr, megdorgálja, és megostoroz mindenkit, akit fiává fogad. Itt olyan szintek vannak, amiket az a helyzet, hogy a harmadikat jobb, hogyha nem ízleli meg egyik se. Az már egy ördögi befolyásnak való ostorozás, korbácsolás, átengedés. Jobb, hogyha nem. A János 19:1-be fordul elől még egyszer ez a görög szó, amikor Jézust megkorbácsolták. Sehol máshol nem. Ez a két hely, ahol előfordul az Új Szövetségbe. És nem akarok a tartalmába belemenni. Csak most felolvasok néhány Biblia verset. És szeretném, hogyha megkapjátok úgyis a jegyzetet. Mert most már kész van, tehát ez most hamar véglegesedik. A maga álnokság, példabeszédek 5:22-23. A maga álnokságai fogják meg az istentelent, és a saját bűnének köteleivel kötözik meg. Meghal fenyíték híján, és bolondságának sokossága miatt támolyog. Tudod, miért hal meg? És itt szellemi dolgokról van szó. A fenyítés miatt. Tudod, hogy miért megy el sok hívő családból gyerek a világba? A fenyítés híjával. Híjából. Híja miatt. Hiánya miatt. Ezért. Példabeszédek 10:17. A bölcsesség megőrzőnek új élete van. A fenyítéket elhagyó pedig tévelyeg. Szeretnéd azt, hogy a gyereked bolyongjon, mint egy vak, egész életébe tapogatózon? Nem szeretnéd. Ha nem szeretnéd azt, hogy egész életébe tévelyegjen, akkor a fenyítést azt be kell tervezned. Ha nem adódik magától, meg kell keresnem a helyet. Erről is beszél a Biblia. Példabeszédek 13:18. Szegénység és gyalázat éri azt, aki megveti a fenyítést. Tehát meg kell azt nézni, hogy a mi családunk, ha családi, familiáris generációs szegénységről van szó, farokságról van szó, akkor vajon mi annak a gyökere? Meg kell nézni akkor a családunkba fölfele, hogy a fenyítés hogyan működött. Igazságban, Krisztusi módon vagy nem, ha nem, akkor egy új kezdetet kell nyitni, és meg kell ezt tanulni. Példabeszédek 13.24. Aki megtartóztatja a veszélyét, az a saját gyerekét gyűlöli. Aki pedig szereti a gyerekét, megkeresi őt fenyítékkel. Van úgy, hogy volt úgy, Kati mondjuk panaszkodott, hogy ez vagy az a probléma van, hogy hát fenekeljem el a gyereket. Akkor már ugye hát nem 2-3 éves volt, hanem több, és mondtam, hogy jó, csak az okot találjam, tehát hogy lássam. És megtaláltuk az okot. Kivártam, de mondtam, és elmondtam, leültem, és elmondtam, hogy azért csinálom, mert szeretem. Azért csinálom, mert szeretem az Urat. Engedelmeskedek neki, és azért csinálom, mert hiszek Isten beszédébe, hogy amikor elfenekelem, akkor ez ő benne egy olyan jó gyümölcsöt fog eredményezni, amiért hálás lesz. El szeretném azt is mondani, hogy sokszor egy-egy rácsapással rosszabbat csinálsz, mint a 24. Aki megtartóztatja a veszélyét, az a saját gyerekét gyűlöli. Aki pedig szereti a gyerekét, megkeresi őt fenyítékkel. Van úgy, hogy volt úgy, Kati mondjuk panaszkodott, hogy ez vagy az a probléma van, hogy hát fenekeljem el a gyereket. Akkor már ugye hát nem 2-3 éves volt, hanem több, és mondtam, hogy jó, csak az okot találjam, tehát hogy lássam. És megtaláltuk az okot. Kivártam, de mondtam, és elmondtam, leültem, és elmondtam, hogy azért csinálom, mert szeretem. Azért csinálom, mert szeretem az Urat. Engedelmeskedek neki, és azért csinálom, mert hiszek Isten beszédébe, hogy amikor elfenekelem, akkor ez ő benne egy olyan jó gyümölcsöt fog eredményezni, amiért hálás lesz. El szeretném azt is mondani, hogy sokszor egy-egy rácsapással rosszabbat csinálsz, mint a...

találjam, tehát hogy lássam. És megtaláltuk az okot. Kivártam. Kivártam. De mondtam, és elmondtam, leültem, és elmondtam, hogy azért csinálom, mert szeretem. Azért csinálom, mert szeretem az Urat. Engedelmeskedek neki, és azért csinálom, mert hiszek Isten beszédébe, hogy amikor elfenekelem, akkor ez ő benne egy olyan jó gyümölcsöt fog eredményezni, amiért hálás lesz. El szeretném azt is mondani, hogy sokszor egy-egy rácsapással rosszabbat csinálsz, mint ha elfenekelnéd rendesen. Isten úgy csinálta ezt itt hátul, hogy sok mindent kibír. Higgyétek el, rácsapsz a gyerekre, az nem ér semmit. Legyen kevés, de emlékezetes. Ha holnap nem emlékezik arra a fenekelésre, akkor nem érted el a célodat. Nem kell neked minden nap megverned, meg minden héten megverned. De ha nem emlékezik rá egy hét múlva, akkor nem érted el a célodat. Gábor, emlékszel, nem kell mondani, hogy mikor. Emlékszel, hogy mikor lettél utoljára elfenekelve? Nem kell mondani. Igen. Emlékszik rá, hogy mikor. Példabeszédek 19:17. Fenyítsd meg a te fiadat, mert még van remény felőle. De annyira ne fenyítsd meg, hogy megöld. Tehát Isten szab határokat. Példabeszédek 22:15. A gyermek elméjéhez van kötve a bolondság, az ostobaság, de a fenyítés veszélye messze előzi ő tőle azt. Jobb, ha nem kézzel csinálod, a kezet Isten arra tett, arra alkotta, hogy áldjunk vele. Én nem kézzel csináltam, soha. Vagy veszővel, vagy fakanállal, vagy dobverővel. És nem úgy, hogy ruhán keresztül, ruha le, gatya le, fölfektetni a térdemnek, Katit megkértem, menjen ki. És nem jó érzés, hidd el, nekem se jó érzés. De nem kellett sokszor csinálni. És itt nagyon, testvérek, szülők, példabeszédek 23:13. Ne sajnáld megfenyíteni a gyerekedet. Legtöbb szülő ezzel csinálja a legnagyobb bajt, hogy megsajnálod. Ne sajnáld megfenyíteni a gyerekedet. Nem hal bele, ha megvered bottal. Ez így van szó szerint. Ne sajnáld megfenyíteni a gyerekedet, mert nem hal bele úgyse. De tudod, azt mondja a példabeszédek 29:15, a vesző és a dorgálás bölcsességet ad. És a 29:17 azt mondja, fenyítsd meg a te fiadat, és békességet hoz az neki. Tudod, amikor megvan minden egyes ilyen zsidókhoz írt levélben is azt mondja, hogy de utóbb a békességnek, igazságnak békességes gyümölcsével fizet azoknak, akik általa gyakoroltatnak. Amen. Erre szeretnélek kérni benneteket, hogy ne sajnáljátok meg, mert ez egy manipuláló eszköz lehet a gyerek életébe. Én is azzal szeretném befejezni, amivel elkezdtem, amivel Darko is befejezte. Legyen egy eltökéltség, elkötelezés arra, ami rajtunk áll. Törjünk meg, állítsunk stoppot minden családi, generációs, familiáris átokvonalnak. A Krisztusban aktív hitgyakorlással. Ugyanakkor nyissunk Krisztusban hitáltal, profétálással, áldásmondással és példaadással egy új generációs, családi, familiáris áldásvonalat. És állítsuk rá a gyerekeinket erre. Amen. Mennyei Atyám, hálát adok neked, és köszönöm a te szeretetedet a házasságról, a gyereknevelésről,

0: szülőségről, és minden másról. De most ezekről beszéltünk. Sok minden elhangzott. Tudom, hogy az agyamban van még üres hely. És lehet, hogy nem fért oda be. Lehet, hogy nem emlékszem rá. De a szívemmel azt mondom, befogadom ezeket. Az egészet, ami elhangzott. Tegnap előtt és a mai napon. És segítségül hívlak. Segíts meg, Jézus Krisztus. Menj, édesatyám. Kedves Szent Szellem. Szükségem van rád, hogy megfussam azt a pályát, amit te terveztél. Segíts meg abban, hogy tudjak olyan szülő lenni, hogy ráállítsam a gyerekeinket arra a pályára, amit te terveztél nekik. Egy generációs, nemzedékeken átívelő áldás pályára. A Jézus nevében. Amen.
1: Elhangzott Házasság és gyereknevelés című tanítássorozat 10. része, melyben Nemes Pált hallottuk.
2: Ez volt a Neked Szól.
3: Ez volt a Neked Szól.
2: Aktuális bibliai tanítások.
3: Aktuális bibliai tanítások. Ez a Rádió Sansz.

0: Hitünk alapjai.
1: Hitünk alapjai.
0: Apostoli fundamentumok.
1: A Rádió Sanszt műsorán.
2: Áldott legyen az Úr neve.
3: I said bless the name of the Lord.
2: Azt mondtam, áldott legyen az Úr neve.
3: You can turn in your notes to page 72.
2: A 72. oldal következő.
3: But I have to warn you, I think I'm going to go a bit off of the reservation.
2: De figyelmeztetnem kell titeket, hogy egy kicsit attól tartok, hogy nem leszek elég visszafogott.
3: Ez azt right, jelenti, like father, like son.
2: Hogy olyan, amilyen az apja, olyan a fia.
3: Amen. Praise the Lord. That should be our hope and our prayer. Amen.
2: Ez kell a reményünknek és imánknak lenni, hogy mindegyikünk olyan legyen, hogy amilyen az apa, olyan a fiú.
3: As Franz said,
2: ahogy Franz mondta,
3: I was amazingly impacted by the last session.
2: Az előző tanítás óriási hatást gyakorolt rám.
3: You know how the Spirit of the Lord can sneak up on you.
2: Tudjátok, milyen az, amikor az Úr szelleme egyszerűen rátok száll, így meglepetésszerűen, és hátulról elkap titeket, és olyan módon megragadja a szíveteket, ahogy nem számítottatok rá.
3: Well, that has happened to me.
2: Ez történt velem.
3: And I hope and I pray that I'm able to give to you what the Lord has put in my heart.
2: Oda tudjam nektek adni ezt, amit az Úr a szívembe helyezett.
3: And so can we just pray one more time?
2: Imádkozzunk még egyszer.
3: I want you to bow your heads and open your hearts with me.
2: Nyissátok meg a szíveteket velem együtt.
3: Our Father and our God.
2: Atyánk, Istenünk.
3: Lord, we thank you for the privilege of your word.
2: Uram, hálát adunk neked azért a kiváltságért, hogy itt lehet az igéd a kezünkben.
3: We thank you, Lord, for the anointing that breaks yokes.
2: Hogy kenetet adtál nekünk, ami megtöri az igát.
3: We thank you for the Spirit of God who makes us see.
2: Akinek a segítségével láthatunk.
3: Father, I pray for the authority of heaven to be released in this place this afternoon.
2: Mennynek a tekintélye szabaduljon fel ezen a helyen ma délután.
3: Father, I pray that you would speak through these lips of clay the unsearchable riches of Christ.
2: Szóld az én cserép számon keresztül a Krisztus kibeszélhetetlen gazdagságát.
3: And Father, I pray that we all have ears to hear and hearts to receive your word.
2: Fülünk a hallásra és szívünk a felfogásra, hogy a te ígéret felfoghassuk.
3: Father, I pray that we will be challenged and we will be changed.
2: Kihívást kapjunk és megváltozzunk.
3: For if we are not challenged and we are not changed, then what are we doing, Lord?
2: Akkor mit is tehetünk, Uram?
3: Father, we don't come here just for information.
2: Atyám, nem csak információkért jöttünk ide.
3: But we come that the life of God would be imparted unto us.
2: Hanem azért, hogy Isten életéből kapjunk.
3: Father, you said the letter kills, but the spirit gives life.
2: Atyám, te azt mondtad, hogy a betű megöld, a szellem megelevenít.
3: And so we open our hearts, O God, that the true life of God will be imparted to us this day.
2: Hogy ma Isten igazi életéből kaphassunk.
3: Father, be glorified in our midst.
2: Atyám, dicsőj meg közöttünk.
3: Make this moment count.
2: Legyen fontos ez a perc.
3: Mark this day, Lord.
2: Jelöld meg ezt a napot, Uram.
3: May we look back, O God, through time and remember this day.
2: Uram, hadd nézzünk majd vissza az időben, úgyhogy visszaemlékszünk erre a napra.
3: And we thank you for what you're going to say and what you're going to do.
2: És hálát adunk neked azért, amit mondani és tenni fogsz Jézus nevében.
3: Hallelujah. Are you ready?
2: Kész vagytok?
3: Amen. I mentioned yesterday as we were speaking that
2: említettem tegnap, amikor beszéltünk,
3: according to Romans chapter 8,
2: a Róma 8 szerint,
3: they who are led by the Spirit are the sons of God.
2: Akiket Isten szelleme vezérel, azok Istennek fiai.
3: And I said to you yesterday that that is a very key
2: nektek,
3: verse of scripture.
2: Ez egy kulcsfontosságú igevers.
3: It is absolute truth that we cannot just skip over.
2: Ez egy abszolút igazság, ami fölött nem lehet elsiklanunk.
3: Being led of the Spirit is not simply being able to sing well or to preach well.
2: Az, hogy Isten szelleme vezet minket, nem csak azt jelenti, hogy jól tudunk énekelni vagy prédikálni.
3: Being led of the Spirit should impact the entirety of our lives.
2: Az egész életünkre hat az, hogyha Isten szelleme vezet minket.
3: All of what we are and all of what we do must be led by the Spirit of God.
2: Minden szavunkat és cselekedetünket Isten szellemének kell vezetnie.
3: If we are led by any other thing, then we will miss it.
2: Vezet minket, akkor eltévesztettük az utat.
3: In this matter of spiritual fathering and mothering and spiritual sons and daughters.
2: A szellemi atyaság és anyaság kérdésében, a szellemi fiak és lányok kérdésében.
3: We must absolutely be led by the Spirit.
2: Teljesen a szellem kell, hogy vezessen minket.
3: Alan preached so beautifully in the previous session.
2: Alan olyan gyönyörűen prédikált az előző tanításban.
3: And he talked about how you have different gifts of the apostolic wisdom and the prophetic anointing.
2: És arról beszélt, hogy különböző ajándékaink vannak, profétai keretünk és apostoli bölcsességünk.
3: Only God would put these two different gifts together because he knows what they create in the spirit.
2: Csak Isten tudja egymás mellé rendelni ezeket a szolgálatokat, mert ő tudja, hogy mit teremtenek ezek szellemben.
3: It is human tendency for us to want to be with people like ourselves.
2: Emberileg hajlamunk van arra, hogy hozzánk hasonló emberekkel legyünk együtt.
3: It's human tendency for us to be with people who walk like us and talk like us.
2: Mi emberek hajlamosak vagyunk olyan emberekkel együtt lenni, akik úgy járnak, gondolkodnak és cselekednek, mint mi.
3: But in the wisdom of God, he does not do that.
2: De Isten az ő bölcsességében nem így teszi a dolgokat.
3: He puts different gifts and different people and personalities together.
2: Ajándékokat, különböző embereket, különböző személyiségeket rendel egymás mellé.
3: He does it because it is a testimony of the greatness of our God.
2: És ezt azért teszi, mert ez bizonyság, ami Istenünk nagysága mellett.
3: He does it because it's a witness of the glory of the kingdom.
2: És mert ez tanúskodik a királyság dicsőségéről.
3: He does it because it is like a loud preaching of the truth of his word.
2: Mert ez olyan, mint hogyha az ő igének igazságáról egy hangos prédikáció lenne.
3: I cannot tell you how many times I've walked into a church with Eileen.
2: Nem tudom elmondani nektek, hányszor mentem már be egy gyülekezetbe Eileennal.
3: A church in Texas in the United States where racism and issues of race have been prevalent.
2: Texasban egy olyan amerikai gyülekezetbe, ahol a faji kérdések nagyon a felszínen voltak.
3: Much like issues of culture would be important for you in the Balkan nations.
2: Nektek is itt a balkáni országokban a kulturális kérdések nagyon fontosak és különbségek.
3: And on the outside we are absolute opposites of each other.
2: És kívülről teljesen ellentétei vagyunk egymásnak, Eileen meg én.
3: Black people and white people historically had no connection in the United States.
2: Az Egyesült Államokban történelmileg a fehérek és a feketék között nem volt kapcsolat.
3: And we know the history of British people and American people.
2: És ismerjük a történetet a britekről és az amerikaiakról.
3: Yet God has taken this wonderful apparent contradiction.
2: Fogta ezt a nyilvánvaló ellentmondást, látszólagosan ellentmondást,
3: together and it makes a statement.
2: És azzal, hogy összekapcsolt minket, ezzel kijelentett valamit.
3: When we walk into a room together.
2: Amikor együtt bemegyünk egy terembe.
3: Just like this here.
2: Így, ahogy itt is.
3: It turns heads.
2: Az emberek utánunk néznek.
3: It makes people wonder, what is that?
2: Az emberek eltűnődnek rajta, hogy ez meg mi?
3: How could that happen?
2: Hogyan történhet ez meg?
3: It happens by the Spirit of God.
2: Isten szelleme által történik meg.
3: Only by the Spirit of God.
2: Csak Isten szelleme által.
3: We must be led by the Spirit.
2: Azt kell, hogy a szellem vezessen minket.
3: Turn with me in your Bibles to Romans chapter 8.
2: Lapozzatok velem a Róma 8-hoz.
3: There are many things by which we can be led if we so choose.
2: Sok minden vezethet minket, ha úgy döntünk.
3: But there is only one thing that mature sons of God are led by, and that is the Spirit of the Living God.
2: De Isten érett fiait mindig csak egy valami vezeti, ez pedig Isten szelleme. Egy valaki.
3: These are very familiar verses of scripture that you have read many, many times.
2: Nagyon ismerős igeversek ezek, amiket már nagyon-nagyon sokszor olvastatok.
3: Look at chapter 8, verse 1.
2: Az első vers a Róma 8-ban.
3: There is therefore now no condemnation to those who are in Christ Jesus, who do not walk according to the flesh, but according to the Spirit.
2: Nincsen azért már semmi kárhoztatásuk azoknak, akik Krisztus Jézusban vannak, akik nem test szerint járnak, hanem szellem szerint.
3: You know, most people misquote that scripture.
2: Tudjátok, a legtöbb ember rosszul idézi ezt az igét.
3: They misapply it because they say there's no condemnation to us in the body of Christ.
2: Rosszul alkalmazzák, mert azt mondják, hogy nekünk, akik Krisztus testében vagyunk, nincs rajtunk kárhoztatás.
3: But according to my Bible, the condemnation can come if we're walking according to the flesh and not according to the Spirit.
2: Hogyha test szerint járunk és nem szellem szerint.
3: We have to understand the fullness of the word of God and all that God is saying to us.
2: Meg kell értenünk Isten igényének a teljességét és mindazt, amit Isten mond nekünk.
3: Go down to verse 5.
2: Ötödik vers.
3: It says, for those who live according to the flesh set their minds on the things of the flesh.
2: Mert a test szerint valók a test dolgaira gondolnak.
3: But those who live according to the Spirit set their minds on the things of the Spirit.
2: A szellem szerint élők pedig a szellem dolgaira.
3: Verse 6, for to be carnally minded is death, and to be spiritually minded is life and peace.
2: Mert a testnek gondolata halál, a szellem gondolata pedig élet és békesség.
3: The carnal mind is enmity against God, for it is not subject to the law of God, nor indeed can be.
2: Mert a test gondolata ellenségeskedés Isten ellen, mint hogy az Isten törvényének nem engedelmeskedik, mert nem is teheti.
3: Those who are in the flesh cannot please God.
2: Akik pedig testben vannak, nem lehetnek kedvesek Isten előtt.
3: But you are not in the flesh.
2: De ti nem vagytok testben,
3: but in the spirit,
2: hanem szellemben.
3: If indeed the spirit of God dwells in you.
2: Ha ugyanaz Isten szelleme lakik bennetek.
3: I cannot overemphasize the fact that we must not be led by our flesh in this matter of spiritual fathering, mothering, sons
2: nem
3: and daughters.
2: Nem tudom túlhangsúlyozni ezt a tényt, hogy ebben a témában, hogy szellemi atyaság, anyaság és gyermekség, nem lehet a test vezetése szerint élnünk.
3: There are some of you right here in this room from different nations in the Balkans.
2: Vannak itt ebben a teremben is sokan, akik a Balkán különböző nemzeteiből származnak.
3: Nations that historically may have been at war with each other.
2: Olyan nemzetekből, amelyek történelmileg talán háborúban álltak egymással.
3: But God in his wisdom may have a spiritual father or a spiritual son or a spiritual mother or a daughter for you from one of those very nations.
2: De lehet, hogy Isten az ő bölcsességében e nemzetek valamelyikéből szán neked szellemi atyát, anyát vagy gyermeket. Szellemi fiat, leányt.
3: That challenges everything within us as a natural man.
2: És ez a természetes lényünkben minden idegszál elő kihívást intéz.
3: But we must be open and we must be yielded and submitted to the wisdom of our God.
2: De nyitottnak kell lennünk és alá kell vetnünk magunkat ami Istenünk bölcsességének.
3: Only the Spirit of God can show us if that is true.
2: Mutathatja meg nekünk, hogy ez valóban igaz.
3: Only the Spirit of God will put someone on your heart that may be from a nation that is not yours and say, this is your father, or this is your
2: szívedre,
3: son, your mother or your daughter.
2: Aki talán nem a te nemzetedből származik, és mondhatja azt neked, hogy ő a te atyád, vagy anyád, vagy lányod, vagy fiad.
3: We have a responsibility in God to yield to his Spirit.
2: Istenben kötelesek vagyunk alávetnünk magunkat az ő szellemének.
3: Are you hearing me today?
2: Halljátok, amit mondok?
3: Amen.
2: Amen.
3: This is very, very important.
2: Ez nagyon-nagyon fontos.
3: You see, because God connects us for purposes that transcend us in the our personal business.
2: Mert Isten olyan célok érdekében kapcsol minket össze, amelyek messze túlmutatnak az egyéni ügyeinken.
3: Many of us limit the things of God to our personal
2: Isten dolgait, személyes szintre korlátozzuk Isten dolgait.
3: God loves us with all that is within us, within Him.
2: Isten minden lénye teljességével szeret minket.
3: But He is not concerned chiefly or singly with our lives personally.
2: De őt nem főleg vagy egyedül vagy egyedül ami személyes életünk érdekli.
3: The greatest concern on God's heart is the advancement of His kingdom across the face of the earth.
2: Isten szívének az a legfontosabb, hogy az ő királysága elterjedjen az egész földön.
3: Bible tells us that the kingdom of God suffers violence, but the violent take it by force. Violent and forceful men advance it.
2: Hogy Isten királysága erőszakos szenved és erőszakos emberek viszik előbbre az ügyét.
3: That warrior anointing, that warrior spirit that comes from the Spirit of God.
2: Ez a harcos szellem, ez a harcos keret, ami Isten szellemétől jön.
3: That's the spirit by which we advance the kingdom of God.
2: Ennek a szellemnek a segítségével vihetjük előre Isten királyságának az ügyét.
3: And so that's the primary purpose of God, that the knowledge of the glory of God would cover the whole earth like the waters cover the sea.
2: Hogy az ő dicsőségének ismerete betakarja az egész földet, ahogy a tengert a víz betakarja, betölti.
3: And it's going to be a people who, like Franz preached about yesterday, who know the heart of God, that will take His heart and do His heart right where they are.
2: És azok az emberek, akik Isten szívét ismerik, azok fogják megragadni azt, ami az ő szívében van, és megcselekedni azt, ami a szívében van, ahogy Franz mondta tegnap.
3: Can you see that that has nothing to do with us as individuals?
2: Értitek, hogy ennek az egésznek semmi köze hozzánk egyénileg?
3: It's not personal and it's not natural.
2: Ez nem természetes és nem egyéni ügy.
3: It's supernatural.
2: Hanem természet fölötti.
3: Amen? Amen, amen, amen. I'm trying to work it out here.
2: Megpróbálok valahogy kibogozni, hogy miről akarok beszélni.
3: Okay. Bless the Lord.
2: Áldott legyen az Úr.
3: Turn with me in your Bibles to 2 Corinthians chapter 5.
2: 2 Korintus 5-höz. Lapozzatok velem.
3: I love 2 Corinthians chapter 5 verses 13 to 15.
2: Nagyon szeretem a 2 Korintus 5 13-tól 15-ig.
3: Because this is the attitude that should impact our hearts.
2: Mert ennek a hozzáállásnak kell hatnia a szívünkre.
3: And of course this is written by the apostle Paul, who was mightily impacted by the Lord.
2: És természetesen Pál apostol írta ezt, akire hatalmasan hatott az Úr.
3: Verse 13 says,
2: For
3: if we are beside ourselves, it is for God.
2: Ha azért bolondok vagyunk Istenért.
3: Do you know what that means? You're just beside yourself, you're wild?
2: Tudjátok, hogy az, hogy bolondok vagyunk, azt jelenti, hogy szertelenek vagyunk.
3: When you lose yourself and it's for Him.
2: Hogy elvesztjük önmagunk fölött az uralmat, és ez Istenért van. Isten erre hív minket. Hogy veszítsük el önmagunkat, és éljünk ő érte.
3: He says, if we are beside ourselves, it is for God, and if we are of sound mind, it is for you.
2: Ha azért bolondok vagyunk Istenért, ha eszesek vagyunk, értetek van az.
3: So I praise God for people like Alan who can be of sound mind and take us systematically through the scriptures.
2: Isten olyan emberekért, mint Alan, aki nagyon józan és eszes, és végig tud minket rendezett formában vinni az
3: igéket.
2: De dicsérem Isten olyan emberekért is, mint Eileen Vincent, akik bolondok Istenért.
3: And I told you yesterday that I am a blessed woman.
2: Tegnap mondtam nektek, hogy én egy áldott ember vagyok.
3: Because I get to have both of them.
2: Mert nekem mind a kettőből jutott egy.
3: Hallelujah. Keep reading.
2: Olvassuk tovább.
3: Verse 14 says, for the love of Christ compels us, because we judge thus, that if one died for all, then all died. And he died for all, that those who live should no longer live for themselves, but for him who died for them and rose again.
2: Mert a Krisztusnak szerelme szorongat minket, úgy vélekedvén, hogyha egy meghalt mindenkiért, tehát mindazok meghaltak, és azért halt meg mindenkiért, hogy akik élnek, ezután nem maguknak éljenek, hanem annak, aki érettük meghalt és feltámasztatott.
3: Damit die für sich selbst leben, sondern den, der für sie gestorben, auferweckt worden ist. Then Paul goes on to say, after all of that, therefore.
2: Azért, aztán azt mondja Pál, hogy mindezen túl azért.
3: We regard no one according to the flesh.
2: Mi ezen túl senki sem ismerünk, vagy veszünk tekintetbe test szerint.
3: But it's according to the Spirit.
2: Hanem szellem szerint. 17.
3: You see, our connection to our spiritual parents is first rooted in our love for the Heavenly Father.
2: Látjátok, a szellemi szüleinkkel való kapcsolatunk és az a szeretetünk elsősorban a mennyei Atya iránti szeretetünkben gyökerezik.
3: Because of all that he's done for us, we should have the heart that loves him with all that is within us.
2: Mert amiatt, amit értünk tett, a szívünkkel szeretünk kellőt mindennel, ami bennünk van.
3: That's what Paul was saying. If I am beside
2: Paul,
3: myself, it is for you.
2: Hogyha józan vagyok, az értetek van.
3: I'm not holding anything back from you, my Father and my God.
2: Ja, igen, Istenem és Atyám, semmit nem tartok vissza tőled, ha bolond vagyok, érted, van az.
3: Knitted, rooted and grounded in love for God.
2: És ezért Isten iránti szeretetben vagyunk meggyökerezve, és alapot abban vettünk.
3: Our love for God must be the motivation of our hearts.
2: Az Isten iránti szeretetnek kell hajtani a minket.
3: It's when we are motivated by other things that we get into trouble.
2: Amikor más dolgok motiválnak minket, akkor kerülünk bajba.
3: It's when we are motivated by other things that we hurt the heart of God.
2: Amikor más dolgok motiválnak minket, akkor okozunk fájdalmat Isten szívének.
3: But if we love God with all that is within us and we allow his love to motivate us, then we will please him.
2: De ha szeretjük Istent mindazzal, ami bennünk van, és engedjük, hogy az ő szeretete legyen a hajtóerő bennünk, akkor tudunk neki örömet szerezni.
3: See, this matter of love is so important because our love for him will allow us to yield to whatever he wants.
2: Tudjátok, a szeretet kérdése nagyon fontos, mert az iránta való szeretetünk teszi lehetővé, hogy alávessük magunkat mindennek, amit ő mond.
3: If we love him, we will submit to him.
2: Ha szeretjük őt, akkor alávetjük magunkat neki.
3: We would be like Abraham who left not knowing where he was going.
2: Olyanok leszünk, mint Abraham, aki elment Úrból, anélkül, hogy tudná, hogy hova megy.
3: I can remember as a young believer loving that verse of scripture.
2: Emlékszem, amikor friss hívő voltam, nagyon szerettem ezt az ige verset.
3: Abraham, having the call of God to go, went not knowing where he was going.
2: Abrahamot elhívta Isten, hogy menjen, és ő ment, és nem tudta, hogy hová megy.
3: But he knew his father would show him.
2: De tudta, hogy az atya meg fogja neki mutatni.
3: Amen. Amen.
2: Amen.
3: And so we must be motivated by love because love will cause us to submit and to yield to our heavenly father.
2: Tehát nekünk, minket a szeretetnek kell mozgatni, mert a szeretet miatt fogjuk alávetni magunkat a mennyei atyának, és azért fogunk engedelmeskedni neki.
3: And once we've come to that,
2: hogy az ő szeretete legyen a hajtóerő bennünk, akkor tudunk neki örömet szerezni.
3: See, this matter of love is so important because our love for him will allow us to yield to whatever he wants.
2: Tudjátok, a szeretet kérdése nagyon fontos, mert az iránta való szeretetünk teszi lehetővé, hogy alávessük magunkat mindennek, amit ő mond.
3: If we love him, we will submit to him.
2: Ha szeretjük őt, akkor alávetjük magunkat neki.
3: We would be like Abraham who left not knowing where he was going.
2: Olyanok leszünk, mint Abraham, aki elment Úrból, anélkül, hogy tudná, hogy hova megy.
3: I can remember as a young believer loving that verse of scripture.
2: Emlékszem, amikor friss hívő voltam, nagyon szerettem ezt az ige verset.
3: Abraham, having the call of God to go, went not knowing where he was going.
2: Abrahamot elhívta Isten, hogy menjen, és ő ment, és nem tudta, hogy hová megy.
3: But he knew his father would show him.
2: De tudta, hogy az atya meg fogja neki mutatni.
3: Amen. Amen.
2: Amen.
3: And so we must be motivated by love because love will cause us to submit and to yield to our heavenly father.
2: Tehát nekünk, minket a szeretetnek kell mozgatni, mert a szeretet miatt fogjuk alávetni magunkat a mennyei atyának, és azért fogunk engedelmeskedni neki.

0: loving that verse of scripture.
1: Emlékszem, amikor friss hívő voltam, nagyon szerettem ezt az igeverset.
0: Abraham, having the call of God to go, went not knowing where he was going.
1: Abrahamot elhívta Isten, hogy menjen, és ő ment, és nem tudta, hogy hová megy.
0: But he knew his father would show him.
1: De tudta, hogy az atya meg fogja neki mutatni.
0: Amen. Amen.
1: Amen.
0: And so we must be motivated by love, because love will cause us to submit and to yield to our heavenly Father.
1: Tehát nekünk, minket a szeretetnek kell mozgatni, mert a szeretet miatt fogjuk alávetni magunkat a mennyei atyának, és azért fogunk engedelmeskedni neki.
0: And once we've come to that place of total yieldedness in him, we can then be positioned by him and placed by him as spiritual sons and daughters with the spiritual fathers and mothers that he's called us to.
1: És miután neki teljesen elevezettük már magunkat, akkor tud minket kapcsolatba hozni olyan szellemi atyákkal és anyákkal, akiknek szintén alá kell vetnünk magunkat.
0: You know, I want you to turn the notes here.
1: Most egy kicsit továbblapozok a jegyzetben.
0: So you just have to be fluid with me, okay?
1: Úgyhogy csak így lazítsatok, gyertek velem.
0: Just hang loose.
1: Lazítsatok.
0: Flow with the Spirit of God.
1: És Isten szellemével mozogjatok.
0: Page 75.
1: 75. oldal.
0: Turn with me in your Bibles to Matthew chapter 10.
1: Máté 10.
0: You know, when God does a thing, it is evident to all whether they know God or not.
1: Tudjátok, amikor Isten tesz valamit, akkor az mindenki előtt nyilvánvaló, akár ismeri az illető Istent, akár nem.
0: I want to look at verse 34.
1: 34. vers.
0: This is Jesus speaking, and he's talking, and he says the following.
1: Jézus beszél, és a következőket
0: Do
1: mondja.
0: Do not think that I came to bring peace on earth.
1: Ne gondoljátok, hogy ezért jöttem, hogy békességet bocsássak a földre.
0: I did not come to bring peace, but a sword.
1: Nem azért jöttem, hogy békességet bocsássak, hanem hogy fegyvert,
0: kardot. For I have come to set a man against his father, a daughter against her mother, and a daughter-in-law against
1: Mert
0: her mother-in-law.
1: Mert azért jöttem, hogy meghasonlást támasztok az ember és az ő atya, a leány és az ő anyja, a menny és az ő napa között.
0: He says a man's enemies will be those of his own household.
1: És hogy az embernek ellensége legyen az ő háza népe.
0: He who loves father or mother more than me is not worthy of me, and he who loves son or daughter more than me is not worthy of me. And he who does not take his cross and follow after me is not worthy of me. He who finds his life will lose it, and he who loses his life for my sake will find it.
1: Aki inkább szereti atyát és anyját, hogy nem engemet, nem méltó én hozzám. És aki inkább szereti fiát és leányát, hogy nem engemet, nem méltó én hozzám. És aki föl nem veszi az ő keresztjét, és úgy nem követ engem, nem méltó én hozzám. Aki megtalálja az ő életét, elveszti azt, és aki elveszti az ő életét, én érettem, megtalálja azt.
0: When I was born again, I had new blood coursing through my veins.
1: Amikor újjászülettem, új fajta vér kezdett folyni az ereimben.
0: It wasn't just the blood of my natural parents.
1: Nem csak a fizikai szüleim vére.
0: But it's now the blood of my Lord and Savior.
1: Hanem most már az Uram és megváltom vére is.
0: When I got saved, I was radically saved, and my whole life changed.
1: Az egy radikális dolog volt, és az egész életem megváltozott tőle.
0: And my natural family, they saw the change instantly.
1: És a földi családom azonnal látta a változást.
0: I have three sisters.
1: Három nőtestvérem van.
0: And both my parents were alive at the time when I gave my life.
1: És amikor az életemet odaadtam az Úrnak, akkor mind a két szülőm élt még.
0: And they have watched me follow God all of my life.
1: Ahogy követtem Istent az egész életemmel.
0: They have watched me make decisions according to the word of God.
1: Figyelték, hogy Isten igéje szerint hozom a döntéseimet.
0: There were even times when they sort of tried to dissuade me not to.
1: Néha még meg is próbáltak rávenni arra, hogy ne tegyem ezt.
0: But I was steadfast in following after the truth.
1: De én álhatatosan követtem az igazságot.
0: When I moved to San Antonio, my mother was very sick.
1: Nagyon beteg volt az anyukám, amikor San Antonióba költöztem.
0: But I knew that the Lord was moving me.
1: De tudtam, hogy az Úr költöztet el engem.

0: There was no choice.
1: Nem volt választási lehetőség.
0: Well, there is always a choice.
1: Lehet, hát mindig van választási lehetőség.
0: You can choose to obey or choose to disobey.
1: Dönthetsz úgy, hogy engedelmeskedsz, vagy úgy, hogy nem engedelmeskedsz.
0: And so I chose to obey.
1: Tehát én úgy döntöttem, hogy engedelmeskedek.
0: I spoke to my family and I told them that I was going to move all the way across the country.
1: Elmondtam a családomnak, hogy átköltözöm az államok túlsó végébe.
0: And while they knew they would miss me, they let me go.
1: És noha tudták, hogy hiányozni fogok, elengedtek.
0: They knew I was following God.
1: Tudták, hogy Istent követtem.
0: When I got to San Antonio,
1: és eljutottam San Antonióban.
0: I didn't know that the Lord was going to give me a spiritual mother.
1: Nem tudtam, hogy az Úr egy szellemi anyát és atyát fog nekem adni.
0: I was simply following the Spirit of God.
1: Egyszerűen Isten szellemét követtem.
0: But when I got there, the Lord began to speak to me.
1: De amikor odaértem, az Úr elkezdett beszélni hozzám.
0: Everything that I knew, everyone that I knew was on another part of the country.
1: Mindenki, akit ismertem, az ország túlsó végében élt.
0: And the Lord began to speak to me out of the scriptures in Matthew chapter 10 and Mark chapter 14.
1: És az Úr elkezdett nekem szólni a Máté 10-ből és a Márk 14-ből, ha jól emlékszem.
0: Do you remember when Jesus was talking to his disciples and he had just been preaching to the rich young ruler and he didn't want to enter into the kingdom?
1: Emlékeztek, amikor Jézus a tanítványaival beszélt, és éppen előtte beszélt a gazdag ifjúval, aki nem akart belépni végül a királyságba?
0: And he talked about how easy it was for a camel to go through the eye of a needle than for this rich man to enter into the kingdom.
1: Mennyivel könnyebb a tevének átmenni a tűfokán, mint ennek a gazdag embernek belépni a királyságba?
0: And he said, the apostles responded and said, well, Lord, we've left everything to follow you. How?
1: Úgy reagáltak, hogy azt mondták, hogy Uram, mi mindent elhagytunk, te érted, mi fog velünk történni?
0: And Jesus spoke these powerful words which began to minister to me.
1: És Jézus ezeket az erőteljes szavakat mondta, amelyek elkezdtek szolgálni nekem.
0: He said, I assure you.
1: Azt mondta, biztosítalak titeket.
0: Not one person who was left
1: arról,
0: hogy mother,
1: senki, aki elhagyta atyát vagy anyját,
0: sister or brother,
1: nővérét vagy fitestvérét,
0: houses and
1: házakat és földeket.
0: Not one person will fail to receive.
1: Egy ilyen ember sem történhet meg, hogy nem kapja vissza a százszorosát mindannak.
0: In this life.
1: Ebben az életben.
0: Mothers and fathers,
1: anyákat, atyákat, nővéreket, fitestvéreket, házakat és földeket.
0: I have received mother and father.
1: Én kaptam anyát és apát és nővéreket és fitestvéreket.
0: Houses and land.
1: Házakat és földeket.
0: I have.
1: Tényleg.
0: And I knew that this was a promise that the Lord was making to me.
1: És tudtam, hogy az Úr ezt nekem ígéri.
0: And so Alan and Eileen did not know this, but in my heart of hearts and sometimes in cards.
1: Alan és Eileen nem tudta ezt, de valahogy a szívem mélyén, és néha le is írtam.
0: I would refer to them as my mother.
1: Úgy utaltam rá, amikor küldtem lapokat haza. Úgy utaltam rájuk, mint az ígéret szerinti anyámra és apámra, vagy nekik írt képes lapokon. Mert ők ezek nekem. Tehát Jézus azért jött, hogy elválasztjon minket attól, ami természetes szinten van, és nekünk adja azt, ami szellemi szinten van.
0: And we have to be like those, like the Apostle Paul.
1: És olyanoknak kell lennünk, mint például Pál apostol, aki azt mondta, hogy ő is hozott egy döntést.
0: We've made a decision that if Christ died, then we all died.
1: Mi is úgy döntöttünk, hogy ha Krisztus meghalt, akkor mindannyian meghaltunk.
0: And it has to be the absolute truth of our lives that my life is not my own, but I was bought with a price.
1: Az életünk kijelentésének lennie, hogy az én életem nem az enyém, hanem áron vétettem meg.
0: And that price was the precious blood of Jesus.
1: És ez az ár Jézus drága vére volt.
0: He paid everything for my life.
1: mindent kifizetett az életemért.
0: And so my life is not mine to live, it's his.
1: Az életem már nem az enyém, hogy azt éljem, hanem az övé, ő élhet hogy az életemet.
0: When I went down in the waters of baptism, the old Natalie died and I rose up and Christ, the resurrected Christ, rose in me.
1: Amikor bementem a bemerítkezés vizébe, a régi Natalie meghalt, és amikor kijöttem belőle, akkor a feltámadott Krisztus feltámadt bennem.
0: And so the Lord connects us together.
1: Tehát az Úr köt minket össze. Kapcsol minket össze szellemben,
0: to do a purpose for him.
1: Hogy az ő célját valósítsuk meg.
0: Amen.
1: Amen.
0: Don't you love him?
1: Nem szeretitek az Urat?
0: Now somewhere on these notes I have
1: valahol a jegyzetben.
0: Oh yes, on page 72.
1: A 72. oldalon.
0: Point D, it says,
1: a D pont,
0: you must
1: mondja,
0: know to whom you are given.
1: Tudnotok kell, kinek adattatok. Tudnod kell, kinek adattál oda.
0: See, as spiritual sons and daughters, we have to recognize that we are given.
1: Látjátok, mi nekünk szellemi lányoknak, fiaknak rá kell jönnünk, hogy mi oda adattunk.
0: The Lord has taken my life and given it to Alan and Eileen Vincent.
1: Fogta az életemet és odaadta Alan és Eileen Vincentnek.
0: And as a spiritual daughter of them, my life is given to them to serve them.
1: Élete, az én életem úgy adatott nekik oda, hogy szolgáljam őket.
0: To serve the vision on their hearts that God has put there.
1: Szolgáljam azt a látást, amit Isten a szívükre helyezett.
0: But see, in serving them, I am serving God.
1: De tudjátok, hogy őket szolgálom, ezzel Isten szolgálom.
0: Because God put the vision in their heart.
1: Mert Isten tette a látást a szívükre.
0: And he knows that there's need for generations to accomplish what he's placed within them.
1: Több nemzedékre van ahhoz szükség, hogy megvalósuljon az, amit Isten ő beléjük elhelyezett.
0: And so in the wisdom of God, he would bring someone so unlike them to then stand with them and to fulfill his purposes.
1: Odarendelt melléjük valakit, aki annyira különbözik tőlük, azért, hogy az ő céljai megvalósuljanak.
0: And that's why I'm standing here with you today.
1: És ezért állok itt előttetek ma.
0: In the natural, I cannot see how I, a young woman from Brooklyn, New York, would be standing preaching in Austria.
1: Én a földi szinten nem tudom felfogni, hogy én a brooklyni ifjú hölgy, hogy kerülök Ausztriába prédikálni.
0: But this is the plan of God.
1: De ez Isten terve.
0: See, as sons, we have to recognize that we are given.
1: Nekünk fiaknak rá kell jönnünk, hogy mi odaadattunk.
0: The relationship does bless me as an individual.
1: Ez a kapcsolat nagy áldás nekem, mint egyénnek.
0: I am blessed beyond my wildest imagination.
1: Áldottabb vagyok, mint ahogy a legvadabb álmaimban el tudtam képzelni.
0: But I am given to them.
1: De én nekik adattam oda.
0: And as spiritual sons and daughters, you must know to whom you are given.
1: És nektek szellemi lányoknak és fiaknak tudnotok kell, hogy kinek adattatok oda.
0: Turn with me in your notes to
1: lapozzatok
0: page 74.
1: Jegyzetben a 74. oldalra.
0: And turn with me in your Bibles to Romans
1: Bibliában
0: chapter 8.
1: Pedig a Róma 8-hoz.
0: I have a letter E here. The spirit of adoption establishes the father-son or mother-daughter relationship.
1: E pont a fiúság szellemi szilárdítja meg az atya-fiú, illetve anya-leány kapcsolatot.
0: And Romans chapter 8 verse 15 says the following.
1: És a Róma 8:15 a következőt mondja.
0: For you did not receive the spirit of bondage again to fear, but you received the spirit of adoption by which we cry, Abba Father.
1: Mert nem kaptatok szolgaság szellemét ismét a félelemre, hanem a fiúságnak szellemét kaptátok, aki által kiáltjuk Abba, Atyám.
0: The spirit of adoption is from God and it draws people together in him and in one another.
1: A fiúság szelleme Istentől van, és Istenben összehívja az embereket Istenhez és egymáshoz.
0: And you can look on the notes on page 74 and you can see the Greek word for that for adoption.
1: Ezt a 74. oldalt, és megnézhetitek, hogy a fiúság milyen görög szó.
0: And that word is a combination of words, but it means the placing as a son.
1: Összetett szó, de azt jelenti, hogy fiúként elhelyezni valaki.
0: God places us with our spiritual parents.
1: Isten helyez el minket a szellemi szüleinkhez.
0: Look at Galatians chapter 4, verse 6.
1: Nézzük meg a Galata 4:6-ot.
0: I love the way this reads.
1: Nagyon szeretem azt, ahogy ez le van írva.
0: It says, and because you are sons, God has sent forth the Spirit of His Son into your hearts, crying out, Abba, Father.
1: Mint hogy pedig fiak vagytok, kibocsátotta Isten az a fiának szellemét a ti szíveitekbe, ezt kiáltja, Abba, Atya.
0: You see, if my life was created with purpose in God before time began,
1: ha Isten az én életemet az ő céljára teremtette meg, mielőtt az idő elkezdődött volna,
0: then in the mind, heart, and wisdom of God, He knew that a time would come when He would place me with Alan and Eileen Vincent.
1: Hogyha Isten az ő bölcsességében tudta már, hogy egyszer elhelyez engem Ellenhez és Eileenhoz.
0: And I want to apply Galatians chapter 4. It says, because you are sons.
1: És alkalmazni akarom magamra a Galata 4:6-ot, hogy mivel pedig fiak vagytok,
0: you become a son.
1: Fiúvá is váltok.
0: You see where I'm going?
1: Értitek, hova akarok kiugadni?
0: In God, I was already their son.
1: Istenben én már az ő fiúk voltam.
0: This was the plan of God before my life, before time began.
1: Ez már Isten terve volt, mielőtt az én életem elkezdődött, vagy egyáltalán az idő elkezdődött.
0: I have to walk through time and obey my Father, my Heavenly Father.
1: Nekem úgy kell az időn végig járnom az életemet, hogy engedelmeskedek a mennyei Atyának.
0: They had to walk in time and obey their Heavenly Father.
1: Ellenéknek is úgy kellett az időben végig járniuk az életüket, hogy engedelmeskedtek a mennyei Atyuknak.
0: And as they are walking their path of faith and obedience, and I'm walking my path of faith and obedience.
1: És ahogy ők járják a hit és engedelmesség útját, és én is járom a hit és engedelmesség útját a magam módján.
0: We come together, amen.
1: Egyszer csak találkoztunk.
0: So positionally, I was already a son in the heart of God.
1: Tehát helyzetileg én már fiú voltam Atya szívében, eredetileg is.
0: And this verse says, because I am a son.
1: Mondja, hogy mivel fiú vagyok.
0: He sets the spirit of sonship, of adoption in my heart and in their hearts, and I am now placed with them.
1: És Isten elküldi az örök befogadás szellemét az én szívembe és az ő szívünkbe, és ilyen módon egymás mellé helyez minket.
0: I am placed with them.
2: Und jetzt bin ich bei ihnen platziert.
0: Do you see how God is moving, and you have to know by the Spirit of God?
1: Látjátok, hogy Isten hogy mozdul, és Isten szellem által kell tudnunk, hogy mi az, ami történik.
0: God does not do anything by accident or for no purpose.
1: Isten semmit nem tesz véletlenül vagy céltalanul.
0: Everything God does is intentional and it
1: Isten
0: is full of purpose.
1: Szándékosan tesz és céllal.
0: And so when He says, live by the Spirit, be led by the Spirit, we must.
1: És amikor ő azt mondja, hogy éljetek szellem által, és a szellem vezessen titeket, akkor ez kell, hogy történjen velünk.
0: That's why, as we see on page 75 in my notes, and as Alan has preached,
1: ahogy látjuk a jegyzetem 75. oldalán, és ahogy
0: doesn't pass down to the natural lineage. It goes
1: Alan is sokszor tanította, ez az örökség nem a természetes vérvonalon megy végig, hanem szellemben megy tovább egy másik nemzedékre.
0: Continuously we see in the scriptures fathers who passed down a spiritual heritage to those who did not have a natural heritage.
1: Látjuk az igében folyamatosan, hogy atyák olyanokra hagynak örökséget, akiknek természet szerint nem volt örökségük.
0: Alan spoke powerfully about Moses to Joshua.
1: Erőteljesen beszélt arról, hogy Mózes Józsuénak adta át a
0: szaféjszabadat.
1: Látjuk, hogy ugyanezt történik Sámuel és Dávid között.
0: And we see it powerfully between Elijah and Elisha.
1: Erőteljesen látjuk Illés és Elizeus között.
0: We see it powerfully between Paul to Timothy.
1: Erőt érzelek itt Pál és Timóteus között.
0: And most importantly, we see
1: it. És az a legfontosabb, hogy látjuk. Jézus és te közötted és én közöttem.
0: According to the Bible,
1: a Biblia szerint,
0: we were Gentiles and we were separated.
1: Pogányok voltunk és elválasztottak.
0: Ephesians chapter 2.
1: Az Efézus 2 szerint.
0: There was a separation between Jew and Gentile.
1: A zsidók és a pogányok között elválasztódás volt.
0: But God joined us to himself.
1: De Isten
0: the body and the blood of his son.
1: Az ő fiának testében és vérében összekapcsolt minket egymással.
0: And he broke down the wall of separation and made the two one.
1: És döntött a közbevetett választó falat és a kettőt egyé tette.
0: And this is what happens with spiritual fathers and mothers and sons and daughters.
1: És ez történik a szellemi atyákkal, anyákkal, fiakkal és lányokkal.
0: Amen.
1: Így van.
0: Go to page 76.
1: 76. oldal a jegyzetben.
0: You see in your notes in point G,
1: a G pont, a G pontban a következőt látjuk a jegyzetben.
0: True spiritual sons and daughters never leave their father and mother.
1: A valódi szellemi fiak és leányok sohasem hagyják el atyukat és anyjukat.
0: You notice I have the word true in capital letters.
1: Látjátok, csupa nagybetűvel írtam, hogy valódi.
0: If you are the real thing, you live like the real thing.
1: Ha igazi vagy, akkor úgy élsz, mint az igazi.
0: Amen. Amen.
1: Amen.
0: You still with me, right?
1: Még tudtok követni, ugye?
0: You haven't gone anywhere, right?
1: Még nem tértetek valamerre másfele az útra, ugye?
0: So true spiritual sons and daughters never leave their father and mother.
1: Tehát a valódi szellemi fiak és leányok sohasem hagyják el atyukat és anyjukat.
0: Turn with me to the book of Ruth.
1: Lapozzatok velem Ruth könyvéhez.
0: I love this because it's such a perfect
1: nagyon szeretem ezt, mert olyan tökéletes példája ez ennek az igazságnak.
0: Alan and Eileen, excuse me, Alan spoke about this as well in his previous session.
1: Alan az előző tanításban nagyon jól beszélt erről.
0: Ruth chapter 1.
1: Ruth 1.
0: We know the story of Ruth, that she was there, and she had these two Moabite daughter-in-laws.
1: Hogy Noé, Naomi-nak két Moabita menye volt.
0: Naomi, excuse me, loses her husband and her sons.
1: És Naomi elveszti a férjét és a fiait.
0: And so now she hears that there's now the famine is broken and she can go back home.
1: És aztán az éhínség elmúlt és
0: haza akar menni. And she's telling her daughters-in-law, listen, you go because I don't have anything more for you.
1: A menyeinek, hogy nézzétek, menjetek haza, mert nem tudok nektek több mindent felkínálni, már semmit nem tudok nektek adni. Nincsenek fiaim, most már, hogy elvegyenek titeket
0: feleségül.
1: És hogyha mégis születne még gyerekem, akkor nagyon sokat kellene várnunk arra, hogy felnőjenek. Valahol máshol jobb életetek lenne.
0: This was similar to the offer, if you will, that Elijah made to Elisha.
1: Ez egy kicsit hasonlított arra a javaslatra, amit Illés adott Elizeusnak.
0: You stay here, I'm going to go on.
1: Te maradj itt, én meg majd tovább megyek.
0: But Orpah makes this amazing statement to her.
1: Orpah ezt a megdöbbentő kijelentést teszi.
0: And this is the heart cry of a true spiritual son.
1: És egy igazi szellemi fiúnak ez a kiáltása. Tehát Ruth teszi ezt.
0: Orpah kissed her and left, and Ruth made the statement.
1: Tehát Orpah megcsókolta Naomit és elment, és Ruth az, aki ezt a kijelentést teszi.
0: Entreat me not to leave you or to turn back from following after you. For wherever you go, I will go. And wherever you lodge, I will lodge. Your people shall be my people and your God, my God. Where you die, I will die. And there I will be buried. The Lord do so to me and more also, if anything but death parts you.
1: Ne unszolj, hogy elhagyjalak, hogy visszaforduljak tőled, mert ahova te mégy, oda megyek. És ahol te megszállsz, ott ott szállok meg, néped az én népem, és Istened az én Istenem, ahol te meghalsz, ott halok meg, ott temessenek el engem, és úgy tegyen velem az Ura kármit, hogy csak a halál választ el engem tőled.
0: This is the heart cry of a true spiritual son or daughter.
1: Egy igazi szellemi fiú vagy lány szíve így kiált. Ezt mondja.
0: The heart cry is there's nothing that you can do to make me leave you.
1: Azt mondja ezzel, hogy nem tudsz olyat tenni, ami miatt elhagynálak.
0: Why would a true son say that? Because
1: miért mondja ezt egy valódi fiú?
0: Put them there in the first place.
1: Mert Isten helyezte őt emellé az ember mellé már kezdetben is.
0: I can only move if the Lord says move.
1: Én csak akkor költözhetek, ha az Úr azt mondja, hogy költözzek.
0: Because remember, my life is not my own.
1: Mert ne felejtjétek, hogy az életem nem az enyém.
0: And Ruth is saying, don't stand in the way of my being with you forever.
1: Ne állj útjába annak, hogy én örökké veled maradjak.
0: I'm going to follow you, I'm going to be with you, and I'm never going to leave you.
1: Követlek vele, téged, veled leszek, és soha nem hagylak el.
0: You know, as spiritual sons, there will be things that will happen that can tempt us to leave.
1: Tudjátok, történhetnek olyan dolgok, amiket a szellemi fiakat arra kísértik, hogy adják el azt a szellemi szülőt.
0: This is Naomi. She says, listen, everything that I have is dead.
1: Naomi is ezt mondja, hogy minden, amim van, meghalt már, amim volt.
0: Everything that she and her daughters-in-law thought they were living for, the life they had together, it was over.
1: Mindennek vége volt, amiről ő azt gondolta, hogy ő és a menyei azért élnek. Arra tették fel az életüket.
0: And so here's a point where now Ruth can say,
1: tehát ez egy pont, amikor Ruth azt mondhatná, hogy jó, akkor elmegyek.
0: But I said a true spiritual son will never leave.
1: De ahogy már mondtam, egy igazi szellemi fiú soha nem megy el.
0: Ruth could have said, "I'll go and find another husband somewhere."
1: Ruth mondhatta volna, hogy jó, elmegyek és találok valahol máshol egy másik férjet.
0: I'll find another family somewhere.
1: Valahol találok majd egy másik családot.
0: But her heart cry was, "No, I am your daughter."
1: De a szívében azt kiáltotta, "Nem, én a te lányod vagyok és örökké veled maradok."
0: There may be things that happen in your life or ministry which would challenge you to leave.
1: Történhetnek az életedben vagy a szolgálatodban olyan dolgok, amelyek arra hívnának fel téged, hogy menj el.
0: There may be seemingly greener pastures somewhere else.
1: Lehetnek látszólag zöldebb legelők máshol.
0: But I challenge you, what are you going to do?
1: De én kihívást intézek hozzátok, hogy mit fogtok tenni?
0: Will you divorce that which God has put together?
1: Elválasztjátok azt, amit Isten egymás mellé helyezett, összerakott?
0: Being a true spiritual son, will you stay?
1: Vagy mivel igazi szellemi fiú vagy, ott maradsz?
0: That's the challenge.
1: Ez a kihívás. Ez a kihívás ebben az igeversben.
0: Alan talked about Abraham and Lot.
1: Beszélt Abrahamról és Lótról.
0: You remember when Lot came to that greener pasture and he saw it and he says, I want that.
1: Emlékeztek, amikor Lót egy zöldebb legelőhöz ért és látta és azt mondta, hogy én ezt szeretném inkább.
0: All that time he'd been traveling with Abraham until he saw a greener pasture.
1: Addig mindig Ábrahámmal utazott, egész addig, amíg meg nem látott egy zöldebb legelőt.
0: But as Alan so beautifully pointed out, Lot was not Abraham's son, he was only his nephew.
1: De ahogy Alan olyan szépen rámutatott, Lót nem Ábrahám fia volt, csak az unokaöccse volt.
0: True sons will never leave.
1: A valódi fiak soha nem mennek el.
0: You remember in the life of Paul, he's now lived all of these years and done all of these things.
1: Emlékeztek Pál életére, aki nagyon sok évet végigélt és nagyon sok mindent csinált.
0: He's now in chains in prison.
1: És most börtönbe került, és láncok között van.
0: And everyone has left him.
1: És mindenki elhagyta.
0: Everyone except
1: mindenki.
0: The one man who said he described as his beloved son.
1: Kivéve azt az egy embert, akiről ő azt mondta, hogy a szeretett fiam.
0: Who was that man?
1: Ki volt ez az ember?
0: That was Timothy.
1: Timóteus.
0: Timothy did not leave him.
1: Timóteus nem hagyta el.
0: Everyone left Paul.
1: Mindenki elhagyta Pált.
0: In the natural, it looked like it was over for him.
1: Földi szinten úgy tűnt, hogy vége a történetének.
0: He's near the end of his life.
1: Az élete végéhez közel van.
0: There's nothing left.
1: Börtönben van, a láncok között nem maradt semmi.
0: I believe that those other ones looked at Paul in the natural and they did not see, like Agabus did not see, that this was the plan of God.
1: Hiszem, hogy minden más munkatárs földi szinten tekintett Pálra, és Agabushoz hasonlóan nem látták, mi Isten terve az egész
0: Agabus
1: mögött.
0: Do you remember the prophet Agabus that Alan preached about last session? Tied the belt around Paul's hands and said, "If you go, you go to prison."
1: Emlékeztek Agabusra, akiről Ellen az előző tanításban beszélt, és megkötözte a saját kezét és lábát Pál övével, és azt mondta, hogy az az ember, aki ez az öv, börtönbe fog menni.
0: But it was God's plan and Paul's destiny for him to go.
1: De Isten terve volt, és Pálnak az volt a sorsa, hogy börtönbe jusson.
0: I believe that Timothy could see it in the spirit realm and he knew
1: hiszem,
0: that this was the plan of God and that's why he did not leave him.
1: Szellemben látta, és tudta, hogy ez Isten terve, és ezért nem hagyta el Pált.
0: There are times when things can grow dark and dim and seem uncertain, but true spiritual sons never leave.
1: Lehetnek olyan időszakok, amikor minden sötété vagy homályossá válik, elromlanak a dolgok, de az igazi szellemi fiak akkor is maradnak.
0: Now, some of you may be asking, well, what about my ministry?
1: Lehet, hogy néhányan azt kérdezitek, és mi lesz a szolgálatommal?
0: What about me?
1: Mi lesz velem?
0: Remember, it's never been about you.
1: Ne felejtjétek, hogy a történet soha nem rólatok szólt.
0: It's never about us.
1: Soha nem rólunk szól a történet.
0: But even in the plan of God,
1: de még Isten tervében is,
0: true spiritual fathers and mothers send their sons.
1: A valódi szellemi szülők kiküldik a fiaikat.
0: What did Jesus say? He said, I
1: called Jézus,
0: unto
1: mondta,
0: myself those who would be with me that I might then send them to preach.
1: Magamhoz hívtam azokat, akiket kiválasztottam, hogy velem legyenek, és utána kiküldhessem őket prédikálni.
0: Do you see the plan of God?
1: Látjátok Isten tervét?
0: Remember, Jesus said, if you lose your life for my sake, then you will find it.
1: Ne felejtjétek, hogy Jézus azt mondta, hogy ha elveszítitek az életeteket én értem, akkor megtaláljátok.
0: If you will go to where you are given as a son and plant yourself there and serve with all of your heart, I will provide for you through a true spiritual mother and father.
1: Hogyha oda mész, ahova el akarlak helyezni szellemi fiúként, és ott azt a szolgálatot szolgálod, akkor igazi szellemi fiúvá foglak téged tenni, és neked is adok majd egyet.
0: Some spiritual sons will be sent by their spiritual father and mother to go plant a ministry in another place.
1: Vannak szellemi szülők, szellemi fiak, akiket a szellemi szüleik elküldenek egy másik helyre, hogy ott egy gyülekezetet vagy szolgálatot hozzanak létre.
0: Some spiritual sons and daughters will inherit directly from the father and mother.
1: Más szellemi lányok és fiak pedig közvetlenül öröklik a szellemi szüleik szolgálatát.
0: The manner in which this happens is dependent upon a variety of factors.
1: Elég sokféle tényezőtől függ az, hogy éppen melyik változat történik meg.
0: It either happens based on the calling of God on your life.
1: Alapvetően úgy történik, ahogyan Isten elhívta az életedet.
0: And it happens based on what God needs to do for the advancement of His kingdom.
1: És annak attól függ, hogy Istennek mit kell tennie az ő királyságának terjesztése érdekében.
0: I hope you're hearing my heart.
1: Remélem, hogy halljátok, ami a szívemben van.
0: I hope you're hearing the heart of God.
1: És remélem, halljátok, ami Isten szívében van.
0: God connects us for life, for love, and for ministry.
1: Isten az élet, a szeretet és szolgálat érdekében kapcsol össze minket.
0: Amen. And He does this that we would learn from our mother and father.
1: És ezt azért teszi, hogy tanuljunk egy atyától és egy anyától.
0: And everything that we gain from them is for us to use when we run out to do all that God has called us to do.
1: És amit tanulunk tőlük mindannak az a célja, hogy azt használni tudjuk, amikor majd mi magunk elmegyünk, és megtesszük azt, amire Isten elhívott minket.
0: In the beginning of the week, as I was praying about this conference,
1: amikor a hét elején imádkoztam ezért a konferenciáért,
0: I heard the Lord ask me a question which he never asked me before.
1: Hogy az Úr feltett nekem egy kérdést, amit eddig még soha nem tett fel.
0: He asked me, when did the prodigal son become prodigal?
1: Azt kérdezte, mikor lett tékozló a tékozló fiú?
0: You know, the son who went to his father and asked for his inheritance,
1: az a fiú, aki oda ment az apjához, és elkérte az örökségét, és utána elment, és az egész pénzét elköltötte tékozló életben, és utána teljesen
0: nincstelen lett.
1: Tehát az Úr megkérdezte, hogy mikor lett ez a tékozló tékozló.
0: If you look at that body of scripture,
1: megnézzétek már azt az ige szakaszt.
0: It was the younger son that went to his father and said, "I want my inheritance."
1: A fiatalabb fiú volt az, aki odament az apjához, és azt mondta, hogy én most akarom az örökségemet megkapni.
0: And the very next verse says,
1: és a következő vers azt mondja,
0: and spent everything.
1: És azonnal elment és mindenét elköltötte.
0: I believe that the prodigal son became prodigal the moment he went to his father and said, "Give me mine now."
1: Én azt hiszem, hogy a tékozló fiú akkor lett tékozló, amikor oda ment az apjához, és azt mondta, hogy most akarom az örökséget.
0: He was the younger one that had less character.
1: A fiatalabb fiú volt, aki még nem volt annyira jellemes.
0: He didn't have the character to do what was right.
1: Nem volt jelleme ahhoz, hogy a helyes dolgot tegye.
0: And that's why when he left,
1: ezért,
0: he spent it all and immediately became destitute.
1: Mindenét elköltötte, és azonnal nincstelen lett.
0: We read through the scriptures of Achan and all these ones who could not carry the inheritance from their spiritual fathers.
1: Az igében olvastunk Ákánról és mindazokról, akik nem tudták a szellemi atyuktól az örökséget átvenni, úgyhogy tovább vigyék. Ez egyetlen bűn volt.
0: The sin of covetousness.
1: Ez pedig a kapcsiság bűne volt.
0: Achan coveted.
1: Ákán megkívánta ezeket a kincseket, és elvette őket.
0: Gehazi
1: megkívánta, és elvette a kincset.
0: Do you see?
1: Látjátok?
0: Life by the Spirit.
1: Szellem általi élet.
0: True sons will not leave.
1: Az igazi fiak nem mennek el.
0: Because they know it's not time.
1: Mert tudják, hogy még nincs itt az ideje.
0: True sons don't live according to the flesh, they live according to the spirit.
1: Nem test szerint élnek, hanem szellem szerint.
0: True sons will stay and honor their mother and father.
1: Ott maradnak és tisztelik az atyukat és anyjukat.
0: And when they honor their mother and father, they honor God.
1: És amikor atyukat és anyjukat tisztelik, akkor Istent
0: they
1: tisztelik.
0: They honor the placement that God has made.
1: Megtisztelik azt, hogy Isten hova helyezte őket.
0: There's more things in my notes on honor.
1: A jegyzetemben még több dolog van a tiszteletről.
0: And you could read about Ham and Noah and all of those things.
1: És olvashattok Kámról és Noéról és mindezekről a dolgokról.
0: If we do not properly honor our spiritual mother and father, it affects our personal lives and it affects our inheritance in God.
1: És hogyha nem tiszteljük a megfelelő módon a szellemi szüleinket, akkor ez hat a saját életünkre és az Istentől kapható örökségünkre.
0: And it cuts off a flow that God wants to see go from generation to generation.
1: És megszakítja azt az áradást, amit Isten, amiről Isten azt akarja, hogy egyik nemzedékről a másikra folytatódjon.
0: We are not here for just another conference.
1: Nem csak azért vagyunk itt, hogy egy újabb konferencián részt vegyünk.
0: We are here that we would receive
1: azért,
0: the heart of God.
1: Hogy Isten szívéből részesüljünk.
0: For spiritual fathering and mothering. And spiritual sonship and daughters.
1: A szellemi szülőség, atyaság és anyaság, és a szellemi fiúság és leányság témájában.
0: So in the last few moments that
1: tehát
0: we have of this session, I just want us to stand.
1: Utolsó pár percben, ami hátra van ebben a tanításból, szeretném, ha fölállnánk és imádkoznánk.
0: You know, it's through prayer that we work out the things that God has given to us.
1: Tudjátok, imában hozzuk elő azokat a dolgokat, amiket Isten nekünk adott.
0: You know, prayer is a very personal thing on a certain
1: nagyon személyes dolog egy bizonyos szinten.
0: when we are really truly praying before our Father, our spirits are open.
1: Amikor igazából imádkozunk a mi atyánk előtt, akkor nyitva van a szellemünk.
0: And God can put that in our spirit that needs to be there and take out of us that which needs to be removed.
1: És Isten elhelyezheti a szellemünkbe azt, aminek ott kell lenni, és kiveheti belőlünk azt, aminek ki kell kerülni onnan.
0: Prayer is important on so many levels.
1: Az ima nagyon sok szinten fontos dolog.
0: And so now I just want you to open your
1: hearts. Szeretném, hogyha kinyitnátok a szíveteket az Úr előtt.
0: And I want you to close your eyes.
1: És csukjátok be a szemeteket.
0: I want you to envision yourself in your own personal prayer closet with your Father.
1: És szeretném, ha elképzelétek magatokat a saját ima kamrátokban, ahol csak az Úrral vagytok.
0: And I want you now to just begin to open your heart and to say to the Lord.
1: És kezdjétek el kinyitni a szíveteket, és mondjátok el az Úrnak.
0: My life is yours.
1: Az életem a tiéd.
0: All that I am and all that I have is yours.
1: Minden, ami én vagyok és amim van, a tiéd.
0: Apart from you, I am
1: nélküled nem vagyok semmi.
0: But in you I can do all things and be whatever you've called me to be.
1: Minden megtehetek és mindazzá lehetek, amivé te elhívtál engem.
0: Father, I want to thank you for every person that is here this day.
1: Atyám, hálát akarok adni neked mindenkiért, aki itt van ma.
0: I want to thank you for every heart and every nation that is represented here.
1: Minden szívért és minden nemzetért hálát adok, akiből, amelyből itt van itt ember.
0: I want to thank you, Father, for the truth of your word.
1: Köszönöm, atyám, a te ígéd igazságát.
0: Father, you said that we shall know the truth and then we will be free.
1: Atyám, azt mondtad, hogy ha megismerjük az igazságot, akkor szabadokká leszünk.
0: And so, Father, for any of us in this place who still live in any measure by the flesh, I ask that you break it this day in Jesus' name.
1: Most mindegyik számára kérem, akik még valamilyen mértékben a testben élnek a mai napon, kérlek, törd ezt meg a mai napon az életükben.
0: Father, I pray that each and every one of us, whether we are fathers or mothers or daughters or sons, would come to the decision that we live only by your Spirit.
1: Hogy akár atyák, akár anyák, akár fiak, akár lányok vagyunk, döntsük most el, hogy csak a te szellemed által fogunk élni.
0: Father, I pray that we will present ourselves to you this day anew and afresh as living sacrifices.
1: Új módon átadjuk magunkat neked, mint élő áldozatot.
0: I pray that as we do this, Lord, we will show forth the praises of our God in the very nations in which we live.
1: Amint ezt megtesszük, a mi Istenünk dicséretét terjesszük el és sugározzuk ki abban a nemzetben, ahol élünk.
0: I pray, Father, that you will link us together with fathers and sons and daughters and mothers the way you have planned from eternity past.
1: Kös minket össze atyákkal, fiakkal, lányokkal és anyákkal olyan módon, ahogyan te eltervezted az örökké valóságtól kezdve.
0: And I pray that your perfect plan will be fulfilled and realized through our submitted lives.
1: Az engedelmes életünkön keresztül.
0: Father, our heart's desire is to bring glory and honor to your name.
1: Atyám, az a szívünk vágya, hogy a te nevednek dicsőséget és tisztességet szerezzünk.
0: Father, our heart's desire is to see your kingdom come and your will be done on earth as it is in heaven.
1: És a te akaratod megvan a földön úgy, ahogy a mennyben van.
0: Father,
1: atyám,
0: Father, our heart's desire is to see heaven touch earth.
1: Hogy lássuk, hogy a menny összeér a földdel.
0: With his total obedience and yielded to you.
1: Ami tökéletes engedelmességünk és elevetettségünk által te előtted.
0: My Father, work a work in our hearts.
1: Atyám, munkálkodj a szívünkben oly módon.
0: Make us to be all that you've called us to be.
1: És tegyél minket mindazzá, amivé elhívtál minket.
0: And do it to your glory and your honor in Jesus' name.
1: És tedd ezt a te dicsőségedre és tisztességedre Jézus nevében.
0: And if you believe that,
1: és ha hiszitek
0: ezt, people of God say amen.
1: Akkor mondja ezt Isten népe, hogy amen.
0: God bless you.
1: Isten áldjon meg titeket.
3: Ez volt a Hitünk alapjai.
4: Hitünk alapjai.
3: Apostoli fundamentumok.
4: A Rádió Sanszt műsorán.

있을 게 와가 니 있었다.

있으니까 와가지고 있었다.

0: Hitünk alapjai.
1: Hitünk alapjai.
0: Apostoli fundamentumok.
1: A Rádió Sans műsorán.
2: Ellen Vincent a Szent Szellem ajándékairól szóló tanítás sorozatának negyedik részét hallhatjuk.
3: Hello, you ready?
4: Készen álltok?
3: Let's just pray again. Father,
4: imádkozzunk újra, Atyám.
3: Would you again use this time?
4: Kérünk újra, használd ezt az időt. És minket.
3: And speak through Gerhard and myself.
4: Beszélj Gerhardon és rajtam keresztül.
3: May those words lodge in our heart.
4: És ezek a szavak lakozzanak a szívünkben.
3: And may it bring faith to become active in these things.
4: És hozzanak hitet a te üzeneteid, hogy valóban működni tudjuk ezekben a dolgokban.
3: The blessing and benefit of these gifts.
4: Először hogy fedezzük fel ezeknek az ajándékoknak az áldását és a javát.
3: Lord, train us how to use them in spiritual warfare.
4: Minket, Uram, arra, hogy tudjuk ezeket használni az erőteljes szellemi harcban.
3: I just want to say a few more things about tongues. We just
4: csak még néhány dolgot szeretnék mondani a nyelveken szólásról.
3: And I want to just talk about how they can be used in spiritual warfare.
4: Szeretném elmondani, hogyan használhatók ezek a szellemi harcban.
3: And the sort of thing that we've experienced, for example.
4: Néhány dologot elmondani.
3: We feel like a burden from God concerning another situation, maybe even in another country.
4: Amikor úgy érezzük, hogy az Úr ránk terhel egy adott helyzetet, akár egy másik országból is.
3: We don't know anything naturally.
4: Természetes szinten nem tudunk semmit.
3: But we feel a burden.
4: De érezzük a terhet.
3: I'll give you one example of this when
4: mondok erre egy példát.
3: I was in much closer relationship years ago with Reinhard Bonnke.
4: Amikor évekkel ezelőtt még nagyon mostaninál szorosabb kapcsolatban voltam Reinhard Bonnkeval.
3: And I was actually in Kansas City in America at the time.
4: Akkor Kansas Cityben voltam Amerikában.
3: We didn't know anything naturally.
4: Természetes szinten nem tudtunk semmiről.
3: I felt this tremendous burden to pray for him and for his team.
4: De úgy éreztem, hogy nagyon rám terhelődik, hogy imádkozzak érte és a csapatáért.
3: And what I didn't know at that time was that he was being attacked by Muslim fanatics
4: in Nigeria. Nem tudtam, hogy akkor éppen Nigériában megtámadták őt muszlim fanatikusok.
3: So I got this group together and we went to war in the spirit.
4: Úgyhogy összeszedtem a csapatot és elkezdtünk harcolni
3: szellemben. I just sensed he was in danger. That's what I sensed.
4: Hogy Reinhard veszélyben van, ezt éreztem.
3: And we went to war and saw a tremendous breakthrough.
4: És harcba kezdtünk és óriási áttörést láttunk.
3: And then I learned afterwards why that burden had come upon us.
4: És utólag tudtam meg, hogy miért jött ránk ez a teher akkor.
3: And how strategic it had been that God could call on us to pray.
4: És mennyire stratégiai dolog volt, hogy Isten akkor fel tudott minket szólítani és hívni az imára.
3: And we didn't pray with our understanding. We prayed in the spirit, but God knew the situation.
4: Nem az értelmünkkel imádkoztunk, hanem csak szellemben, de Isten ismerte a helyzetet.
3: When there's a group of seasoned intercessors together.
4: És amikor egy csapat közbenjáró összejön.
3: Then you can use tongues in that way without having to have an interpreter. That's meant for the unbelievers primarily and for the edification of the body.
4: Akkor ilyenkor lehet a nyelveken szólást magyarázó nélkül használni, mert ilyenkor nem a hitetlenek miatt használjuk ezt, hanem a
3: go for something, not even knowing exactly what it is.
4: És ilyenkor szellemben ellene tudunk menni dolgoknak, akkor is, ha nem tudjuk, mik azok.
3: But what I often feel the emotions of what I'm praying without knowing what I'm praying about.
4: De amikor így imádkozom, akkor is nem tudom, miért imádkozom, érzem az érzéseket ezzel kapcsolatban.
3: I feel very aggressive and very warlike.
4: Nagyon harcosnak érzem magam, nagyon támadónak.
3: And some years ago God spoke concerning our prayer center in San Antonio.
4: Néhány évvel ezelőtt szólt Isten hozzánk a San Antonio-i ima központunkkal kapcsolatban.
3: One of the callings upon our prayer center is to wage war in the spirit against the spirit of Islam.
4: Az ima központunknak az egyik elhívása, hogy harcoljon szellemben az iszlám előretörése ellen.
3: Now, I hate the spirit of cancer.
4: Én gyűlölöm a rák szellemét.
3: And I hate what it does to people.
4: És gyűlölöm azt, amit ez az emberekkel tesz.
3: But I don't hate the people, I love the people.
4: De az embereket nem gyűlölöm, hanem őket szeretem.
3: And I want to liberate them from the power of what that spirit's doing to them.
4: És fel akarom szabadítani őket annak az ereje alól, amit ez a szellem tesz velük.
3: Now in exactly the same way,
4: ugyanígy,
3: I can hate the spirit of Islam,
4: gyűlölhetem az iszlám szellemét,
3: and I can love the Muslim.
4: és szeretem a muzlimokat, szerethetem őket.
3: Got to get the distinction very clear.
4: És nagyon egyértelműen meg kell a kettőt különböztetnem egymástól.
3: I can love the people and long for them to be set free.
4: Mert szeretem az embereket, és vágyom arra, hogy megszabaduljanak attól a szellemtől, ami szó szerint megöli őket.
3: And God said He would give us authority to become like an intercontinental ballistic missile center.
4: Hogy ad nekünk egy ilyen interkontinentális rakétaközpontot kilövő állomást.
3: That in the spirit realm we could go against Islamic demonic strongholds without physically going there.
4: Ellene tudjunk menni az iszlám erődítményeinek, anélkül, hogy fizikailag oda mennénk hozzájuk.
3: And we could take them out with the power of our prayers.
4: És ki tudjuk ezeket húzni a térképről az imánk erejével.
3: Naturally knowing what we were saying and what we were doing.
4: Anélkül, hogy tudnánk természetes szinten, hogy mit mondunk vagy mit teszünk.
3: Now we are doing these things and we are getting some tremendous results.
4: Elkezdtük már ezt tenni, és óriási eredményeit látjuk ennek.
3: And I know this works.
4: Tudom, hogy ez működik.
3: And it's something that you need to learn to develop as we fight the different strategic battles that have to be fought here.
4: Meg kell ezt tanulnatok, kifejleszteni magatokban, ahogy Európa fölött a különböző szellemi csatákat vívjuk.
3: It basically says this in Romans 8 verse 26.
4: Ezt a Róma 8:26 mondja elsősorban.
3: Paul says there that we don't know how to pray as we ought.
4: Paul mondja, hogy nem tudjuk, hogyan imádkozunk úgy, ahogy kellene tudnunk.
3: But the Spirit makes intercession through us.
4: De a szellem közben jár rajtunk keresztül.
3: With groanings too deep to be uttered.
4: Olyan nyögésekkel, amelyek túl mélyek ahhoz, hogy ki lehetne őket fejezni.
3: And I remember sometimes God's got hold of me, for example, in a strategic political election.
4: Mondjuk egy stratégiai politikai választási időszakban.
3: Now, I don't regard myself as a, you know, an intercessor.
4: Én nem tekintem magam közbenjárónak.
3: But I pray.
4: De imádkozom.
3: But when God's desperate, He'll get hold of anybody and turn them
4: into intercessors. De amikor Isten nagyon akar valamit és nagy szükségben van, akkor bárkit megragadhat.
3: Sometimes God's got hold of me in my private prayer study.
4: Néha Isten engem megragad a dolgozószobámban, ahol egyedül szoktam imádkozni.
3: I've been in travail, in spirit, writhing on the floor,
4: és akkor
3: giving birth to something in the spirit.
4: Vajuthatok szellemben, és ott vonaglok a padlón, és valamit megszülök szellemben.
3: And then afterwards I find out what it's all about.
4: És utólag tudom meg, hogy miről is volt szó.
3: And just as suddenly as the burden comes upon me, then the burden lifts and I know that it's over.
4: Olyan hirtelen, hogy jött a teher, el is távozik rólam ilyenkor.
3: Now these are all dimensions of tongues which I think we're not being familiar with, but God is teaching us new depths and new powers in this sort of
4: way. Mindezek olyan dimenziói, amelyek nem nagyon ismerősek nekünk, de Isten tanítja nekünk ezeknek az új mélységeit.
3: Another thing I want to mention is singing in the spirit.
4: Egy másik dolog, amit említeni szeretnék, az a szellemben éneklés.
3: Paul says that when he prays,
4: Pál azt mondja, hogy amikor
3: he will pray with his understanding,
4: akkor az értelmével is imádkozik,
3: and he will pray with the Spirit,
4: és szellemmel is.
3: But he always prays in the Spirit.
4: De mindig imádkozik szellemmel is. És ezt a különbségtételt meg kell tenni.
3: Like Jesus, we must always pray prayers which are according to the will of God.
4: Mindig Isten akarata szerint kell imádkoznunk.
3: That's praying in the Spirit.
4: Ez a szellemben imádkozás.
3: But sometimes the Spirit chooses to use our mother tongue, our natural language.
4: De néha úgy dönt a Szent Szellem, hogy az anyanyelvünket használja.
3: But sometimes you can accomplish far more by speaking without the limitations of language directly in the Spirit.
4: De néha sokkal többet lehet végezni, hogyha az emberi nyelv korlátai nélkül fejezzük ki magunkat.
3: We must make ourselves available to be used in either way.
4: És rendelkezésére kell állnunk Istennek, hogy bármilyen módon használhassunk.
3: And if you'll give yourself to God, He will train you as He's trained us to become more and more effective and more powerful in this
4: way. Képez téged arra, hogy egyre előteljesebben és egyre hatékonyabban tudjál ilyen módon imádkozni.
3: Amen. And you can do it corporately, providing you're all believers, you all know what you're doing, you all understand what you're doing.
4: És ezt testületileg is lehet csinálni, hogyha minden hívő, aki együtt van, érti, hogy mit csinál, és miről van egyáltalán.
3: Then in that setting, the power of corporate prayer in tongues can have tremendous effect in the heavenly realm.
4: Közösségi nyelvekkel imádkozásnak óriási hatásai lehetnek a szellemi világban, a mennyei helyeken.
3: Paul also says this.
4: Pál azt is mondta viszont.
3: He says, I will sing with the Spirit and I will sing with my understanding.
4: Azt mondta, hogy éneklek a szellememmel és éneklek az értelmemmel is.
3: And because this is, I do this very often.
4: Én is gyakran teszem ezt.
3: Because I'm in many countries where I don't know the language, I'm just speaking by interpretation.
4: Mert sokszor olyan országokban vagyok, ahol nem értem az ottani nyelvet, és tolmácson keresztül tudok
3: tanítani. No, I don't just stand there paralyzed when they're singing in their mother tongue.
4: És amikor az anyanyelvükön énekelnek az emberek,
3: I'm not a spectator, I participate even though they're singing in their mother tongue.
4: Hanem részt veszek a dicsőítésben, akkor is, hogyha a többiek az anyanyelvükön énekelnek.
3: While they're singing in all kinds of different languages,
4: because az emberek mindenféle nyelveken énekelnek körülöttem,
3: I just take off and sing in tongues.
4: Én csak nekiállok nyelveken énekelni.
3: And I'll often create harmonies and I sound fantastically musical in the spirit, not in the natural.
4: Szellemben nagyon sokszor nagyon szép összhangok jönnek létre, és zeneileg nagyon jól hangzik az egész. És ilyenkor szellemben
3: működök. God just is a great musician, I think you all know that.
4: Aki köztetek jó zenész, az biztosan tudja mindezeket.
3: And I will just take off in the spirit and I'll be singing away in tongues, being blessed, and people think, well, I didn't know he knew our language.
4: És akkor én csak elkezdek szellemben énekelni, és áldást kapok.
3: Well, I don't, but it allows me to participate, and this is one solution when you are a mixed language community.
4: És ez egy nagyon jó lehetőség, amikor egy többféle nyelvű csoport van együtt.
3: If you sing in the spirit, then you're all equal there.
4: Hogyha a nyelveken énekeltek mindannyian, akkor mindenki egyenlő.
3: But it's not only you can just put new words of the spirit to a known tune.
4: De nem csak úgy lehet az, hogy egy ismert dallamra a szellem szavait énekel.
3: Or you may not even heard the tune before.
4: Lehet, hogy soha nem hallottad ezt a dallamot előtte.
3: But I get God give me all kinds of delightful harmonies which flow in with the with this unknown song.
4: Gyönyörű harmóniákat tud nekem adni, amelyek összhangban vannak azzal a dallammal, amit énekelnek.
3: And then I become an active participant in the worship instead of just being left out of it.
4: És így aktívan részt vehetek a dicsőítésben, nem maradok ki belőle.
3: But what this is really talking about is when a whole community come together and we all start singing in the spirit.
4: De igazából arról van szó, hogy amikor összejön a közösség és mindannyian szellemben kezdünk énekelni.
3: But the spirit is a harmonious musician.
4: A Szent Szellem nagyon jó zenész.
3: And we must learn how to harmonize as well as use this unknown tongue.
4: Hogy hogyan legyünk összhangban amellett, hogy az ismeretlen nyelvet használjuk.
3: And I've heard the most wonderful songs and the most wonderful tunes just made up by the Spirit, and he conducts it like an orchestra.
4: És én hallottam már gyönyörű dallamokat, gyönyörű énekeket olyan módon, hogy a Szent Szellem, mint karmester, vezényi
3: le. And if we all sing together in the Spirit,
4: ki hogyan énekel. Mindenki másképpen énekel a
3: harmonizing with brand new tunes that God is giving us.
4: De így gyönyörű vadonatúj dallamokkal van összhangban az
3: and
4: egész, amiket
3: words
4: Istentől
3: kapunk. Are the words of various of tongues.
4: A szavak pedig különböző nyelveken szólásból állnak.
3: And we offer this great worship harmony to God, which fully blesses His Spirit, even though we don't necessarily know naturally what we're actually saying, although we can feel it in
4: our csodálatos dicsőítések, imádások jönnek össze, amelyek nagy áldást jelentenek Isten szellemének, attól függetlenül, hogy mi nem tudjuk, hogy igazán mit éneklünk és hogyan.
3: And what we find in our worship times,
4: a mi dicsőítéseinkkor azt találom,
3: gifted worship leaders who've learned to move in the Spirit,
4: hogy az ajándékokkal rendelkező dicsőítésvezetők megtanultak szellemben mozogni.
3: They have natural words, but have a supernatural tune, which God just gives them.
4: És vannak természet szerinti szavaik, és Isten ad nekik egy természet fölötti dallamot hozzá.
3: They're just created out of nothing while we're worshiping.
4: És az így szinte semmiből jön létre a dicsőítés közben.
3: Some of them are so wonderful.
4: És némelyik ezeknek olyan csodálatos.
3: We make a point of tape recording them all because some of them are just worth keeping forever.
4: Mindent fölveszünk magnóra, mert a legtöbb méltó arra, hogy megőrizzük.
3: If you learn to move in these realms,
4: hogyha megtanultok ezeken a szinteken mozogni,
3: then worship and praise just takes on whole glorious new dimensions which we never experienced.
4: Akkor a dicsőítés és imádás dicsőséges új dimenziókat vesz fel, amelyeket soha nem éltünk át.
3: And out of the spirit, you can just create a song that perfectly fits the mood of what's being prayed or preached at that time.
4: És szellemben olyan dolog jöhetnek így létre, amelyek tökéletesen illeszkednek az éppen alkalmazott ima témákhoz és ahhoz, ami éppen zajlik egyébként.
3: Sometimes the words are natural.
4: Néha a szöveg természet szerinti.
3: But the tune is supernatural.
4: De a dallam természet fölötti.
3: All the harmonies are just created by God out of nothing.
4: És az összes harmóniát Isten hozza létre a semmiből.
3: Other times the tune may be known, but the words are totally new words.
4: Ismerjük, de a szöveg teljesen új.
3: And sometimes it's absolutely new music, absolutely new
4: és
3: words.
4: És néha a szöveg is teljesen új, és a zene is, vagy a dallam is.
3: As they flow together, it makes a symphony of worship that is absolutely breathtaking.
4: De hogy az egész együtt működik, mozdul a dicsőítésnek, imádásnak.
3: Sometimes the music has a military beat to it, and you know that this is warfare. This is war.
4: Van, amikor a ritmus a lényeg, tudjuk, hogy valami harci dolog történik.
3: And in this sort of way.
4: Ilyen módon.
3: An hour or 2 hours can pass, and you hardly really feel you've got started.
4: Akár egy-két óra is eltelhet, és az ember észre se veszi, hogy mennyi időt.
3: And you're just so blessed and so enriched by what you've just been doing and saying in the spirit, although you've never understood a word.
4: És az ember nagyon meggazdagítja, és nagy áldást jelent az embernek az, amit szellemben éppen énekel, vagy mondott, hogy csinált, anélkül, hogy tudnánk, hogy mi az. All these things. Tehát meg kell tanulni, elkezdeni kísérletezni ezekkel
3: a dolgokkal. And let the Lord teach you how to do it.
4: Hadd tanítson az Úr titeket arra, hogy hogyan kell
3: azt. And you musicians, you be on your tiptoe to move into whole new dimensions.
4: És ti, akik zenészek vagytok, vagy új zenészek vagytok, várjátok készen azt, hogy új zenészekre léptetek fel.
3: And greatly increase your worship time.
4: Nagy erő és nagy fejlődés, növekedés ez a dicsőítésekben.
3: See, God is seeking those who will worship him in spirit. That's what the Bible says.
4: Isten azokat keresi, akik szellemben imádják őt, ezt mondja a Biblia.
3: God is spirit.
4: Isten szellem.
3: That's his natural habitat, his spirit.
4: A szellemi világ az ő természetes eleme.
3: And he's seeking those who will worship him in spirit and in truth.
4: Szellemben és igazságban imádják őt.
3: And these wonderful gifts are given to us to help us to fulfill that longing of God's heart.
4: Ezeket a csodálatos ajándékokat azért kapjuk, hogy Isten szívének a vágyódását ki tudjuk elégíteni.
3: Now let me just now move on.
4: Most akkor szeretnék tovább lépni.
3: I want to say a little bit about the word of wisdom.
4: Kicsit beszéljünk a bölcsesség beszédéről.
3: And this is one of the gifts listed.
4: Ez az egyik felsorolt ajándék.
3: And this is not to be this is page 29 of your notes.
4: Ez a jegyzet 29. oldalán található.
3: And this is not to be confused with natural wisdom.
4: Nem szabad ezt összekeverni a természet szerinti bölcsességgel.
3: In fact, when you come to 1 Corinthians,
4: amikor az első korintusi levélhez lapozunk,
3: Paul's having a problem with the Corinthian church.
4: Pálnak éppen problémája van a korintusi gyülekezettel.
3: And they're remaining babes and are not growing and developing spiritually.
4: Mert ők csecsemők maradtak és nem fejlődnek szellemileg, nem növekszenek.
3: And the problem is that their natural wisdom is getting in the way of their spirits.
4: Az a probléma, hogy a szellemüknek útjában áll a természet szerinti bölcsességük.
3: Paul came to Corinth directly from Athens.
4: Pál Korintusba közvetlenül Athén után érkezett.
3: And he realized that this whole area was polluted with intellectualism, and really the spirit of Greece has got this place so controlled that they can't think or act spiritually, and that has to be broken.
4: És rájött, hogy ezt a területet a Görögország szelleme és az intellektualizmus annyira megragadta és leuralta, hogy az ottani emberek egyszerűen nem tudnak szellemi módon gondolkodni.
3: In 1 Corinthians chapter 1,
4: az 1 Korintus 10-ben,
3: and it says this in verse 30.
4: Azt mondja a 35. versben.
3: Chapter 1 verse 30, 1 Corinthians.
4: 1 Korintus 1:30.
3: But of him you are in Christ Jesus, who became for us wisdom from God and righteousness and sanctification and redemption.
4: Tőle vagytok pedig ti a Krisztus Jézusban, ki bölcsességül lett nekünk Istentől, és igazságul, szentségül és váltságul.
3: So Jesus has become our wisdom.
4: Tehát Jézus lett a bölcsességünk.
3: And as he goes on in chapter 2.
4: És aztán, ahogy folytatja a második részben.
3: He says, when I came to you, I did not come with the excellence of speech or of wisdom, declaring to you the testimony of God.
4: Én is, mikor hozzátok mentem, atyám fiai, nem mentem, hogy nagy ékes szólással vagy bölcsességgel hirdessem néktek az Isten bizonyságtételét.
3: For I was determined not to know anything among you except Jesus Christ and him crucified.
4: Mert nem végeztem, hogy egyébről tudjak ti köztetek, mint a Jézus Krisztusról, mégpedig mint megfeszítettről.
3: I was with you in weakness, in fear, and in much trembling.
4: És én erőtlenség, félelem és nagy rettegés közt jelentem meg ti köztetek.
3: And my speech and preaching were not with the persuasive words of human wisdom, but in the demonstration of the Spirit and of power.
4: És az én beszédem és az én prédikálásom nem ember bölcsességnek hitető beszédeiben állott, hanem szellemnek és erőnek megmutatásában.
3: That your faith should not be in the wisdom of men, but in the power of God.
4: Hogy a ti hitetek ne emberek bölcsességén, hanem Istennek erején nyugodjon.
3: Amen. But now, so he says, look, this natural wisdom that you are so good at and which you've so prided yourself with, this is no good when it comes to spiritual things.
4: Azt mondja, hogy ez a bölcsesség, aminek olyan sok van és amire annyira büszkék vagytok, semmire nem jó, amikor szellemi dolgokról van szó.
3: Paul had a great intellect.
4: Pálnak nagyon jó feje volt.
3: And he had a great education.
4: És nagyon jól képzett volt.
3: But he soon learned that these were not suitable weaponry for the spiritual war that he was involved in.
4: De hamar rájött arra, hogy ezek a fegyverek nem alkalmasak arra a szellemi harcra, amelyben ő
3: részt. He had to learn another kind of wisdom.
4: Meg kellett tanulni egy másik fajta bölcsességet.
3: However, we speak wisdom among those who are mature, not the wisdom of this age, nor of the rulers of this age who are coming to nothing.
4: Bölcsességet pedig a tökéletesek között szólunk, ám de nem e világnak, sem e világ veszendő fejedelmeinek bölcsességét.
3: But we speak the wisdom of God in a mystery, the hidden wisdom which God ordained before the ages for our glory.
4: Hanem Istennek titkon való bölcsességét szóljuk, azt az elrejtettet, melyet öröktől fogva elrendelt az Isten a mi dicsőségünkre.
3: So now he's speaking about another kind of wisdom.
4: Tehát itt egy másfajta bölcsességről van szó.
3: And he says, now this wisdom will come to you as a gift from God.
4: Ezt a bölcsességet Isten ajándékaként fogjátok megkapni.
3: And it's not the same, and it's got nothing. No
4: ez nem ugyanaz, Istennek semmi köze nincsen a természet szerinti bölcsességhez.
3: And we find this phrase again and again in the scriptures.
4: És a Bibliában megtaláljuk újra és újra ezt a kifejezést.
3: Jesus used it frequently in the gospel.
4: Jézus gyakran használta az evangéliumokban.
3: And he says to his disciples, these uneducated fishermen.
4: Azoknak a képzetlen halászoknak.
3: He said, to you it has been granted to know the mysteries of the kingdom.
4: Azt mondta, nektek adatot, hogy a királyság titkait ismerjétek.
3: But speaking of the religious scribes and Pharisees, he says, to them it has not been granted.
4: De amikor a vallásosokról és az írás tudókról, a farizeusokról beszélt, azt mondta, hogy nekik nem adatot.
3: And so God's got a way of revealing the mysteries of God, the deep
4: Istennek
3: things of God,
4: arra,
3: but through what
4: Isten
3: he
4: titkait,
3: calls a mystery.
4: És mélységeit kijelentse nekünk, de ezt ő titoknak nevezi.
3: And the only one who can reveal these mysteries is the Holy Spirit.
4: És egyedül a Szent Szellem tudja ezeket a titkokat kijelenteni.
3: And he doesn't reveal them in the reason of our natural mind, he reveals them in the revelation of the Spirit.
4: De nem a természetes elemeink okoskodásaiban jelenti ezt ki, hanem a szellemünkben nyilvánítja.
3: And God makes a choice. So you can get intellectually proud and arrogant Pharisees not understanding a word, they can't receive the truth.
4: Hogy az értelmetekben felfúvalkodott konok írástudók lesztek-e, akik a szívükben nem tudnak felfúvalkodni.
3: But you get these uneducated fishermen whose hearts are wide open to the Spirit, they're being taught the deep things and mysteries of the kingdom of God.
4: Vagy pedig olyanok lesznek, mint a tanulatlan halászok, akik kinyitották a szívüket, és ilyen módon Isten mélységeit tudták megismerni.
3: When I was just converted out of my scientific atheism and my intellectual arrogance.
4: Amikor az a tudományos ateizmusommal és az értelmiségi gőgömből megtértem.
3: At that time I was lecturing in a College of Advanced Technology attached to Nottingham University.
4: Akkoriban Angliában a Nottinghami Egyetemhez tartozó főiskolán tanítottam, ami a magas szintű technológiát.
3: And I had my long summer vacation as a lecturer.
4: És tanárként hosszú nyári szünidőm volt.
3: And this was just at the beginning of my long that I was converted.
4: És ez hamarosan azután
3: and
4: volt
3: Eileen
4: megtértem.
3: Was going to work and I was staying home.
4: Eileen
3: we had no children.
4: Dolgozni, akkor még nem voltak gyerekeink, otthon maradtam.
3: And we both just been powerfully converted at the same night.
4: Mindketten ugyanazon az estén tértünk meg erőteljes módon.
3: And I got a desire to read the Bible and to understand it.
4: És nagy vágy volt bennem, hogy olvassam a Bibliát, és meg is értsem.
3: So I spent all day reading Eileen's Bible. I did not yet have one of my own.
4: Úgyhogy egész nap az Eileen Bibliáját olvastam, mert hogy nekem még nem volt.
3: And I began to read it right through, making notes on every chapter, very scientifically and very systematically.
4: Végig olvastam a Bibliát, és minden fejezetről tudományos alapossággal készítettem jegyzeteket.
3: And I was rejecting things because they were not intellectually acceptable.
4: És bizonyos dolgokat elutasítottam belőle, mert az értelmemmel nem tudtam elfogadni.
3: I was still a convinced evolutionist.
4: Meggyőződéses evolucionista voltam.
3: I read stories like Joshua making the sun stand still and thought that's ridiculous. Just imagine what would happen.
4: Olvastam.
3: I could calculate the disaster that would take place.
4: Ilyen történeteket, hogy Józsué megállította a napot, és azt mondtam, hogy hát ez nevetséges, ez lehetetlen. Ki tudtam számítani, mit tettek volna
3: következményeihez.
4: Aztán amikor a Seth lenyelte ugye Jónást.
3: And there's a whole story of creation that was just myth, which I put on one side.
4: Teremtés történetet félretettem, mint mítoszt.
3: When it came to Leviticus, it was like reading in a butcher's shop. I couldn't understand all this blood and gore. It was revolting.
4: És amikor három Mózes-t olvastam, az egész olyan volt, mint egy hentes üzletről szólta.
3: Szóval when I got to Isaiah, I couldn't understand the word this guy was saying. It didn't make any sense to me.
4: És amikor Ézsiást olvastam, abból meg aztán egy szót se értettem.
3: But I finally got through the Hebrews.
4: De végül eljutottam a zsidó levélhez.
3: This was about 2 to 3 months later.
4: Körülbelül két-három hónap alatt.
3: I got to Hebrews 11, chapter 11, verse 3.
4: Ott is kifejezetten a harmadik verset.
3: And it says this, by faith we believe that the worlds were made out of things which it does not appear.
4: Hitáltal értjük meg, hogy a világ Isten beszéde által teremtetett, hogy ami látható, a láthatatlanból állott elő.
3: From the day I was converted, I could hear the voice of God very clearly. I never had a problem with that.
4: Megtérésem napjától kezdve nagyon tisztán hallottam Isten hangját, ezzel semmi problémám nem volt soha.
3: I knew God when he spoke to me and I listened to what he said.
4: Tudtam, hogy mikor szól hozzám Isten, és odafigyeltem arra, amit mondott.
3: And on this occasion he spoke to me very strongly.
4: Ezzel az alkalommal nagyon erőteljesen szólt hozzám, azt mondta.
3: He said, Alan, you're reading the Bible in totally the wrong way.
4: Teljesen rosszul olvasod a Bibliát.
3: He said, stop using your intellect.
4: Mondta,
3: it's too small. It can't possibly comprehend God.
4: Az értelmed használatát, mert ez túl kicsi ahhoz, hogy Istent felfogja.
3: He said, stop using your intellect and start using your spirit.
4: Azt mondta, hogy kezd.
3: Like reading in a butcher's shop. I couldn't understand all this blood and gore. It was revolting.
4: És amikor három Mózes-t olvastam, az egész olyan volt, mint egy hentes üzletről szólta. Szóval
3: when I got to Isaiah, I couldn't understand the word this guy was saying. It didn't make any sense to me.
4: És amikor Ézsiást olvastam, abból meg aztán egy szót se értettem.
3: But I finally got through the Hebrews.
4: De végül eljutottam a zsidó levélhez.
3: This was about 2 to 3 months later.
4: Körülbelül két-három hónap alatt.
3: I got to Hebrews 11, chapter 11, verse 3.
4: Ott is kifejezetten a harmadik verset.
3: And it says this, by faith we believe that the worlds were made out of things which it does not appear.
4: Hitáltal értjük meg, hogy a világ Isten beszéde által teremtetett, hogy ami látható, a láthatatlanból állott elő.
3: From the day I was converted, I could hear the voice of God very clearly. I never had a problem with that.
4: Megtérésem napjától kezdve nagyon tisztán hallottam Isten hangját, ezzel semmi problémám nem volt soha.
3: I knew God when he spoke to me and I listened to what he said.
4: Tudtam, hogy mikor szól hozzám Isten, és odafigyeltem arra, amit mondott.
3: And on this occasion he spoke to me very strongly.
4: Ezzel az alkalommal nagyon erőteljesen szólt hozzám, azt mondta.
3: He said, Alan, you're reading the Bible in totally the wrong way.
4: Teljesen rosszul olvasod a Bibliát.
3: He said, stop using your intellect.
4: Mondta,
3: it's too small. It can't possibly comprehend God.
4: Az értelmed használatát, mert ez túl kicsi ahhoz, hogy Istent felfogja.
3: He said, stop using your intellect.

0: From the day I was converted, I could hear the voice of God very clearly. I never had a problem with that.
1: Megtérésem napjától kezdve nagyon tisztán hallottam Isten hangját, ezzel semmi problémám nem volt soha.
0: I knew God when he spoke to me and I listened to what he said.
1: Tudtam, hogy mikor szól hozzám Isten, és odafigyeltem arra, amit mondott.
0: And on this occasion he spoke to me very strongly.
1: Ezzel az alkalommal nagyon erőteljesen szólt hozzám, mondta.
0: He said, Alan, you're reading the Bible in totally the wrong way.
1: Teljesen rosszul olvasod a Bibliát.
0: Said, stop using your intellect.
1: Mondta,
0: it's too small. It can't possibly comprehend God.
1: Az értelmed használatát, mert ez túl kicsi ahhoz, hogy Istent felfogja.
0: He said, stop using your intellect and start using your spirit.
1: Azt mondta, hogy kezd el használni a szellemedet.
0: And then my spirit can speak to your spirit things that can't even be put into words.
1: A szellemem olyan dolgokat tudott a szellemednek mondani, amelyeket nem is lehet szavakkal kifejezni.
0: And he said, when you read the Bible,
1: azt mondta Isten, amikor olvasod a Bibliát,
0: I want you to be like a little child,
1: a
0: 3 years old,
1: gyermek,
0: listening to his daddy read a story to him.
1: Mint amikor egy 3 éves gyerek azt hallgatja, hogy az apukája egy történetet olvas fel neki.
0: Because that's spiritually where you are. You're just a little child.
1: Mert szellemileg ez vagy, egy kisgyerek.
0: And I've become your daddy.
1: És én lettem a papád.
0: And I'm going to read the Bible to you and I'm going to give you the understanding as I read.
1: És fogom olvasni neked a Bibliát, és megértettem veled, miközben olvasod.
0: So he commanded me to have a childlike teachable attitude when I read the scripture.
1: Tehát megparancsolta nekem az Úr, hogy az írás gyermeki tanítható hozzáállással olvasom.
0: He gave me 3 principles which I was to use when I was reading the Bible.
1: Adott nekem 3 alapelvet, amelyek szerint olvasnom kellett a Bibliát.
0: Number 1 was to have a childlike teachable attitude.
1: A gyermeki tanítható hozzáállásra kell rá lett szükségem.
0: Like a little child.
1: És mint kisgyerek.
0: I was to believe literally every word my daddy said to me.
1: El kellett hinnem szó szerint minden szót, amit az apukám mondott nekem.
0: Whether it made any sense to me or not, I was to believe it like a little child.
1: Akár értetőnek tűnt a számomra, akár nem, el kellett hinnem, mint egy kisgyerek.
0: Number 2. When I came to a promise.
1: Másodszor, amikor egy ígérethez értem.
0: When I came to a promise in the word.
1: A Bibliában.
0: I was to claim it immediately to for myself.
1: Azonnal igényelnem kellett önmagam számára.
0: There are over 30,000 promises in the Bible.
1: A Bibliában.
0: I don't know if you know that, but there are.
1: Több mint 30,000 ígéret van, nem tudom, hogy tudtok-e erről, de ennyi.
0: He said, now claim everyone personally
1: mondta,
0: for yourself.
1: Isten, hogy minden ígéretet személyesen önmagad számára igényelj.
0: And he said, number 3, you'll find there are many commandments in the Bible.
1: Ha találsz egy parancsot a Bibliában.
0: They are military commandments.
1: Ezek olyanok, mint a katonai parancsok.
0: And the point of time of obedience is now.
1: És azonnal kell engedelmeskedni mindegyiknek.
0: So whenever you come to a command, make the decision that you're going to obey it.
1: Tehát döntsd el, hogy amikor egy parancshoz jutsz, annak engedelmeskedni fogsz.
0: And I discovered there are over 17,000 commandments in the Bible.
1: Hogy több mint 17,000 parancs van a Bibliában.
0: So these were the 3 principles.
1: Tehát ez volt a 3 alapelv.
0: Believe every word like a little child.
1: Minden szót higgy el, mint egy kisgyerek.
0: Claim every promise.
1: Minden ígéretet igényelj magadnak.
0: Obey every commandment.
1: És minden parancsnak engedelmeskedj.
0: When I started to read like that,
1: amikor elkezdtem így olvasni,
0: ability changed because now his spirit was now able to speak to my spirit and I was getting revelation that made me jump and dance all over the place.
1: Mert most már a Szent Szellem tudott az én szellemembe szólni, és olyan kijelentéseket kaptam, hogy össze-vissza ugrándoztam és táncoltam.
0: And I've continued that way ever since.
1: Azóta is ilyen vagyok.
0: He told me to take all my doubts.
1: Azt mondta Isten, hogy minden kétségemet.
0: And throw them into the trash as an act of faith.
1: Dobjam be a kukába a hit cselekedetével.
0: And just become a believer in every word that was written, the way it's written.
1: És kezdjék el mindent úgy elhinni, ahogy le van írva.
0: I made that agreement with God.
1: És egyetértettem Istennel ebben.
0: Now that was 1965.
1: Ez 1965-ben volt.
0: It's all what 45 years ago now.
1: Körülbelül 45 évvel ezelőtt most már.
0: And I've lived that way ever since.
1: És azóta is így élek.
0: And I said this, I used to pray stupid prayers in those days.
1: Akkoriban elég ostobán imádkoztam néha, úgyhogy azt mondtam.
0: I said, God, I'm going to step out, trusting every word of the Bible to be literally true and dependable. I'm going to stake my life on it being dependable.
1: Istenem, én rá fogok állni a Bibliára, minden szót úgy fogok venni, hogy teljesen igaz, és az életemet is ráteszem kockára.
0: Then I said, I'm going to believe every word to be true. I'm going to trust it like a little child.
1: Tehát el fogok hinni minden szót a Bibliából, és úgy fogom venni, mint egy kisgyermek, úgy fogok bízni benne.
0: I'm going to risk my life to what my wife and our children on the dependency of this word.
1: És a saját életemet, a feleségemét és a gyerekeimét ráteszem arra, hogy a te beszélgetésre.

0: mondod, megbízható.
1: And then I said a very stupid thing at the end of my prayer.
0: Az ima végén egy nagy bolondságot mondtam.
1: I said, if this book ever lets me down.
0: Hogyha ez a könyv valaha is cserben hagy.
1: If it ever fails me.
0: Ha bármikor is cserben hagy.
1: Then I will tear up my Bible and I will become a Buddhist.
0: Akkor eltépem a Bibliámat és buddhista leszek.
1: And that was 43 years ago.
0: 43 évvel ezelőtt történt.
1: I've never torn up a Bible.
0: Még egy Bibliát sem tettem.
1: I certainly haven't become a Buddhist.
0: És az kétségtelen, hogy nem lettem buddhista.
1: But I've got over 40 years of experimental evidence of how amazing and wonderful this book is.
0: De több mint 40 évnyi tudományos bizonyíték van a hátam mögött arról, hogy
1: and
0: ez a
1: result,
0: könyv
1: began
0: igaz.
1: To reveal to me the mysteries of the kingdom.
0: És Isten elkezdte nekem kijelenteni a királyságának a titkait.
1: And he began to put this word of wisdom into me over many many many issues because it's in the Bible.
0: És nagyon sok dologban az ő beszédének a bölcsességét adta nekem, hiszen a Bibliában nagyon sok dologról van szó.
1: That morning
0: azon a reggelen
1: I changed my intellectual position completely.
0: Teljesen megváltoztattam az értelmi hozzáállásomat.
1: I changed my worldview completely.
0: Teljesen megváltoztattam a világképemet.
1: I instantly became a convinced creationist.
0: Azonnal meggyőződéses teremtés hívő lettem.
1: Not by superior arguments, but by simply saying that's what the Bible says, I'm going to believe it now.
0: Egyszerűen amiatt, ahogy a Biblia ezt mondja, és akkor úgy döntöttem, hogy elhiszem, hogy a Biblia mond.
1: Now 40 years later,
0: 40 évvel később
1: I realize how absolutely unscientific and crazy the theory
0: tudom,
1: of evolution is.
0: Hogy az evolúció elmélete mennyire tudománytalan és mennyire abszurd és képtelen, most már tudom, értem az
1: egyemmel. I can present powerful scientific arguments to support the creation teaching of the Bible.
0: És erőteljes tudományos érveket fel tudok sorakoztatni a teremtés mellett, ami a Bibliában le van írva.
1: Because God's opened my mind and filled my mind with godly wisdom and
0: mert
1: I can see and understand
0: az elmémet, és betöltötte a fejemet isteni bölcsességgel, és most már értem ezeket a dolgokat.
1: But it was a crisis almost as important as getting saved.
0: De ez a döntés majdnem olyan fontos volt az életemben, mint a megtérésem.
1: And maybe you need to come to that crisis during this conference.
0: És talán ezen a konferencián nektek is el kell jutnotok eddig a döntésig.
1: Then God can start pouring into your heart the word of wisdom.
0: És akkor Isten el tudja kezdeni a szívetekbe árasztani.
1: If you read on in 1 Corinthians 2,
0: hogyha az 1 Korintus 2-t tovább
1: olvasjátok, azt mondja a 9. vers,
0: hogy szem nem látta, fül nem hallotta, és ember szíve meg se gondolta azokat a dolgokat, amiket Isten készített az őt szeretőknek.
1: But God has revealed them to us through His Spirit.
0: Nekünk azonban az Isten kijelentette az ő szelleme által.
1: For the Spirit searches all things, yes, the deep things of God.
0: Mert a szellem mindeneket vizsgál, még az Istennek mélységeit is.
1: What man knows the things of a man except the Spirit of the man who is in him?
0: Mert ki oda tudja az emberek közül az ember dolgait, hanem ha az embernek szelleme, amely ő benne van.
1: Even so, no one knows the things of God except the Spirit of God.
0: Azonképpen az Isten dolgait sem ismeri senki, hanem ha az Istennek
1: szelleme. Now we receive not the Spirit of the world, but the Spirit who is from God.
0: Mi pedig nem a világnak
1: szellemét. We know the things that have been given to us freely by God.
0: Hanem az Istenből való szellemet, hogy megismerjük azokat, amiket Isten ajándékozott nékünk.
1: And these things we speak not in words with man's wisdom teaches, but with the Holy Spirit.
0: Ezeket prédikáljuk is, nem oly beszédekkel, melyekre emberi bölcsesség tanít, hanem amelyekre a Szent Szellem tanít.
1: So as a result,
0: ennek eredményeképpen,
1: this chapter has taken place in my life.
0: Ez a fejezet megvalósult az életemben.
1: I know exactly what Paul's talking about and I've had exactly the same experience.
0: Pontosan tudom, miről beszél Pál, én pontosan ezt éltem át.
1: And God's revealed many, many of His mysteries to me and I've got the wisdom of God for those mysteries.
0: Sok titkát kijelentette nekem, és Isten sok bölcsességét megkaptam a titkok által.
1: And all of us need to have that wisdom because it's the only way we're going to understand the ways of God and pray according to the will of God.
0: Mindannyiunknak meg kell kapnunk ezt a bölcsességet, mert csak így értetjük meg Isten útjait, és csak így tudunk az ő akarata szerint imádkozni.
1: James,
0: a Jakab,
1: he compares the two wisdoms.
0: Jakab is összehasonlítja a két bölcsességet egymással.
1: Come to James chapter 3.
0: Menjünk a Jakab 3-hoz.
1: And he says this.
0: Ő azt mondja.
1: Come to verse 13.
0: 13. vers.
1: Who is wise and understanding among you?
0: Ki köztetek bölcs és okos?
1: James 3:13.
0: Tehát ez Jakab 3:13.
1: Who is wise and understanding among you?
0: Kicsoda köztetek bölcs és okos?
1: Let him show by good conduct that his works are done in the meekness of wisdom.
0: Mutassa meg az ő jó cselekedeteiből vagy életmódjából azt, hogy az ő cselekedeteid bölcsességben
1: and self-seeking in your hearts, don't boast and lie against the truth.
0: Ha pedig kisebb irigység és szívódás van a szívetekben, ne dicsekedjetek és ne hazudjatok az igazság ellen.
1: This wisdom does not descend from above, but it's earthly, sensual and demonic.
0: Ez nem az a bölcsesség, amely felülről jön, hanem földi, testi és ördögi.
1: For where envy and self-seeking exist, confusion and every kind of evil thing is there.
0: Mert ahol irigység és szivakodás van, ott háborúság és minden gonosz cselekedet van.
1: This is the false wisdom that comes from the devil.
0: It's
1: always mixed with pride and self-seeking.
0: Hamis bölcsesség, ami a sátántól van, és ez mindig öncélokkal van tele és
1: gőggel.
0: És mindenféle hazugság is társul
1: hozzá. Now contrasting this with the wisdom that comes from God.
0: De most összehasonlítjuk ezt azzal a bölcsességgel, ami Istentől jön.
1: Verse 17.
0: 17. vers.
1: But the wisdom that is from above is first pure.
0: A felülről való bölcsesség pedig először is tiszta.
1: Then it's peaceable.
0: Azután békeszerető.
1: It's gentle.
0: Gyengéd vagy méltányos.
1: It's willing to yield.
0: Hajlandó alávetni magát.
1: It's full of mercy and good fruits.
0: Tele van irgalmassággal és jó gyümölcsökkel.
1: It's without partiality and it's without hypocrisy.
0: Nem részlehajló és nem kétmutató.
1: And the fruit of righteousness is sown in peace by those who make peace.
0: Az igazság gyümölcse pedig békességben vetkedik azoknak, akik békességben.
1: Now many of the relational problems we have in our churches and in our teams is because we're not moving in the right kind of wisdom.
0: Sok kapcsolati problémánk a gyülekezeteinkben és a munkás csapatainkban azért van, mert nem a megfelelő bölcsességben élünk.
1: And I've been transformed by the power of what God did to me and said to me.
0: Engem megváltoztatott annak az ereje, amit Isten mondott nekem és tett velem.
1: Now here is James, the great pastor of the first church in Jerusalem.
0: Itt van Jakab, aki az első jeruzsálemi gyülekezetnek a nagyon jelentős pásztora volt.
1: And he's writing these words out of his tremendous pastoral experience.
0: És az óriási pásztori tapasztalatai alapján írja ezeket a szavakat.
1: And if you get the right kind of leadership team, it's going to have this kind of wisdom.
0: Hogyha megfelelő egy vezetői csapat, akkor abban ilyen bölcsesség működik.
1: And clever people that are not moving in this wisdom, they're a pain to have on your leadership team.
0: A okos emberek, akik nem rendelkeznek ezzel a bölcsességgel, nagyon megsínlik, hogyha ilyen vezetői csapatba kerülnek.
1: And you yourself are a pain if that's the kind of way that you're operating.
0: És hogyha te is ilyen módon élsz, akkor te okozol problémát másoknak.
1: So let's cry out for a mighty outpouring of this wisdom upon all of us. Would you agree?
0: Imádkozzunk azért, hogy hatalmasan kieressze Isten ránk ezt a bölcsességet mindannyiunkra.
1: This tremendous wisdom that comes from God.
0: Óriási bölcsesség szállhat ránk Istentől.
1: Now, in addition to these general things which I've just briefly spoken about,
0: ezek mellett az általános dolgok mellett, amelyekről éppen most
1: beszéltem, the gift of the Spirit is now a specific wisdom used in a specific situation.
0: A Szellemnek az ajándéka a bölcsesség, az egy konkrét bölcsesség egy konkrét helyzetre.
1: And God gives it to us when we face an impossible situation.
0: És Isten ezt lehetetlen helyzetekben adja nekünk.
1: And it's called a word of wisdom.
0: Ezt úgy hívják, hogy a bölcsesség beszéde.
1: And you're facing some practical solution, some practical situation.
0: Hogyha valami olyan gyakorlati helyzetben találod magad.
1: And you don't see an answer to that situation.
0: Amikor nem látod a választ a megoldást a helyzetre.
1: And those who are given this particular gift, because they've now filled up with the wisdom of God, they'll have a word of wisdom for that situation.
0: Akik megkapták ezt az ajándékot Istennel, és egyébként is tele vannak Isten bölcsességének az ajándékával, akkor megkapják a bölcsességet az adott helyzetre.
1: And this is a particular gift that operates closely with the apostolic leadership.
0: Olyan konkrét ajándék, ami nagyon szorosan együttműködik a apostoli vezetőkkel.
1: The Apostle Paul says this in 1 Corinthians chapter 3.
0: Apostol mondja ezt az 1 Korintus 3-ban.
1: Coming back to this problematic church that's too clever in the wrong way.
0: Amelyik, amikor visszatér ahhoz a gyülekezethez, amelyik nem a megfelelő módon okos, a maga módján okos.
1: And the church in Corinth is full of every kind of problem and every kind of difficulty because of the absence of God's wisdom.
0: És a korintusi gyülekezet azért volt tele mindenféle problémával, mert nem Isten bölcsessége volt bennük.
1: But it's not a stupid church, it's an intellectually clever and intellectually arrogant church.
0: Ez nem egy buta gyülekezet, hanem értelmiségi szempontból nagyon okos És erre büszke gyülekezet.
1: It's a city which is full of commercial success and it's a full of famous libraries. It's so much of the wrong wisdom that this church has not disengaged themselves from it.
0: Amelyik tele van üzleti sikerrel és tele van nagyszerű könyvtárakkal, és ennek a gyülekezetnek a tagjai soha nem választották le magukról az adott városnak a bölcsességi jellegét.
1: And even Paul is regarded as a bit of a mumbling idiot when he comes to speak. They've got no reverence or respect for the anointing and gift that's upon his life.
0: És még Pál is, amikor eljön közéjük, akkor egy ilyen motyogó idiótának nézik, és nem tisztelik
1: Various
0: ezt az ajándékot, és kezdetet,
1: they're internationally known, but they're just another guy, and we all make our own decision whether we receive them or not receive them.
0: Hát van nagyon sok nemzetközileg elismert előadó, tehát mi majd magunk eldöntjük, hogy elfogadjuk, vagy nem fogadjuk el.
1: So Paul is writing to them and saying,
0: tehát Pál ír nekik, és azt mondja,
1: I'm an apostle to you guys,
0: hogy gyerekek, én nektek apostolatok vagyok,
1: and I come with apostolic wisdom,
0: és apostoli bölcs
1: And the fruit of it is that I gave birth to you in the Spirit.
0: És ennek az a gyümölcse, hogy megszüllek titeket szellemben.
1: Come to verse 9 of 1 Corinthians chapter 3. Verse 9. For we are God's fellow workers.
0: Mert Isten munkatársai
1: vagyunk. You are God's field. You are God's building.
0: Isten szántóföldje, Isten épülete vagytok.
1: According to the grace of God which was given to me, as a wise Master builder, I have laid the foundation.
0: Az Istennek nekem adatott kegyelme szerint, mint bölcs építőmester, fundamentumot vetettem.
1: Another builds, but let each one take care how he builds.
0: De más épít rá, kiki azonban meglássa, mi módon épít rá.
1: For no other foundation can be laid than that which is laid, which is Jesus Christ.
0: Mert más fundamentumot senki sem vethet azon kívül, amely vettetett, mely a Jézus Krisztus.
1: So this word of wisdom goes together with anyone and is absolutely vital for anyone who's building churches.
0: Tehát ez a bölcsesség ajándéka elkerülhetetlenül szükséges mindenki számára, aki gyülekezeteket épít.
1: If you like, the word of wisdom is the primary tool, the primary building tool of the apostolic ministry.
0: Hogy az apostoli szolgálat elsődleges építő szerszáma a bölcsesség beszéde.
1: And if you're not rich in this wisdom, then you're not going to be successful in your building.
0: És hogyha nem vagy gazdag ebben a bölcsességben, akkor nem tudsz sikeresen építeni.
1: Now I could go on and talk a lot about this, but I just feel we've got to say, oh God, let this wisdom be poured out upon the churches we represent.
0: De most azt érzem, hogy egyszerűen csak mondjunk annyit, hogy Uram, áraszd ki a te bölcsességedet azokra a gyülekezetekre.
1: As you're raising up apostolic ministry across the nations that we represent, let them be filled with this wisdom.
0: És hogyha Isten apostolokat támaszt a mi nemzeteinkben, ahonnan összejöttünk most, akkor áradjon ki rájuk a bölcsességet.
1: However clever they are naturally, however well educated, let them be filled with the humility of God's true wisdom.
0: Akármilyen okosak is, teljenek meg azzal a képességgel, hogy Isten igaz bölcsességét el tudják venni.
1: And let them lay the right foundations by the power of this wisdom.
0: És ennek a bölcsességnek az erejével fektessék le megfelelően az alapokat.
1: When we come to a particularly difficult problem, give him just the right word.
0: Amikor egy különösen nehéz problémához érnek, akkor add meg nekik a megfelelő üzenetet.
1: Now, some great examples in scripture are these.
0: Bibliában vannak nagyszerű példák.
1: The first one is in the Old Testament.
0: Az első az Ószövetségben van.
1: When Solomon became king.
0: Amikor Salamon király lett.
1: It's a story I'm sure you all know well.
0: Ez egy olyan történet, amelyben biztos vagyok, hogy mindannyian jól ismertek. Az Egy Királyok 3-ban található.
1: We're not going to read it all.
0: Nem fogjuk az egészet elolvasni.
1: But read the story,
0: which is particularly
1: in from verse 16 to the end of the chapter, verse 28.
0: Verstől kezdődik, a fejezet végéig tart, a 28. versig.
1: And two women come.
0: Két nő jött el.
1: They were living together in some way, and one of them, their baby died in the night, and they're each claiming the live baby's theirs, and the dead baby belongs to the other woman.
0: Együtt laktak ezek a nők, és mind a ketten gyereket szültek, és az egyik éjjel, egyiknek a gyereke meghalt, és mind a kettő azt állítja, hogy az élő gyerek az övé.
1: And this dispute's brought to Solomon.
0: Ez a vita eljut egészen Salamonig.
1: And he says, take a sword and cut the baby in half and give half to each woman.
0: Hogy az élő gyereket vágjátok ketté, és mindegyik asszonynak adjátok oda az egyik felét.
1: The true mother is horrified.
0: És az igazi anya elszörnyedettől az ötlettől.
1: She'd rather see the baby in someone else's hands alive than have half of a dead baby.
0: Inkább látná az élő gyerekét valaki másnak a karjai között, mint a saját élő gyerekét félbevágva.
1: Solomon is able to reveal who the true mother is and give the baby back to her. I think you all know the story.
0: Tehát ilyen módon Solomon rájött ki az igazi anya a gyereknek, és visszaadta az igazi anyának. Gondolom mindannyian ismeritek a történetet.
1: Let's go to Jesus in Mark chapter 12.
0: Akkor a Márk 12-ben nézzük Jézus dolgát.
1: When I was not yet converted.
0: Amikor még nem voltam megtérve.
1: And I was reading the New Testament under the tutelage of some Mormon missionaries.
0: És amikor Mormon missionáriusok vezetésével olvastam a Bibliát, vagy támogatásával, oktatásával.
1: Horror, I got converted by just reading the Bible and the Spirit speaking to me from the Scripture.
0: És teljesen meg elszörnyedtek ezek a mormonok attól, hogy én csak a Biblia olvasása által tértem meg, mert a Szent Szellem szólt hozzám.
1: The thing that hit me was the tremendous wisdom of Jesus.
0: Ami igazán sokkolt engem, az Jézus.
1: That's what impressed me. I thought, man, yeah, he's not a wimp, he's a man.
0: Óriási benyomás,
1: I used to love debates, and I would take up a cause I didn't believe in, and I would argue for this cause and get everybody to vote for it. I used to think, "Man, I've got a great gift here."
0: Micsoda férfi! Én nagyon szerettem a vitákat, ugye van egy volt egy ügy, akkor nagyon szívesen kezdtem vitázni róla. És
1: when I saw Jesus in action, I realized I don't know a thing compared with this man.
0: És azt hittem, nagyon jó vagyok ebben, de amikor Jézus láttam, rájöttem, hogy semmi nem vagyok ő hozzá képest ezekben a témákban. Úgyhogy mi jöjjünk akkor a Márk 12.
1: And the scribes are trying to trick him.
0: Az írás tudók és farizeusok próbálják léprecsalni Jézust.
1: You can read the whole chapter and it's just his answers are absolutely masterly.
0: De Jézus ennek a válasza minden esetben
1: mesterő. Let's just take this one that begins in verse 14.
0: Akkor nézzük a 14. versben kezdődő.
1: And they ask this question at the bottom of verse 14.
0: A 14. vers végén azt a kérdést tették.
1: A lot of politically sensitive people around, and they know that either way he answers, he's going to be in trouble.
0: Nagyon sok politikailag érzékeny ember volt akkor Jézus körül, és tudták, hogy bárhogy válaszol, mindenképpen rossz választ ad a kérdésre.
1: So they say, is it lawful to pay taxes to Caesar or not?
0: Azt kérdezték, hogy szabad-e a császárnak adót fizetni, vagy nem?
1: And it's a trick question.
0: Ez egy trükkös kérdés.
1: And they think either way he answers, we've got him.
0: Azt gondolták a farizeusok, hogy bármit válaszol Jézus, mindenképpen elkapjuk. De Jézus mégis kikerüli
1: az összes trükköket.
0: Azt mondja, hogy adjatok nekem egy pénzkérmét.
1: Well, whose image is on the coin?
0: Kinek a képe van ezen a pénzen, kérdezte Jézus.
1: And they said Caesar's.
0: Azt mondták neki, császárnak.
1: So he said, right, then render to Caesar what is Caesar's, render to God what is God's.
0: Adjátok meg, ami a császári a császárnak, és ami az isteni az Isten.
1: And I thought, boy, that's fantastic. That was one of the things that really impressed me.
0: Ez óriási. Ez volt az a dolog, ami igazán benyomást tett rám az újszövetségből.
1: Then it goes on with many other things like
0: that. Még sok hasonló dolog következik.
1: They think of this trick question about what happens when a guy's died and he's had several wives.
0: Ez a trükkös kérdés,
1: been married to several different women. When they all get to heaven, whose wife is he?
0: Valakinek volt 7 testvére és megnősült, és nem volt gyereke és meghalt, és mindegyik testvérnek a felesége volt a felesége.
1: And he falls completely with another
0: incredible word of wisdom. És óriási bölcsességet mutat Jézusnak a válasz erre.
1: You come to Elisha in 2 Kings chapter 5.
0: Kettő királyok 5-ben Elizeus.
1: You go all over the Bible, there's so many of them.
0: Az egész Bibliában rengeteg ilyen történet van.
1: 2 Kings chapter 5.
0: Kettő királyok 5.
1: And I want to verse 9.
0: 9. vers.
1: And this is the story of Naaman.
0: Ez Naaman története.
1: And he's come to the king of Syria has sent him to get him healed of his leprosy.
0: Aki elment Szíria királyához, és kérte hát, hogy gyógyítsák meg, illetve hát Samaria királyához.
1: And so Elisha says at the bottom of verse 8, let him come to me, he shall know that there's a prophet in Israel.
0: Aján Elizeus, hogy hagyj jöjjön hozzám, és tudja meg, hogy van proféta Izraelben.
1: And then he sends him off to wash in the river seven times.
0: Hogy
1: fürödjön meg Jordan, the dirty,
0: a Jordán,
1: old, stinky, muddy Jordan.
0: Folyóban, a jó, öreg, büdös és sáros Jordánban, hogy
1: meg.
0: De először nem akarja megtenni, de végül megalázza magát, és csak megteszi
1: Námánt.
0: Meggyógyul, és teljesen meg is alázódik ugyanakkor.
1: Now the wisdom of all that is absolutely brilliant.
0: Ragyogó ezeknek az embereknek a bölcsessége.
1: And you go on through scripture and find example after example after example.
0: És a Bibliában rengeteg példa található még ilyenekre.
1: Come finally to the Apostle Paul.
0: Végül Pál apostolt nézzük meg.
1: Acts 23.
0: Az Apcsel 23-ban.
1: Come in at verse
0: I want to go to Acts chapter Ez is jó, de
1: I want to go to another one.
0: Inkább egy másikhoz
1: I want you to come to Acts 27.
0: Apcsel 27.
1: And Paul is now on the boat journey as a prisoner being taken back to Rome.
0: Pál, mint rab, hajóúton van és Rómába visz.
1: And they get delayed by the weather and they're now in a harbor.
0: És most ott vannak egy kikötőben.
1: A place called Fair Havens in the city of Lycia.
0: Egy szép kikötő nevű helyen vannak, Lycia-ban.
1: And this, of course, is in Crete.
0: Ez Kréta szigetén van.
1: And then he comes to them in verse 10.
0: A tizedik közben oda megy Pál az emberekkel,
1: I perceive that this voyage will end with disaster and much loss, not only of cargo and ship, but also of our lives.
0: Férfiak, látom, hogy nem csak a tehernek és a hajónak, hanem a mi életünknek is bántódásával és nagy kárával fog történni ez a hajózás. Mondta a hajózásoknak. Ő nem szakértő hajós.
1: But he's got the apostolic wisdom come to him from God.
0: De Isten apostolikusséget. Bölcsességet kapott
1: Isten. So the centurion, it says in verse 11, and the helmsman and the owner, they all have an expert debate of experts together. Says, well, let's save, let's go for it.
0: A százados inkább hitt a kormányos mesternek és a hajótulajdonosnak, a szakemberek összebeszéltek és úgy döntöttek, hogy mégiscsak tovább mennek.
1: And they allow natural wisdom to override apostolic wisdom and end up in shipwreck. Hello.
0: Hogy a természet szerinti bölcsesség felülbírálja az apostoli bölcsességet és a vége hajótörés. Ha-ho.
1: And so he has to pray them out of the situation, they save their lives but they lose the boat.
0: És aztán végül is Pál azt mondja, hogy kimenekülnek majd a helyzetben,
1: so all a hajó elvézre, az életük megmarad.
0: Tehát mindenütt megtaláljuk ezt az ajándékot a Bibliában. Különösen ez az az ajándék.
1: Specific word that God gives to the apostle because of the many decisions he has to make.
0: Ez az az ajándék, amit Isten az apostoloknak ad, mert nekik nagyon sok döntést kell hozniuk.
1: Now just in the last few minutes I'm going to speak on page 30 to the other word, the word of knowledge.
0: Oldalról beszélni, a tudomány beszédéről.
1: And the first thing we have to learn is that the word of knowledge is not to be confused with the gift of prophecy.
0: Először is azt kell megtanulnunk, hogy a tudomány beszéde nem azonos a profétálás ajándékával.
1: It's a supernatural ability to know things which you don't know naturally.
0: Arra, hogy tudjunk valamit, amit természetes módon nem tudnánk.
1: You can know them about people.
0: Tudhatok
1: dolgokat
0: emberekről.
1: You'll find Jesus using this gift again and again, but always evangelistically.
0: Látjuk, hogy Jézus sokszor használta ezt az ajándékot, de mindig evangelizáló céllal.
1: And I want to encourage you to cry out to God for this gift of the word of knowledge, to use it evangelistically to get people saved.
0: Kérjétek Istent, hogy használhassátok ezt az ajándékot evangelizációs céllal, hogy az embereket megtérésre segítsétek vele.
1: And for example, in John chapter 4, this woman, Jesus said to her, you've had 5 husbands, the man you're living with is not your husband.
0: Annak az asszonynak azt mondta Jézus, hogy 4 férjed volt, és amikor, akivel most élsz, ez nem a férjed.
1: He read her mail, he knew everything about her.
0: Tudott
1: in John chapter 1, he says to Nathanael, I saw you when you were under the fig tree.
0: Egyben azt mondja Natánaelnek, láttalak, amikor a fügefa alatt ültél.
1: And Nathanael's amazed and immediately gives his life to Jesus.
0: Elámult és átadta az életét Jézusnak.
1: So you find Jesus again and again using the word of knowledge, particularly to bring lost sinners to salvation.
0: A tudomány beszédét arra, hogy elvezett embereket üdvösségre juttasson.
1: And I don't particularly want to use it in a meeting just to impress people. You know, I've got a word from God about you. I can tell you your phone number, tell you this and that. Well, what's the good of that?
0: Én nem akarom ezt az ajándékot használni összeveteleket olyan célokra, hogy csak benyomást tegyek az emberekre, hogy tudom a nevet, tudom a telefonszámot, tudok
1: rólad mindenféle. It doesn't lead to some clear divine purpose.
0: Hogyha nincsen valami egyértelmű isteni célja az egésznek.
1: Now the word of knowledge is closely connected to the prophet and the prophetic gift, but we must always make the distinction between them.
0: A profétákhoz és a profétai ajándékhoz, de mindig meg kell különböztetnünk a kettőt egymástól.
1: Because I've had this happen and seen it happen, heard it happen quite a few times.
0: Mert hallottam már többször, hogy ez megtörtént.
1: Some well-known prophet or not so, he'll give an exact, precise word of knowledge about someone.
0: Hogy amikor nagyon jól ismert vagy nem olyan jól ismert proféták pontos tudománybeszédét mondtak valakire.
1: Tell us all sorts of details about their life and about themselves.
0: Mindenféle részletet tudtak az illetőről és az életéről.
1: And then they'll go on to give them a prophetic word.
0: És utána elkezdtek profétálni az illetőnek.
1: And the credibility of the word is backed up by the revealed unknowns in the word of knowledge.
0: Azzal támasztották alá, amit a tudománybeszédéből tudtak az illetőről.
1: He knew all that about me.
0: Hogy ez az ember ezt mindent tudta
1: rólam. Therefore, the prophetic word must be right.
0: Ezért biztos, hogy jó a proféciája is.
1: And I've seen people go off into error, into terrible, sad situations because they wrongly responded to a wrong prophetic word which appeared to be given credibility by accurate words of knowledge.
0: És tévedésbe is elmentek azért, mert hittek egy olyan proféciának, amit egy pontos tudománybeszédre támasztott alá, akkor is, hogy a profécia maga nem volt helytálló.
1: I could give you many examples. I've not time to tell the story.
0: Nagyon sok példát mondhatnék erre, de most nincsen időm rá.
1: Maybe we'll illustrate this more fully tomorrow as we get into the prophetic.
0: Illusztrálom jobban ezt, amikor majd a profétálásról beszélünk.
1: I will give you some examples of this. One that comes to mind is this.
0: Néhány példát azért mondok, ami eszembe jutott most az
1: I was flying from Sacramento, California back to Dallas, Fort Worth and home after a weekend of ministry.
0: Hogy Sacramento-ból, California államból utaztam, Dallas államon, Fort Worth-on keresztül haza.
1: And I was leaving Sacramento.
0: Éppen elhagytuk Sacramento.
1: It's a 3.25-hour flight between these two cities.
0: Egy 3.25 órás repülőút van a két város között.
1: It was Sunday night, it was late.
0: Vasárnap este volt, már késett a járat.
1: The plane was half empty.
0: És késő volt, félig üres volt a repülő.
1: I've been upgraded to first class as a complimentary because I fly so much.
0: Én annyit repülök, hogy előmozdítottak engem az első osztályra.
1: And as we settled down to enjoy the good meals that they used to serve in those days.
0: Leültünk, hogy élvezzük azt a jó vacsorát, amit olyankor abban az időben felszolgáltak a repülőken.
1: I was just getting ready to enjoy my dinner.
0: Amikor éppen a vacsorára készültem, hogy azt mindjárt megeszem.
1: God spoke to me a very specific word.
0: Isten egy nagyon konkrét üzenetet mondott nekem.
1: You see that flight attendant, the lady flight attendant?
0: Látod azt a stewardesst?
1: And he said, now, she has had a disastrous divorce about 5 years ago.
0: Azt mondta, körülbelül 5 évvel ezelőtt egy katasztrofális válláson esett
1: át. Pain almost destroyed her.
0: Ennek a fájdalma majdnem tönkretette az életét.
1: She's been living with a man for the last 3 or 4 years.
0: És az utóbbi 3-4 évben egy férjével él együtt.
1: He's just walked out on her. She's desperate.
0: Most hagyta őt ez a pasas ott.
1: She's contemplating suicide.
0: Tétségből esve ez a nő, és az öngyilkosságon gondolkodik, és mondd meg neki, hogy én vagyok a válasz. Tehát amikor ilyeneket kell mondanod valakinek, kell, hogy igazat legyen, tehát jót kell mondanod. Úgyhogy jött a hölgy, hogy odaadja vacsorának. Mellettem levő ülés üres volt. Azt mondtam neki, ó, Isten most beszélt nekem önről.
1: I said, I know you're busy serving the meal, but when you've finished, you've got a bit of time.
0: Tudom,
1: I'll tell you what he said.
0: Nagyon leköti most a vacsora felszolgálása, de amikor majd végzett, akkor legyen és leülni mellé, mert elmondanám, hogy mit mondott Isten nekem.
1: She didn't know what to do.
0: Az azt, hogy nem is tudta, hogy mit kezdjen ezzel, de teljesen megdöbbentette ez. Befejezte a vacsora felszolgálását, és visszajött hozzám, és azt mondta, hogy mit mondott?
1: I said, God was telling me all about you.
0: Isten mindent elmondott nekem önről.
1: I said, he knows you, and he loves you, and he wants to meet your name.
0: Szereti önt, és ismeri önt, és be akarja tölteni.
1: I said, just sit down in this seat, and I'll tell you all about it.
0: Üljön le ide, és mindenféle elmondtam.
1: So I told her the whole story that God has said, every word was right on the button.
0: Elmondtam az egész történetet, amit Isten nekem elmondott, minden
1: elitalálat
0: volt.
1: And she wept away into the kingdom of God, got gloriously saved.
0: És dicsőségesen megtért ez a nő, bekerült Isten
1: királyságába. And I got her established in the church in Sacramento, which was her hometown,
0: which I just left. És a Sacramento gyülekezetbe be tudtam őt építeni, vagy oda tudtam őt küldeni, ahonnan éppen eljöttem gyülekezetből.
1: Now, I'd rather do that like Jesus, wouldn't you?
0: Inkább én így szeretném csinálni a dolgokat, ahogy
1: Jézus tette. And I tell you, if you start to tune in and start getting sensitive, it's amazing what God will show you.
0: Elkezdetek ráhangolódni erre. És elkezditek ezt, akkor megdöbbentek majd azon, hogy Isten mi mindent mutat
1: nektek. It's not X-ray eyes, you just can't read anybody.
0: De ez nem egy ilyen röntgen szám, hogy mindenkitről mindent tudtok.
1: It's only when God shows you something that you know
0: about. Hanem csak amikor Isten mutat nektek valamit, csak akkor tudjátok.
1: Like in the story, one of the stories of Elisha, this
0: ahogy
1: woman came in great distress, and he said, I don't know what, God doesn't show me what's wrong with her.
0: Isten meg kell, hogy mutasd nekem, hogy mi a baj ezzel a nővel.
1: And the story was that her little child had just died.
0: És ugye az volt a helyzet, hogy éppen akkor halt meg a kisgyerek ennek a nőnek.
1: Supernatural knowing all the time. It's a specific.
0: Tehát az olyan,
1: it's a specific word that God gives you about a specific
0: mindent, hanem hogy Isten egy konkrét helyzetben megmond neked valami konkrétumot, amit akkor használod kell, mint ismeretet.
1: And if you're sensitive, God can use you and can use me in this way.
0: És hogyha érzékeny vagy és vagyok, akkor Isten tud minket használni így.
1: And I could tell you other stories if I had time.
0: Mondhatnék más történeteket is, hogyha lenne időm.
1: But God's opened up the other person in order that I might lead them to salvation.
0: De Isten azért nyitja meg a másik embert előttem, hogy üdvösségre vezessem őt.
1: And just like the woman in John 4.
0: És ahogy az asszony a János 4-ben.
1: She went running back to her town and said.
0: Ő visszafutott a városába, és azt mondta.
1: Who told me everything I ever did.
0: Gyertek és találkozzatok azzal az emberrel, aki mindent megmondott nekem, amit valaha tettem.
1: Is this not the Christ?
0: Nem ez a Krisztus?
1: And sure enough, she came and it was the Christ, and she was totally transformed by that encounter.
0: Krisztus volt az, és az asszony élete teljesen megváltozott ettől a találkozástól.
1: Amen. Now we've got to be careful not to confuse this genuine gift from God.
0: Hogy nehogy összekeverjük Istennek ezt az igazi ajándékát.
1: With the demonic counterfeit of the spirit of divination.
0: A jövendő montás szellemével, ami ennek a démoni hamisítványa.
1: You may remember when the Apostle Paul was, I think it's in Acts chapter, oh, where is it?
0: Valószínűleg ott van az apcsál.
1: And it says in verse 16.
0: Azt mondja a 16. versben.
1: As we went to prayer, a certain slave girl possessed with a spirit of divination met us, who brought her master much profit by fortune telling.
0: Lőn pedig, hogy mikor mentünk a könyörgésre, egy szolgáló leányka jött elünkbe, kiben jövendő mondosnak szelleme volt, ki az ő urainak nagy hasznot hajtott
1: jövendő mondásában. És
0: követvén Pált és minket kiáltott, mondván ezek az emberek a magasságos Istennek szolgái, kik néktek az üdvösségnek útját hirdetik.
1: Now every word that girl said was absolutely true, but it was the wrong spirit.
0: Ennek a lánynak minden szava tökéletesen igaz volt, csak nem a megfelelő szellemből mondta.
1: And while we want to be wide open to the true spirit of God giving us true words of knowledge,
0: amíg nyitva vagyunk Isten szelleme előtt, hogy ő igazi tudománybeszédeit adjon nekünk.
1: We've got to be careful that this is not a spirit of divination that's working the wrong way to bring people into bondage, into captivity.
0: A jövendő mondás szellemét halljuk meg, amelyiknek az a célja, hogy az embereket kötelékbe és fogságba
1: sodorja. So along with this spirit, God's given another spirit, another gift.
0: Tehát ezzel az ajándékkal együtt Isten ad egy másik ajándékot is.
1: And the gift is the gift of discerning of spirits.
0: Ez pedig a szellemek megkülönböztetésének az ajándéka.
1: And when God develops this in you,
0: amikor Isten ezt kifejleszti bennünk,
1: and you particularly need this if you're a leader,
0: és különösen szükséged van erre, ha vezető vagy,
1: and when the Spirit of God is moving,
0: és amikor Isten szelleme mozog, és szellemi ajándékokkal kell foglalkozni, és profitálással, és nyelveken szólással, és az összes többi
1: ajándékkal,
0: képesnek kell lenned megmondani, hogy éppen milyen szellem működik.
1: And you can pick it up. I can pick it up every time.
0: És én mindig rájövök.
1: I go to a church I've never been to before.
0: Ugye elmegyek egy gyülekezetbe, ahol még soha nem jártam.
1: And I can meet one of the leaders and I say to him, look, this guy's got a wrong heart. Be careful. There's something wrong with it. I just know.
0: Találkozok a vezetőkkel, azt tudom mondani, hogy nézd, ennek az emberre vigyázz, mert nem megfelelő a szívének a hozzáállása.
1: I can protect a church from painful
0: division
1: because they're giving honor and place to someone whose heart is not right.
0: Mert eljutottam odáig, hogy fel tudom ismerni, ha valakinek a szíve hozzáállása nem jó.
1: So we learn to discern between the spirit of God.
0: Tehát meg kell, hogy tudjuk különböztetni Isten szellemét, a testet,
1: and a demonic spirit.
0: És a démoni szellemeket egymástól.
1: We can go into much more detail, but I
0: sokkal részletesebbek lehetnénk ebben, de nincsen most időnk erre.
1: Maybe I'll add a little bit more tomorrow morning.
0: Talán holnap reggel egy kicsit még beszélek erről.
1: Let's cry out for these gifts.
0: Hiáltsunk ezekért az ajándékokért.
1: That we might have them in abundance amongst us in Jesus' name.
0: Hogy Jézus nevében ezek bőségesen legyenek közöttünk.
1: Amen. Lord, will you pour out these gifts?
0: Uram, kérünk, hogy áraszd kiránk ezeket az ajándékokat.
1: May we fulfill the conditions to receive them.
0: Hadd töltsük be a feltételeit annak, hogy ezeket megkapjuk.
1: Keep them pure and unpolluted in us.
0: Tartsd meg ezeket bennünk szennyezés nélkül, tisztán.
1: And may we find ourselves powerfully equipped by these gifts.
0: És hadd éljük át, hogy erőteljesen felszerelsz minket ezekkel az ajándékokkal.
1: To fight a much more successful war.
0: Hogy sokkal sikeresebben tudjunk háborúzni.
1: And to overcome all the wiles and all the trickery of the devil.
0: És le tudjuk győzni az ördögnek mindenféle trükkjeit és gonoszságát, gonosz tervét.
1: Powerfully defeat him every time.
0: És erőteljesen minden esetben le tudjuk őt győzni.
1: In Jesus' mighty name.
0: Jézus hatalmas nevében.
1: And when even the spirit comes saying the right things, but it's the wrong spirit.
0: És még akkor is, hogyha egy szellem a megfelelő dolgokat mondja, de nem a megfelelő szellem.
1: May we discern it.
0: Hadd ismerjük ezt fel.
1: And may we cast it out.
0: És hadd üzzük ki.
1: Before it does any harm to your people.
0: Mielőtt a te népednek ártalmat okoz.
1: In Jesus' mighty name.
0: Jézus hatalmas nevében.
1: Amen, amen, amen.
0: Amen, amen, amen. God bless you. Amen. Isten áldjon meg titeket.
2: Ellen Vincent a Szent Szellem ajándékairól szóló tanítássorozatának negyedik részét kísérhettük figyelemmel.
3: Ez volt a Hitünk alapjai.
4: Hitünk alapjai.
3: Apostoli fundamentumok.
4: A Rádió Sanszmű során.

0: Növekedjünk hitben.
1: Növekedjünk hitben.
0: Felnőtté válás Krisztusban.
1: Felnőtté válás Krisztusban.
2: Ez a Rádió Sansz.
3: Ez a Rádió Sansz.
4: A következő percekben Darko Kreiner kapcsolatok című tanítását hallhatjuk.
5: Okay, I want to try to shorten these next two sessions so we can get back on our schedule.
6: Szeretném megpróbálni azt, hogy rövidebben mondjam a következő két tanítást, hogy újra menetrend szerint legyünk.
5: We've already received a tremendous amount of excellent teaching.
6: Már így is hatalmas mennyiségű kitűnő tanítást kaptunk.
5: And I believe now everyone grasps the importance of kingdom relationships.
6: És hiszen mostanra már mindenki megértette, mennyire fontosak a királyságbeli kapcsolatok.
5: When Jesus was asked, what is the greatest of all the commandments?
6: Amikor Jézus megkérdezték, hogy mi a legnagyobb parancsolat?
5: The answer was to love God with all of our heart, soul, mind and strength and love our neighbor as ourselves.
6: Azt válaszolta, hogy az, hogy szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből, minden erődből, és hogy szeresd a feladat barátodat, mint önmagadat.
5: That speaks to the very heart of relationship.
6: Ez az egész ennek az egésznek a lényege a kapcsolatok.
5: Getting to know each other for who we really are.
6: Hogy olyannak ismerjük meg egymást, amilyennek valóban vagyunk.
5: And getting to know God, the Father, for who He really is.
6: És az Urat, az Atyát is olyannak ismerjük meg, amilyen ő.
5: See, most of what hinders kingdom relationships are misconceptions about our Father, our Heavenly Father.
6: Tulajdonképpen a királyságbeli kapcsolatoknak a legnagyobb akadályai közé tartozik, hogy téves felfogásaink vannak a mennyei Atyáról.
5: And the incredible misconceptions that we have about one another.
6: És az egymásról való nagyon téves felfogásaink.
5: What I'd like to do in these next two sessions is look at the topic of communication and make that very practical.
6: Szeretném a következő két tanításban a kommunikáció témáját megvizsgálni, méghozzá nagyon gyakorlatilag.
5: I believe our ability to communicate with each other is what defines our relationships.
6: Én hiszem, hogy a kapcsolatainkat az határozza meg, hogy mennyire és hogyan vagyunk képesek kommunikálni egymással.
5: If we learn to communicate well, we can get to know each other for who we truly are.
6: Hogyha megtanulunk jól kommunikálni, akkor olyannak ismerhetjük meg egymást, amilyenek vagyunk.
5: And if we do not have good communicative skills, we will never be able to enter into the koinonia that we've been speaking of.
6: De hogyha nem tanulunk meg jól kommunikálni, akkor soha nem tudunk belépni abba a koinoniába, amiről itt végig beszéltünk.
5: And I believe that these are skills that we can learn.
6: Hiszem, hogy ezek olyan készségek, amiket meg lehet tanulni.
5: Just like any language can be learned.
6: Mint ahogy bármilyen nyelvet meg lehet tanulni.
5: Just like any instrument can be learned.
6: Ahogy bármely hangszeren játszani meg lehet tanulni.
5: It doesn't happen automatically.
6: Ez nem magától történik.
5: It will take great effort.
6: Nagyon nagy erőfeszítés kell hozzá.
5: Determination.
6: Eltökéltség.
5: A purpose.
6: Céltudat.
5: Right? But we can learn.
6: De meg lehet tanulni.
5: Now this subject, these last two pillars we're talking about now, relationships and finances.
6: Most ez a két utolsó oszlop, amiről ezen a hétvégén beszélünk, a kapcsolatok és a pénzügyek.
5: Or I prefer to use the word stewardship.
6: Or inkább én a pénzügyek helyett a sáfárság szót használnám.
5: Two of the most important set of skills that we have in life.
6: Valószínűleg az a két csoportja a készségeknek, amelyek a legfontosabbak az életben.
5: Yet they're not taught in our schools.
6: Mégsem iskolában mégsem tanítják ezeket.
5: They're rarely taught in our homes.
6: Igazából otthon sem teljesen.
5: And sometimes rarely taught well in churches.
6: És néha a gyülekezetekben is nagyon ritkán tanítják jól.
5: Yet God, the Word of God has a great deal to say on these topics.
6: De a Bibliának nagyon sok mondani valója van erről a két témáról.
5: And so let's look at some of the practical principles of communication and how we can communicate with each other effectively.
6: Tehát nézzük meg a kommunikáció néhány nagyon gyakorlati alapelvét, és az, hogy hogyan tudunk hatékonyan kommunikálni egymással.
5: I don't believe we can begin this great topic without going to back to the book of Genesis.
6: Én azt gondolom, hogy ebben a nagy témában nem foghatunk bele anélkül, hogy visszatérnénk a Mózes első nagyszerű könyvéhez.
5: I believe in book of Genesis we see the initial curses as a consequence of man's sin.
6: Hiszem, hogy az egy Mózesben látjuk az első átkokat, amik az ember bűnének a következményei.
5: Now as God's redeemed, we know that God is reversing the curse.
6: Most, hogy már megváltást kaptunk, tudjuk, hogy Isten visszájára fordítja az átkot.
5: That which was lost in the first Adam,
6: ami elveszett az első Ádámban,
5: can be now regained in the last Adam.
6: Most már visszanyerhető az utolsó Ádámban.
5: Amen. We have to believe that.
6: Ezt hinnünk kell.
5: So let's go to the book of Genesis chapter 11.
6: Tehát akkor 1 Mózes 11.
5: And we look very quickly at the tower, the story of the Tower of Babel.
6: Ez ugye a Bábel tornyának a története.
5: In verse 1 it says, and this is immediately after the flood.
6: Az első vers azt mondja, ez közvetlenül a víz özön után van, özönvíz után.
5: The earth has been destroyed by water because of the wickedness abounding on the earth.
6: Az embereknek a gonoszsága miatt pusztíthatott el özönvízzel a világ, a föld.
5: And God saves a remnant, Noah and his three sons and families.
6: De Isten hagy egy maradékot, Noét és a három fiát és mindannyiuk családját.
5: The mandate is the same as it was to Adam: go forth, multiply, be fruitful, subdue the earth.
6: A megbízás a számukra ugyanaz, ami Ádám számára volt: sokasodjatok, szaporodjatok és hajtsátok uralmatok alá a földet.
5: And immediately after the flood, we see sinful man just resorting, turning right back to his old ways.
6: És azonnal azt látjuk az özönvíz után, hogy a bűnös ember visszatér a saját régi gonosz útjaihoz.
5: Refusing to go forth and multiply and subdue the earth as they were commanded.
6: Ahelyett, hogy hajlandó lennének az emberek szétszéledni és sokasodni, szaporodni és hatalmuk alá hajtani a földet.
5: They decide to band together and begin building a tower to the heavens.
6: Inkább úgy döntenek, hogy összefognak, együtt maradnak és egy égigérő tornyot kezdenek építeni.
5: Some scholars believe that they were trying to build a tower high enough to where another flood could not destroy them.
6: Néhány tudós úgy véli, hogy olyan magas tornyot akartak építeni, amit egy következő özönvíz már biztosan nem pusztíthat el.
5: The epitome of man's self-righteousness and rebellion against their creator God.
6: Ez az embernek az önigazságának, ez az ember önigazságának és Istennel szembeni felfúvalkodottságának az iskola példája lett volna.
5: In chapter 11 verse 1 it says, at this time all of the people on the world spoke the same language and used the same words.
6: Azt mondja az 1 Mózes 11 első verse, hogy ekkor az egész földön élő minden ember ugyanazt a nyelvet használta, ugyanazokat a szavakat használták.
5: And they purposed in their hearts to build a tower unto the heavens.
6: És eldöntötték a szívükben, hogy egy égig érő tornyot építenek.
5: And the Lord looks down and he says, look, the people are united.
6: És Isten lenéz és azt mondja, nézd csak, hát teljesen egységesek az emberek.
5: They all speak the same language.
6: Mindannyian egy nyelvet beszélnek.
5: And there is nothing that is impossible for them to accomplish.
6: És semmi nem lehetetlen nekik, amit eldöntenek.
5: The Lord says, now let us confuse the people and give them different languages so that they won't be able to understand each other.
6: Azt mondja Isten, na most akkor szálljunk le, zavarjuk össze a nyelvüket, hogy ne legyenek képesek egymást megérteni.
5: And in that way the Bible says, in verse 8 it says, the Lord scattered them all over the world.
6: Azt mondja a 8. vers, ilyen módon az Úr szétszélesztette őket az egész földön.
5: And they stopped building the city which became known as Babel.
6: És abba hagyták a város építését, amit Bábelnek neveztek.
5: So we see here in this ancient story here of the people of after the Noahic flood.
6: Tehát itt látjuk ebben az első történetben az özönvíz után, amikor már Noénak az utódai elszaporodtak.
5: At this time they all spoke the same language and used the same words.
6: Ekkor mindenki egy nyelven beszélt, ugyanolyan szavakat használt.
5: That produced an incredible power of unity.
6: És ezért az egységnek egy elképesztő ereje volt köztük.
5: So much so that God said there is nothing impossible for them to accomplish.
6: Annyira, hogy Isten azt mondta, hogy semmit sem lehetetlen nekik elvégezni, amit akarnak.
5: And God scatters them by breaking up, by dividing up the languages.
6: És Isten úgy széleszti szét őket, hogy összezavarja a nyelvüket.
5: Amen? An amazing story.
6: Megdöbbentő történet, nem?
5: Even in this group here, we can see how many different languages, many speaking two or three languages in this room.
6: Már ebben a teremben is, akik együtt vagyunk, két-három különböző nyelven beszélünk.
5: But there's more than just different languages of nationality.
6: De ezek nem csak a különböző országok és nemzetek nyelvei.
5: There's different languages of gender.
6: Hanem a nemeknek is különböző nyelveik vannak.
5: Men speak a completely different language than women do.
6: A férfiak teljesen más nyelven beszélnek, mint a nők.
5: We all speak differing languages.
6: Tehát különböző nyelven beszélünk, mondhatjuk.
5: And until
6: így,
5: we begin to allow the Holy Spirit to reverse the curse of Babel.
6: És amíg nem engedjük meg a Szent Szellemnek, hogy visszafordítsa a bábeli átkot.
5: We will never come into the re-enter the unity and the koinonia that God desires for us to walk in.
6: Addig nem tudunk visszatérni a koinoniának abba az egységébe, amit Isten mindannyiunk számára akar.
5: You see, this wicked generation was unified against their creator God.
6: Tudjátok, az a gonosz nemzedék ott Noé után, az ő teremtőjük, Istenük ellen léptek egységre egymással.
5: As New Testament believers, we are unifying or unified together to serve and to worship our Creator God.
6: Mi újszövetségi hívők azért egyesülünk egymással, hogy teremtő Istenünket szolgáljuk és imádjuk.
5: And if we can come into that unity of spirit and bond of peace.
6: És hogyha a szellem egységére és a békesség kötelékére el tudunk jutni.
5: I believe there's nothing impossible that we cannot accomplish.
6: Én hiszem, hogy nincs semmi, amit ne tudnánk elvégezni.
5: Amen.
6: Amen.
5: It's a universal principle of the kingdom.
6: Ez a királyságnak egy egyetemes alapelve.
5: And the enemy, the devil, understood it well, and he exploited it against God's purposes.
6: És az ellenség, az ördög ezt nagyon jól tudta, és Isten céljai ellen használta ezt ki.
5: But we with God's people with a prophetic understanding.
6: De mi Isten népe vagyunk, és profétailag értjük a dolgokat.
5: We want to reunite and realign ourselves so that we are functioning prophetically with God's prophetic purposes.
6: Újra vissza akarunk állni a megfelelő irányba, hogy összhangba kerüljünk Isten profétai céljaival.
5: Amen.
6: Amen.
5: And we see Jesus' longest recorded prayer is him praying for the unity of his body.
6: És látjuk, hogy Jézus a leghosszabb feljegyzett imájában az ő testének egységéért imádkozik.
5: And we see the importance of this theme throughout the New Testament.
6: És az egész újszövetségben látjuk ennek a témának a fontosságát.
5: Enormous emphasis about the controlling of the tongue.
6: Nagyon nagy hangsúlyt fektet az újszövetség a nyelv fölötti uralomra.
5: And as we've already covered, walking in the light, as he's in the light, so we can have fellowship with one another.
6: És ahogy már láttuk, fontos, hogy világosságban járjunk, és világosságban legyünk, hogy egymással közösségben lehessünk.
5: Now this communicative process, I want to walk us through the mechanics of it, so that we can understand it.
6: Szeretném, hogyha végig mennénk a kommunikáció folyamatának az alap lépésein, vagy elemein, hogy megértsük, miről is szól ez.
5: Because again, I don't believe that this has been taught to probably most of us.
6: Mert újra elmondom, hogy nem hiszem, hogy legtöbbünknek ezt rendesen megtanították valaha.
5: Let me begin by giving you a simple definition of communication. Next slide.
6: Szeretném a kommunikáció egyszerű meghatározását elmondani.
5: And I apologize, these slides haven't been translated yet into Hungarian. My slides tomorrow, in fact, have been already.
6: Sajnálom, hogy ezeket a diákat nem fordítottuk le magyarra. A holnapi diák már le vannak fordítva.
5: So the words aren't going to help you much, but I do have some pictures that will help you.
6: Tehát a szavakat el kell mondani róla, az nem segít sokat nektek, de a képeket hát majd látjátok.
5: Here's my definition of communication.
6: Tehát íme a kommunikáció meghatározása.
5: It is the process of transferring meaning.
6: Tartalom vagy jelentés átadásának a folyamata.
5: The process of transferring meaning.
6: Tehát tartalom jelentés átadásának folyamata.
5: Okay. I didn't say it's the process of talking words.
6: Nem azt mondtam, hogy a beszélés folyamata.
5: As a part of it.
6: Ez is része a dolognak.
5: But it's much more complex than that.
6: De sokkal összetettebb a téma.
5: In fact, you could speak to me.
6: Igazából lehet, hogy te beszélsz hozzám.
5: And not convey any meaning at all. I don't understand anything you're saying.
6: És közben nem közvetítesz hozzám semmi tartalmat, mert nem értem egy szavadat se.
5: Right? It's only when you understand exactly what I mean that I've effectively communicated with you.
6: Csak akkor közöltem veletek hatékonyan valamit, hogyha ti azt értitek belőle, amit én el akartam mondani.
5: Amen.
6: Így van.
5: My wife and I have been married for 28 years now.
6: A feleségemmel már 28 éve vagyunk házasok.
5: And I'd say in 28 years, we've exchanged billions of words.
6: És azt gondolom, hogy a 28 év alatt már több milliárd szót elmondtunk egymásnak.
5: If we were actually communicating meaning 10% of that time for 28 years, we were lucky.
6: És nagyon szerencsések vagyunk, hogyha a 28 év ennyi szavának a 10%-ával igazán közöltünk valamit.
5: Because for so many years, I didn't know how to communicate.
6: Mert nagyon sok évig nem tudtam, hogyan kommunikáljak a
5: feleségemmel.
6: És ő sem tudta, hogy kell velem.
5: And all we did was frustrate each other.
6: És csak frusztráltuk egymást.
5: Because we found that more words wasn't the answer.
6: És mert rájöttünk, hogy nem segít, ha több szót mondunk el.
5: And talking louder wasn't the answer.
6: És hogyha hangosabban beszélünk, az se segít.
5: And getting angry didn't help.
6: És ha megharagszunk, az se segít.
5: We needed to understand this process so that we began to, like an instrument, began to communicate wisely.
6: Meg kellett értenünk a folyamatot, hogy ahogyan, mikor egy hangszeren játszunk, ugyanúgy bölcsen tudjunk kommunikálni.
5: So let's look at this process. Number one, first of all, we have someone that's the sender, someone that's trying to communicate.
6: Tehát értsük meg ezt a folyamatot. Az első eleme a kommunikációnak a küldő. Tehát tehát a küldő, aki beszél, aki elmond valamit.
5: And I don't think you can see my little green Person there, okay.
6: Látom, látjátok ott a kis zöld emberkét.
5: That's the sender. He's trying to communicate a
6: message. Ő a küldő, ő megpróbál valamit közölni.
5: Okay. Now the sender, whoever's trying to communicate, has a set of responsibilities in this process.
6: Ebben a folyamatban a küldőnek több kötelessége is van.
5: And we need to understand what those responsibilities are.
6: Meg kell értenünk ezeket.
5: If we want to be effective.
6: Hogyha hatékonyak akarunk lenni.
5: Okay. Because this idea that I told you.
6: Mert ez a gondolat, hogy én megmondtam neked.
5: Yeah, okay, there we go.
6: Vagy az alapelv, amit elmondtam nektek.
5: This idea that I told you, so therefore you should understand.
6: De ez az alapelv, hogy megmondtam neked, tehát értened kéne.
5: Is extreme childish thinking.
6: Ez nagyon gyerekes gondolkodásra val.
5: And even after 28 years, I still play this game with my wife.
6: Még 28 év után én is játszom ezt a játékot a feleségemmel.
5: Just yesterday, she said something to me. I told you such and such.
6: Éppen tegnap mondotta nekem valamiről, hogy hát megmondtam már neked ezt meg ezt.
5: Now, and I don't get angry like I used to so often.
6: Hát most már nem gurulok úgy be, mint régen nagyon gyakran.
5: I say, what did I say?
6: Azt kérdeztem, hogy mit mondtam?
5: And she says, you didn't say anything.
6: Mire azt mondja, nem mondtál semmit.
5: That's because I never heard you.
6: Ez pedig azért volt, mert nem hallottam, hogy mondtál valamit.
5: She thought she was communicating.
6: Tehát ő azt gondolta, hogy közöl velem valamit.
5: No communication took place.
6: De nem történt közlés.
5: She's under the impression I understood.
6: És ő azt gondolja, hogy én megértettem, amit mondtam.
5: I'm telling you, I did not understand.
6: De én azt mondom neki is, meg nektek is, hogy nem értettem.
5: In fact, I don't even remember hearing you.
6: Igazából nem is hallottam.
5: Were you outside and I was inside?
6: Te kín voltál a kertben, én meg benn voltam, mondom.
5: Was I upstairs and you were talking downstairs?
6: Vagy én az emeleten voltam, és a földszinten mondtad.
5: Okay. We weren't communicating.
6: Tehát nem volt kommunikáció, közlés.
5: And whoever's trying to communicate has a set of responsibilities we're going to look at here in just a minute.
6: Tehát aki közöl, aki küldi az üzenetet, annak több kötelessége van, és egy percen belül meg fogjuk ezeket vizsgálni.
5: Next. On the other end is the receiver.
6: A másik végén van a fogadó, a vevőkészülék.
5: This person also now has responsibilities in this process.
6: Neki is vannak a közlés folyamatában kötelességei.
5: Okay, the receiver has to be listening.
6: Aki kapja az üzenetet, annak oda kell figyelni.
5: Translating what's being said.
6: Meg kell próbálnia megérteni azt, ami elhangzott.
5: So not only does the person communicating have responsibilities, but the listener has responsibilities.
6: Tehát nem csak a beszélőnek vannak kötelességei, hanem a hallgatónak is.
5: Amen? So, next we have the message.
6: Aztán van az üzenet, az right. A harmadik elem.
5: This person is talking, this person is trying to listen, and here's the message.
6: Tehát ugye a zöld beszél, a rózsaszín az megpróbál odafigyelni, és van köztük egy üzenet.
5: Now here's what's important to understand about the message.
6: Na, íme valami, amit fontos megértenünk az üzenetről.
5: Studies have been done by leading universities around the world and they've come with the same conclusions.
6: Az egész világon vezető egyetemek végeztek felméréseket erről, és ugyanarra a következtetésre jutottak.
5: About 60% of the communication takes place non-verbally, without words.
6: A kommunikációnak körülbelül 60%-a szavak nélkül történik.
5: Okay. 60%.
6: 60%
5: is how we look, how we move.
6: Hogyan nézünk, hogyan mozdulunk közben.
5: Right? About 30% is our tones or how we say something.
6: Körülbelül 30% áll a hanglejtésünkből, hogy hogyan mondjuk azt a valamit.
5: Right? And only about 10% is the actual words we use or say.
6: És csupán körülbelül a 10%-a a kommunikációnak az a szavak, amiket elmondunk, kb. 10%-ot alkotnak.
5: Now I believe this is incredibly important for us to wrap our hands around how challenging, how important this is.
6: Én hiszem, hogy nagyon fontos, elengedhetetlen, hogy igazából megértsük, hogy mennyire fontos ez a tény.
5: Because most of us have grown up thinking that we are communicating through our words.
6: Mert a legtöbben úgy nőttünk föl, hogy azt gondoltuk, hogy a szavainkkal közlünk dolgokat.
5: And only about 10% of that communication of meaning is taking place through the words we use.
6: Pedig a tartalomnak csak 10%-át közöljük a használt szavakkal.
5: 90% of it is non-verbal and how we say it.
6: 90% áll abból, hogy ami nem szó, illetve ahogyan elmondjuk a szavakat.
5: That makes sense?
6: Érthető?
5: And even in the least in the English language, of the 500 most commonly used words,
6: és mondjuk az angol nyelvet tekintve, az 500 leggyakrabban használt szóból.
5: There's about 14,000 different meanings to those words.
6: Tehát ezekkel a szavakkal körülbelül 14,000 különböző jelentést lehet kifejezni.
5: And I venture to say Hungarian is probably very similar.
6: És én merném állítani, hogy a magyar is valószínűleg hasonlít ehhez.
5: So it's so important for us to understand this process.
6: Tehát nagyon fontos a számunkra megérteni ezt a folyamatot.
5: And that our message has to be such that we are communicating with our body as well as the our voice, our tones and the words we use.
6: És az üzenetünk meg is nagyon nagy százalékát az adja, hogy milyen mozdulatokat teszünk, hogyan nézünk, illetve milyen hanglejtéssel mondjuk a dolgokat.
5: So you can see how why I asked the question to my wife, you know, what did I say?
6: Tehát most már értitek, miért kérdeztem azt a feleségemtől, hogy mit mondtam?
5: She was talking to me from another room.
6: Hiszen egy másik helyiségből beszélt hozzám.
5: Okay, I'm in the living room, she was in the kitchen.
6: Tehát én a nappaliban voltam, ő a konyhában.
5: And all I could hear was...
6: Ennyit hallottam belőle.
5: You know, and honestly, I'm not even going to try to listen to that.
6: És őszintén megvallom, hogy én erre olyan nagyon nem is próbáltam odafigyelni.
5: If she wants to talk to me, please come into the same room.
6: Hogyha beszélni akar velem, akkor jöjjön be ugyanabban a helyiségben, ahol vagyok.
5: If I want to talk to her,
6: hogyha én akarok vele beszélni,
5: respectfully,
6: tisztelettel,
5: and be effective in communicating meaning,
6: és hatékonyan akarok tartalmat közölni,
5: you won't believe this, but you have to be in the same room.
6: Lehet, hogy nehéz elhinni, de egy helyiségben kell lenni.
5: Amen? Duh! Because 60% of the communication is nonverbal.
6: Mert hogy a kommunikáció 60%-a nem szavakkal történik.
5: But I don't know about you, but my wife talks with her hands.
6: Nem tudom, hogy vagytok vele, de a feleségem az a kezeivel is beszél.
5: She loves using her hands.
6: Nagyon szereti a kezeit használni közben.
5: And she has to be in the room for me to see that.
6: És egy helyiségben kell lennünk ahhoz, hogy én lássam ezt.
5: Secondly, are the tones.
6: Másodszor pedig ott van a hanglejtés.
5: Right? How you say something makes a big difference.
6: Nagyon nagy különbség lehet abban, hogy hogyan mondasz valamit.
5: I can use the same words in a sentence.
6: Egy mondatban használhatom ugyanazokat a szavakat.
5: I can say it gently and respectfully.
6: Mondhatom őket tisztelettel és gyengéden.
5: I can say the same words yelling.
6: Vagy ordíthatom ugyanazokat a szavakat.
5: What do you suppose will make my whoever I'm communicating to defensive?
6: Szerintetek melyik fajta beszédmód fogja védekezésre kényszeríteni a másik embert?
5: There's several here I don't personally know very well.
6: Van itt sok ember, akit nem ismerek túl jól személyesen.
5: If I wanted to speak to you,
6: de hogyha én veled akarok beszélni,
5: okay, will you receive it if I spoke to you respectfully?
6: Tehát akkor fogadod el jól, hogyha én tisztelettel szólítalak meg.
5: Or would you receive better for me if I'm emotionally upset or aggressive?
6: Vagy akkor fogadod jobban, hogyha én támadó vagyok és érzelmileg fel vagyok dúlva közben.
5: Right? I can use the same words.
6: Ugyanazokat a szavakat.
5: Very different dynamic.
6: És nagyon más hatást érhetünk el.
5: Okay. So it's very important for us to understand that we are that we're communicating non-verbally and for us not to be disrespectful or angry.
6: Tehát nagyon fontos, hogy megértsük, hogy szavak nélkül is, a szavakon kívül is nagyon sokat kommunikálunk, és fontos, hogy ne tiszteletlenül és ne haragosan mondjuk el a dolgokat.
5: And then lastly, we want to be very careful on the words that we select.
6: És nagyon óvatosan kell megválogatnunk a szavainkat, és ez is fontos.
5: Okay, so we have someone trying to communicate, someone trying to listen.
6: Tehát van egy, aki próbál közölni valamit, van egy másik, aki próbál erre odafigyelni.
5: We have a message.
6: És aztán van egy üzenetünk.
5: Okay, and then comes interference or confusion.
6: És utána jön a zavarás, vagy az űrzavar.
5: It operates on at least three levels.
6: Ez legalább három szinten működik.
5: The first level is physical interference.
6: Az első szint az a fizikai zavarás.
5: If I want to have a quality discussion with someone,
6: hogyha valakivel minőségi beszélgetést akarok folytatni,
5: I need to remove or eliminate or minimize the physical distractions.
6: Akkor el kell távolítanom, ki kell zárnom, vagy legalábbis minimálisra kell csökkentenem a fizikai jellegű zavarásokat.
5: Katy, do you like talking to Polly when the TV is up loud and he's watching sports? Do you like to communicate at that time?
6: Szeretsz a Pallyval akkor beszélgetni, amikor a tévét nézi és ordít a tévé a sport műsorban?
5: You feel there's interference, right?
6: Akkor érzel egy kis zavarást, nem?
5: Yeah, so he has to turn off the soccer game in order to listen, right?
6: Tehát le kell kapcsolni a foci meccset a Pallynak ahhoz, hogy odafigyeljen arra, amit mondani akarsz.
5: So there's physical interference.
6: Tehát vannak fizikai zavarások.
5: And if I'm trying to communicate with someone, there's too much noise going on, I will usually say, please, let's go somewhere else, or we'll talk later.
6: Hogyha olyan helyen mondom valakinek, hogy szeretnék vele beszélgetni, ahol nagyon sok a zaj körülöttünk általában, inkább azt kérem, hogy elvonulhatnánk-e valahova, vagy később tudnánk-e beszélgetni.
5: So there's physical, then there's emotional confusion or interference.
6: Tehát van a fizikai zavarás, vagy zörej, és van érzelmi zavarás a kommunikációban.
5: We are all filtering everything we see and hear through our perceptions.
6: Mindent, amit látunk vagy hallunk, átszűrünk az érzékelésünkön.
5: So that's so important, some of the things we covered in the last session.
6: Ezért nagyon fontos néhány dolog, amit az elmúlt tanításban hallottunk.
5: Do we believe that an offense can affect what we hear and how we hear?
6: Hiszük vajon, hogy a botránkozások vagy sértődések befolyásolhatják azt, hogy hogyan érzékeljük azt, amit hallunk?
5: Unforgiveness?
6: A megbocsátatlanság talán?
5: Pride?
6: A gőg?
5: Prejudice?
6: Az előítélet?
5: I think more highly of myself?
6: Hogyha nagyon nagyban gondolkodom magamról?
5: I don't think highly enough of myself?
6: Vagy nem elég jól gondolkodom magamról, nem elég jót gondolok magamról?
5: You see, every one of us are entering into this process with our own baggage.
6: Tudjátok, mindannyian a magunk puttonyával megyünk bele a kommunikáció folyamatába.
5: And part of the process of the Lord continuing in the word so the word makes us free is understanding that.
6: És nagyon fontos ebben a folyamatban, hogy tudjuk, hogy Isten beszéde megszabadít minket, szabaddá tesz minket, és megértsük így a dolgokat.
5: Anyone that's in this room that's 50 year older will tell you, we are still working this hard every day.
6: Mindenki ebben a teremben, aki mondjuk 50 éves már elmúlt, meg tudja mondani, hogy még mi is minden nap küzdködünk ezekkel a problémákkal.
5: And nothing to be ashamed of.
6: Úgyhogy semmi miatt nem kell szégyenkezni.
5: We are all broken people that Jesus is putting back together again.
6: Mindannyian összetört emberek vagyunk, akiket Jézus éppen most rak össze újra.
5: One of the reasons I asked Steve to do the six-part series on a man last night.
6: Azért kértem meg Steve-et arra, hogy tegnap este mondja el a 6 pontból álló tanítását a férfiakról.
5: Because if we can build this understanding into our parenting of younger children before they're damaged.
6: Mert hogyha ennek a megértését bele tudjuk építeni a szülői tevékenységünkbe, amikor még kicsik a gyerekek és még nem okoztunk sok kárt nekik.
5: We can save so much pain down the road.
6: Akkor az életük későbbi szakaszára is nagyon sok fájdalomtól megóvjuk őket.
5: In the English we say an ounce of prevention is better than a pound of cure. Translate?
6: Tehát mondjuk 10 deka megelőzés sokkal többet ér, mint 10 kiló gyógyítás.
5: Or to say it another way, it's easier for me to go into my garden and pull a weed.
6: Vagy máshogy mondva, könnyebb nekem kimenni a kertbe és csak így kihúzni egy kézzel egy gazt.
5: Than to get a chainsaw later down and cut down a tree.
6: Mert később láncfűrésszel kivágni egy fát.
5: Amen?
6: Így van.
5: And so we have a lot of people today, especially men, who are hurt and angry.
6: Tehát nagyon sok ember van, különösen a férfiak.

0: It's easier for me to go into my garden and pull a weed.
1: Vagy máshogy mondva, könnyebb nekem kimenni a kertbe és csak így kihúzni egy kézzel egy gazt.
0: Than to get a chainsaw later down and cut down a tree.
1: Mert később láncfűrésszel kivágni egy fát.
0: Amen?
1: Így van.
0: And so we have a lot of people today, especially men, who are hurt and angry.
1: Tehát nagyon sok ember van, különösen a férfiak, akik megsérültek és ezért haragosak.
0: There's still little boys in man's bodies, adult bodies.
1: Felnőtt férfi testben még nagyon sok kisfiú él.
0: We have a lot of little girls that are in women's bodies today.
1: Nagyon sok kislány él még felnőtt nők testében is ma.
0: They're hurt.
1: Akik szenvednek.
0: They were hurt when they were little.
1: Kiskorukban sérültek meg.
0: And that is, they've been stunted emotionally at that level.
1: És érzelmileg megragadtak azon a szinten.
0: Does that affect the communication later on in life?
1: Ez hat az életük későbbi részén a kommunikációjukra?
0: I promise you it does.
1: Hát állítom nektek, hogy igen.
0: We have to allow the Lord to heal us from the inside out.
1: Meg kell engednünk az Úrnak, hogy belülről kifelé gyógyítson meg minket.
0: Heal the memories.
1: Meggyógyítsa az emlékeket.
0: Restore the acceptance that perhaps was never laid as a foundation in our life.
1: Helyreállítsa az életünkben az elfogadás hiányát, hogyha nem kaptuk ezt korábban, akkor ő elfogadjon minket.
0: And I think it's one of the most amazing things in under God's creation when a man and a woman come together in marriage.
1: Én azt gondolom, hogy az egyik legelképesztőbb dolog Isten teremtett világában az, amikor egy férfi és egy nő összejön egymással a házasságban.
0: We come together in a fallen world.
1: Egy bukott világban találunk egymásra.
0: With all of the baggage of our past.
1: A múltunk minden puttonyával a hátunkon.
0: And God puts us together and says, "Now I'm going to teach you how to communicate."
1: És akkor Isten összerak minket és azt mondja, most megtanítalak titeket kommunikálni.
0: And oh, by the way, prepare. This is going to be a journey. It's going to take time.
1: És készüljetek fel, mert ez egy hosszú ideig tartó utazás lesz.
0: Amen. There are occasions where people come together.
1: Vannak olyan helyzetek, amikor összejön két ember,
0: and they're such like mind,
1: és annyira egyformán gondolkodnak,
0: similar temperament,
1: annyira hasonló a vérmérsékletük,
0: similar spiritual gift,
1: a szellemi ajándékaik hasonlóak annyira,
0: and this relatively from good backgrounds and families,
1: és jó családból, jó háttérből származnak,
0: and there's relatively little conflict,
1: és azért viszonylag kevés konfliktusuk van.
0: But that is a rare thing.
1: De ez egy nagyon-nagyon ritka dolog.
0: And I would go further to say,
1: sőt, továbbra megyek és azt mondom,
0: may not be God's best match.
1: Lehet, hogy Isten részéről nem is a legjobb párosítás az ilyen.
0: People have heard that opposites attract.
1: Ugye emberek hallották, hogy az ellentétek vonzák egymást.
0: Some of that is by God's divine design.
1: És ennek egy része Isten terve miatt van így.
0: Because it is through this dynamic process of these differing people and personalities working, clashing together, that God brings us into maturity.
1: Mert ahogy ezek a különböző személyiségű ismerek, hogy emberek surlódnak egymásra és időnként összecsapnak, csiszolják egymást, így juttat minket Isten érettségre.
0: We don't mature and grow in the absence of conflict.
1: Nem a konfliktus hiányában tudunk fejlődni és érlelődni.
0: We mature and grow in the presence of conflict.
1: Hanem a konfliktusok jelenlétében tudunk nőni és érlelődni.
0: Amen. If we'll be patient.
1: Hogyha türelmesek vagyunk.
0: If we will understand the process.
1: Ha megértjük a folyamatot.
0: If we will yield ourselves to the work of the Holy Spirit in our lives.
1: Ha alávetjük magunkat a Szent Szellem munkájának az életünkben.
0: Amen. So there's physical interference.
1: Tehát van fizikai zavarás.
0: Emotional interference.
1: Érzelmi zavarás.
0: And there's spiritual interference.
1: És van szellemi zavarás is.
0: Right? I believe that there is real demonic powers and forces that are out there looking to hinder.
1: Én hiszem, hogy valódi démoni erők működnek a környezetünkben, amelyek akadályozni akarnak minket.
0: As I also believe that we've been given the heirs of salvation, have been given ministering spirits also.
1: De én azt gondolom, hogy mi, akik az üdvösség örökösei vagyunk, mi szolgáló szellemeket is kaptunk, akik szolgálnak.
0: So there's a battle raging behind each of us.
1: Tehát mindegyikünk feje fölött dúl egy csata.
0: An angelic battle.
1: Ez egy ilyen, igen, tehát az angyali szinten.
0: And we have to be aware and mindful of that as well.
1: És ennek is tudatában kell lennünk.
0: So Paul says we look beyond flesh and blood. That's not where our battle is.
1: Tehát Pál is azt mondja, hogy nézzünk túl a testen és a véren, hiszen nem ez a szinten, nem ezen a szinten van a mi csatánk.
0: As soon as I started looking at my wife and saying she's the problem.
1: Hogyha én ránézek a feleségemre és azt mondom, hogy ő a problémám.
0: The enemy has scored a victory.
1: Akkor már az ellenség győzött.
0: And likewise.
1: És fordítva is igaz.
0: Whenever I start looking at you as my brother or sister as the problem.
1: Amikor

0: rátok úgy nézek, testvéreimre, hogy ti vagytok a probléma oka.
1: 95% of the devil's work is done.
0: Akkor az ördög a munkája 95%-án már túl is van.
1: He will effectively have taken me out of the battlefield.
0: Hiszen hatékonyan eltávolított a csatatérről.
1: Amen. So sometimes in the communicative process.
0: Tehát néha a kommunikáció folyamatában.
1: If something seems that it isn't right.
0: Amikor valamiről úgy érezzük, hogy ez nem stimmel egészen.
1: It may require us to really engage in prayer, spiritual warfare.
0: Lehet, hogy igazán el kell kezdenünk imádkozni és szellemi harcot vívni.
1: I rarely would go into a meeting in the last many years, an important meeting.
0: Az elmúlt néhány évben alig ha mentem el fontos összejövetelre úgy.
1: And I certainly wouldn't go into a church meeting.
0: Gyülekezeti összejövetelre meg főleg nem mennék.
1: That I did not exercise the authority of the name of Jesus in the spirit realm.
0: Hogy előre nem alkalmaztam Jézus vérének a hatalmát szellemi szinten.
1: Amen. Because if the heavens are open, things are different.
0: Mert ha menny nyitva van, akkor minden másképp van.
1: But if there's spiritual interference and confusion, there's very little communication going to take place.
0: De hogyha szellemi zavarás van, vagy szellemi zűrzavar van, akkor nagyon kevés kommunikáció történik egyáltalán.
1: The very first time that ever became a revelation to me.
0: És amikor legelőször erről kijelentést kaptam.
1: After I became a Christian, I came home and I started sharing, witnessing to my family and friends.
0: Mikor megtértem, ugye hazamentem a családomhoz, a barátaimhoz, és elkezdtem bizonyságot tenni.
1: And my two closest friends from high school came over to visit.
0: És átjött hozzánk látogatóba a két legjobb barátom a főiskoláról.
1: I said, man, do I got a story to tell you.
0: Vagy középiskolából. És mondtam nektek, hogy hú, el kell mondanom nektek valamit.
1: You're not gonna believe what happened to me.
0: El sem fogjátok hinni, hogy mi történt velem.
1: And almost immediately these two just became agitated and angry and just like not normal, not usual.
0: És szinte azonnal elkezdtek nagyon bosszusak, nagyon ingerültek lenni, haragosak, egyszerűen nem úgy viselkedtek, mint szoktak.
1: And I'll never forget thinking the thought, that is so, I'm sitting there, that is so strange, it must be demonic.
0: És én emlékszem, hogy ott ültem, és ezen gondolkodtam, néztem, mi történik, mondom, ez olyan furcsa, ez biztos démonikus.
1: And I was young, I didn't know what to do.
0: Nagyon fiatal voltam, még nem tudtam, mit tegyek.
1: So I excused myself, said I have to go to the restroom.
0: Úgyhogy elnézést kértem, hogy ki kell mennem WC-re.
1: And when I got to the restroom, I just started praying against the enemy.
0: És kimentem a WC-re, és elkezdtem az ellenség ellen imádkozni.
1: Exercising authority over this spiritual confusion.
0: A szellemi zűrzavar fölött hatalmat vettem.
1: That was preventing the communication from occurring.
0: Ami megakadályozta, hogy kommunikálni tudjak.
1: And when I came back and sat down at the table.
0: És amikor visszamentem a szobába és leültem az asztalhoz.
1: My two friends were completely different people. They were back to their normal selves.
0: A két barátom újra olyan volt, mint normális korában szokott.
1: See? They didn't become Christians that night, but at least they listened.
0: Azon az estén ugye nem tértek meg, de legalább meghallgattak.
1: Questions.
0: Kérdéseket tettek fel.
1: Meaning was being communicated, conveyed.
0: Tehát tartalmat tudtam közölni velük.
1: Amen? But nothing was taking place as long as there was spiritual interference taking place.
0: De semmi nem történt addig, amíg szellemi zavarás volt.
1: So there's times in my relationships, or my sometimes in my family, or with my wife.
0: Tehát most már ugye a kapcsolataimban néha, a családom belül is akár, a feleségemmel is akár.
1: I start to spiritually discern, wait a minute, this is not normal.
0: Amikor kezdem szellemileg érzékelni, hogy itt valami nem is
1: stimmel. This is something beyond the normal.
0: Tehát valami a normális helyzetem túl is itt van.
1: And it's time for me as the man to exercise the authority of the kingdom of God in my home.
0: Akkor nekem a férfinek kell gyakorolnom Isten királyságának a hatalmát az otthonomban.
1: I wish I could tell you that I do that well all the time.
0: Nagyon örülnék, ha elmondhatnám, hogy ezt mindig jól csinálom.
1: But I don't.
0: De nem így van.
1: And I don't know why it takes me so long to see what's happening.
0: Nem tudom, miért tart nekem olyan sokáig rájönni, hogy mi is folyik.
1: But I can say this much, I'm seeing it much better and much faster than I used to.
0: De legalább azt elmondhatom, hogy most már ezt sokkal jobban és sokkal gyorsabban csinálom, mint régebben.
1: And maybe if I can encourage you, you'll get better at it faster than I did.
0: És én is bátorítalak titeket, ti biztos gyorsabban és jobban fogtok ebben haladni, mint én.
1: Amen? It's really not complicated.
0: Ez végül is nem bonyolult.
1: Right? We understand that if something doesn't seem to be quite right, maybe it's not.
0: Tehát, hogyha mi úgy értelmezzük, hogy valami nincs rendben egészen, akkor valószínűleg tényleg nincs rendben.
1: So, physical interference.
0: Tehát fizikai zavarás.
1: Emotional interference.
0: Érzelmi zavarás.
1: And sometimes spiritual interference.
0: És néha szellemi zavarás.
1: Is a part of the process.
0: És része a folyamatnak.
1: Okay. Then, once the message is received,
0: aztán,
1: next,
0: miután a hallgató megkapja az üzenetet,
1: we have to actually interpret what it is that we've heard.
0: Értelmeznünk kell azt, amit hallottunk.
1: Now, I just want to quickly touch on this so that we understand how God created our minds to work.
0: Gyorsan szeretnék erről beszélni, hogy megértsük, hogy Isten milyen működést tervezett az elménknek.
1: Okay. Our minds do not... interpret words, they interpret pictures or images.
0: Az elménk nem szavakat értelmez, hanem képeket.
1: So whenever we hear something, we have to take the words and we have to convert them into images in our mind.
0: Tehát amikor hallunk valami szöveget, akkor ezeket a szavakat képekké kell alakítanunk az elménkben.
1: That makes sense? Until your mind can comprehend it, there's no communication. So if I use the word dörvésza.
0: Tehát hogyha nem értelmezzük azt, amit hallunk, akkor nincs kommunikáció. Tehát én ezt mondom.
1: What does that mean?
0: Ez mit jelent?
1: There's a few people here that know what that means.
0: Van néhány ember, aki tudja, mit jelent.
1: Okay, most of you don't.
0: A legtöbben nem
1: tudják. That's a Slovenian word for trees.
0: Ez a szava, a fát,
1: now
0: fát
1: jelent. Now say trees in Hungarian.
0: Szlovén szó. Magyarul úgy van, hogy fa, vagy fák.
1: Now everyone understands what I just said, right?
0: Mindenki tudja, mi az, hogy fák.
1: Because that word translated into an image in your mind.
0: Mert hogy egy képet tudott alkotni az elmétek erről a szóról.
1: Now when we understand that, we can become much more effective communicators.
0: Hogyha ezt megértjük, akkor sokkal hatékonyabban fogunk kommunikálni.
1: By using more descriptive pictures and images when we communicate.
0: Hogyha leíróbb képeket tudunk használni közléskor.
1: That's why we love a good book.
0: Ezért szeretjük a jó könyveket.
1: Because that author isn't just using words, he's using words like paint. He's just painting images in our mind.
0: Hiszen a szerző nem csak szavakat használ a jó könyvekben, hanem a szavakkal képeket fest le, amelyek megjelennek az elménkben.
1: And it's more, our brains are doing more than just simply reading words.
0: És ilyenkor az elménk nem csupán a szavakat olvassa el.
1: A good author is converting those into vivid pictures in our mind.
0: A jó író eleven képeket tud alkotni az elménkben a szavaival.
1: And they communicate powerfully.
0: És ezek nagyon erőteljesen tudnak közölni dolgokat.
1: That makes sense?
0: Érthető?
1: Okay, I tell you, I it's very hard to communicate sometimes emotions in particular.
0: Néha különösen érzelmeket nagyon nehéz átadnunk egymásnak, beszélni róla.
1: And so what my wife and I have been learning to do more and more is communicate with stories and with pictures.
0: Tehát a feleségemmel azt tanuljuk egyre inkább, hogy szóképekkel közöljünk egymással dolgokat, lefessük a dolgokat.
1: Okay. It's not enough just to say I'm frustrated.
0: Tehát nem elég már, ha csak azt mondom, hogy olyan frusztrált vagyok.
1: But if I say, you know, when you talk to me like that,
0: hanem inkább azt mondom, tudod, amikor így beszélsz velem,
1: it feels like you've put me inside a microwave oven.
0: Ez olyan érzés, mint ha betettél volna a mikróba.
1: And turn it on high.
0: És jó magas hőmérsékletre állítottad volna.
1: And you're just microwaving me right now.
0: És akkor most éppen ilyen mikróban sütsz engem.
1: I tried it, it didn't work real well.
0: Hát ez
1: my wife, she didn't like that analogy.
0: De a feleségemnek nem tetszett ez a hasonlat, így nem jött be.
1: But she understood what I meant.
0: De megértette, mire gondolok legalább.
1: So now if I say, you know, you're microwaving me, wife.
0: Tehát, hogyha azt mondom most a feleségemnek, hogy a mikróba tettél.
1: Immediately she understands what that means.
0: Akkor azonnal érti, hogy mire gondolok.
1: Does that make sense?
0: Érthető?
1: And we've learned to develop dozens, hundreds of these little pictures.
0: És már több tucat vagy akár több száz ilyen kis képet szültünk meg.
1: That help us to communicate.
0: Ami segít minket a közlésben.
1: And here's something that we very rarely talk about is the next very very important part of this process.
0: Akkor jön a folyamatnak a következő nagyon fontos része.
1: It actually closes the loop.
0: Igazából ezzel bezárul a kör.
1: And that is this amazing idea of feedback.
0: Ez pedig a visszajelzésnek a megdöbbentő alapelve.
1: Right? Feedback.
0: Visszajelzés.
1: In other words, I communicate back to you what I think I'm hearing you say.
0: Ez azt jelenti, hogy én elmondom neked, hogy szerintem mit mondtál nekem.
1: Right? And if I can get Pauly to tell me what he hears me trying to say.
0: És hogyha én el tudom érni, hogy a Pauly elmondja nekem, hogy ő mit értett meg abból, amit elmondtam.
1: We close the loop, and now I know that meaning has been conveyed. We've
0: akkor
1: communicated.
0: Akkor bezártuk a kört, és tudom, hogy valóban tartalmat tudtam átadni.
1: Right? So how rarely we do that?
0: Tudjátok, milyen ritkán csináljuk ezt?
1: In our marriages,
0: a házasságainkban,
1: with our children,
0: a gyerekeinkkel,
1: with our employees or our bosses,
0: a főnökeinkkel vagy az alkalmazottainkkal,
1: or in church,
0: vagy gyülekezetünkben.
1: And so many times, so little communication is taking true meaning is being communicated, and we don't even realize it.
0: Olyan ritkán közlünk igazán valódi tartalmakat, hogy nem is tudunk róla.
1: Right? We just assume that it has.
0: Mi feltételezzük, hogy közöltünk valamit.
1: And that's a very bad assumption.
0: És ez egy nagyon rossz és káros feltételezés.
1: Okay? So that's the basic process.
0: Tehát ez az alapvető folyamat.
1: It's simple, I guess, to understand.
0: Azt gondolom, elég egyszerű megérteni.
1: But very challenging to really develop, really mature the skills to do this well.
0: De nagy kihívás valóban kifejlesztenünk magunkban azokat a készségeket, amelyek kellenek hozzá.
1: So first of all, it is a two-way process.
0: Tehát mindenek előtt ez egy két irányú folyamat.
1: It takes two people communicating to create that loop, to close that loop.
0: Tehát akkor zárul be a kör, hogyha ketten tudnak egymással kommunikálni.
1: So I said, meaning is in words. They're not. I mean, the meaning is in the inside of us, not inside of words.
0: És fontos tudnunk, hogy a tartalom nem a szavakban van, hanem bennünk.
1: And we need to find common ground in which we can communicate.
0: És meg kell találnunk a közös alapot, amihez képest mi kommunikálunk.
1: So let me just kind of share this concept and try to develop it just a few more minutes, and then we'll close our first session.
0: Még néhány percben beszélek erről a folyamatról, aztán befejezzük az első tanítást, és majd szünet után jön a következő.
1: Okay, next slide. So first of all, we have you.
0: Tehát először is ott vagy te.
1: Or me.
0: Vagy én.
1: It's me. It's my personality.
0: Ez én vagyok, a személyiségem.
1: It's a subtotal of everything I've ever learned.
0: Ez az összessége mindannak, amit valaha tanultam.
1: Of my genes.
0: A génjeimnek.
1: My ancestry.
0: Az őseimnek az összessége.
1: Whether I was born male or female.
0: Hogy nő vagyok, vagy férfi.
1: My background, my childhood.
0: A gyerekkorom, a hátterem.
1: My spiritual gift.
0: A szellemi ajándékaim.
1: My personality.
0: A személyiségem.
1: What schools I've gone to.
0: Hogy milyen iskolákba jártam.
1: What experiences I've experienced.
0: Miket éltem át.
1: It's everything.
0: Tehát minden, ami az életemet összerakja.
1: Ethnicity. Absolutely. Your ethnicity.
0: Az etnikai hovatartozásom.
1: Your nationality.
0: Igen, tehát a nemzeti hovatartozásom.
1: Okay. So, next. Here's the challenge.
0: Na itt a kihívás.
1: Whoever we're trying to communicate.
0: Akivel éppen próbálunk kommunikálni.
1: Maybe a spouse.
0: Mondjuk a házastárs.
1: Maybe a child.
0: Vagy a gyerekünk.
1: Maybe a friend at church.
0: Vagy egy barátunk a gyülekezetben.
1: A coworker at work.
0: Egy munkatársunk.
1: A boss or an employee.
0: Egy főnökünk vagy egy beosztottunk.
1: You see, they are the same thing.
0: Tudjátok?
1: Right? They're a personality, a very complex personality.
0: Velük ugyanaz a helyzet, tehát a másik fél ugyanolyan összetett, mint mi vagyunk.
1: And here's the idea of common ground.
0: És itt van a közös alap, vagy a közös nevező elve.
1: It's only in the areas that we overlap that we can actually communicate.
0: Csak azokon a területeken tudunk igazán kommunikálni egymással, amelyeken átfedjük egymást.
1: Like my analogy or my example of speaking Slovene.
0: Például ugye az én hasonlatom arról, hogy szlovénul mondtam valamit.
1: Či ja govorím slovensko, nebo ste rozumel? Mogoče some Croats will in the room, yes.
0: Van néhány horvát az telemben, aki érti, amit mondtam.
1: If I speak Slovene and you speak Hungarian,
0: hogyha én szlovénul beszélek, ti meg magyarul,
1: we can't communicate.
0: Akkor nem tudunk kommunikálni.
1: That's why we need this, here, this beautiful woman of God.
0: Rám van szükség.
1: To communicate, to help us to find this ground right here.
0: Ami segít ennek az egész csapatnak megtalálni a közös nevezőt.
1: We need a translator.
0: Tehát kell egy tolmács.
1: Okay, now remember, it goes well beyond just words.
0: Tehát és gondoljatok újra arra, hogy a dolog messze több, mint szavak.
1: Meaning is not in the words, meaning is inside us.
0: A tartalom nem a szavakban van, hanem bennünk.
1: So, Franz is saying that this also would apply, for example, to teaching or apostolic teaching. Like Alan, he's going to come from a perspective of seeing and understanding the kingdom. We are all coming from different backgrounds and perspectives. And it's challenging, but we must work together to find this place right here.
0: Tehát azt mondja, hogy ez ugyanígy érvényes lett a tanításra, például az apostoli tanításra is, hogy mondjuk ott van Ellen, aki tanít mondjuk egy csoportot, vagy egy ilyen tömeget, akinek megvan az a hatalmas ismerete, a hatalmas tapasztalatai, az apostoli látása, és akkor vannak a hallgatók, akik különböző nagyon sokféle hátterekből jönnek, nagyon sokféle bonyolult életekkel, és meg kell, hogy legyen a közös nevező ahhoz, hogy sikerüljön.
1: And sometimes it takes more words to communicate meaning.
0: Néha több szó kell ahhoz, hogy tartalmat tudjunk közölni.
1: Actually, I've developed this over many, many years of ministry as perhaps a much better representation of how complex this is.
0: Én tulajdonképpen nagyon sok évi szolgálat alatt alakítottam ki ezt a tanítást, ezt a képsort, hogy jobban megértsessük. Ez egy bonyolult dolog.
1: And the idea is right here where the white star is the only place where the circles overlap.
0: Tehát tulajdonképpen, ahol ezek a kockák átfedik egymást, az a közös terület.
1: Now, I realize you most cannot read English, so let me just go through this very quickly. First of all, spiritual gifting.
0: Tehát ugye, ahol ez a sok karika átfedi egymást, ott a fehér csillagnál van a közös terület, angolul van, elmondom.
1: 1 Corinthians 12, Romans chapter 12, Ephesians chapter 4.
0: 1 Korintus 12, Efézus 4, Róma 12.
1: talks about the different kind of spiritual gifts that God and motivations that God has put in his body.
0: Mindezek a különböző szellemi ajándékokról és motivációkról szólnak, amiket Isten elhelyezett a testben.
1: And these gifts are very differently motivated by the Holy Spirit.
0: A Szent Szellem nagyon különböző módon mozgatja ezeket az ajándékokat.
1: Amen. Franz is more has got it comes from more prophetic spiritual gifting.
0: Tehát Franz egy profétaibb szellemi ajándék csomagból közelíti meg a dolgokat.
1: Okay, and now he's functioning more apostolically.
0: Most már egyre inkább apostoli módon is működik.
1: But his core spiritual gift given by God is more prophetic.
0: De alapvetően az alapszellemi ajándék, amit kapott, az a profétaság.
1: Steve, that was sitting here a few minutes ago.
0: Steve, aki itt ült pár perccel ezelőtt.
1: He's a teacher.
0: Ő inkább tanító.
1: He has a different spiritual gift.
0: Más szellemi ajándéka van.
1: No less important, no more important.
0: Nem kevésbé fontos és nem fontosabb, mint a másik.
1: But different.
0: Hanem más.
1: A teacher is motivated very differently than a prophet is, or an evangelist is, or a pastor is.
0: A tanítónak a motivációja egész más, mint az apostolé, az evangelistáé vagy a pásztoré.
1: Then there are gifts of teaching, there are gifts of giving, there are gifts of administration.
0: Vannak ajándékai a tanításnak, az adakozásnak, az ügyintézésnek.
1: Right? And it takes a while for us to really understand how these different gifts think and function.
0: És eltart egy ideig, amíg megértjük, hogy ezek a különböző ajándékok hogyan gondolkodnak és hogyan működnek.
1: And we start our journey right here. Everyone is in their own little spiritual gift.
0: Itt kezdjük az utazásunkat. Mindenkinek van valamilyen szellemi ajándék.
1: But with time and maturity, we can begin to start to grow and mature. We can get down into here with our spiritual gift.
0: De ahogy idő telik az idő és élelődünk és növekszünk, el tudunk a szellemi ajándékunkkal idáig jutni.
1: And all of a sudden I begin to understand how the other gifts work.
0: És hirtelen már megértem, hogy hogyan működik a többi ajándék.
1: Okay. And then as a result I learn how to communicate and convey meaning to different spiritual gifts.
0: És ez ennek eredményeképpen megtanulom, hogy hogyan kell tartalmat közölni különböző szellemi ajándékú emberekkel.
1: Can that be learned?
0: Megtanulható ez?
1: Yes.
0: Igen.
1: Does it happen accidentally?
0: Véletlenül megtörténik velünk?
1: Never.
0: Soha.
1: Okay. We need to continue to grow in the truth.
0: Folyamatosan növekednünk kell az igazságban.
1: So I've been a part of many, many teams over the last 30 years, and I tell you, this is so important to know.
0: Az elmúlt 30 évben nagyon sok csapatnak voltam a tagja, és elmondhatom, hogy nagyon fontos ezt tudnunk.
1: In fact, normally before I would bring anyone into a team setting, I do a spiritual gifts, a personality profile, and a few of these tests, that I give these tests so that I can immediately get results and get a feel for who I'm dealing with.
0: Általában azt szoktam csinálni, mielőtt valakit bevezek egy csapatba, hogy megcsinálok rajta, megvizsgálom őt szellemi ajándékok szempontjából, a személyiségét megvizsgálom, mindenféle teszteket végigcsinálok vele, hogy tudjam, hogy kivel állok szemben, amikor bejön a csapatba.
1: Amen. Would you agree the way I would communicate or convey meaning to someone that's prophetic it would be maybe a little different than someone that's a teacher or someone that's rich in mercy?
0: Egyetértetek velem abban, hogy ha valakinek valamit el akarok mondani, akkor máshogy kell elmondanom egy profétai embernek, máshogy egy adakozónak, és másképpen egy irgalmas szívűnek.
1: Right? Do you agree there's a big difference between the motivational gift of mercy and the motivational gift of a prophet or prophecy I should say?
0: Egyetértetek velem abban, hogy az irgalmasság motivációs ajándéka másmilyen, mint a profétálásnak a motivációs ajándéka?
1: Very different ways of viewing the world.
0: A kettő egészen más, hogy látja a világot.
1: Then we get into our individuals, our hearts, our passions, our purpose.
0: Aztán van az egyéniségünk, a szívünk, hogy miért dobog a szívünk, mi a célunk.
1: Would you agree that we all have different passions?
0: Egyetértetek velem abban, hogy mindannyiunk másért van oda?
1: Right? Different things interest us.
0: Más, különböző az érdeklődési körünk.
1: We get excited about different things.
0: Más dolgok lelkesítenek fel minket.
1: I was not long ago, I was at a like a house group.
0: Nem sokkal ezelőtt voltam egy ilyen házi csoport jellegű helyen.
1: Met someone new.
0: Találkoztam egy új emberrel.
1: And I immediately could see that their personality were very introverted, very quiet.
0: Azonnal láttam, hogy nagyon csendes, nagyon befelé forduló az ember.
1: They don't use a lot of words, they don't like to talk much.
0: Nem szeret sokat beszélni, kevés szót használ.
1: Not comfortable in a public crowd.
0: Nem érzi jól magát nyilvános közösségben.
1: So I started just asking a few questions.
0: Elkezdtem feltenni neki pár kérdést.
1: Just to find out, let's see if I can hook something.
0: Hogy kiderítsem, hogy valamiben bele tudok-e kapaszkodni
1: after,
0: nála.
1: After a few questions, I found out they loved computers.
0: És néhány kérdés után rájöttem, hogy az illető oda van a számítógépekért.
1: And I just asked a few more questions.
0: Még néhány kérdést feltettem.
1: And this person comes alive.
0: És megelevenedett az emberem.
1: With passion.
0: már égett a szíve.
1: They're ready to talk computers anytime, any day, any night.
0: Bármikor a nap és az éjszaka bármely órájában hajlandó volt számítógépekről beszélgetni.
1: You see, and I was able to pull them in, not in here, but we were somewhere over here, you know, somewhere where we could at least have a discussion.
0: És be tudtam őt vonni valamilyen közös területre, legalábbis egy bizonyos szintű beszélgetésben.
1: But my point is that we're very different.
0: De az a lényeg, hogy nagyon különbözőek vagyunk.
1: I could talk computers, and he listened perfectly and understood everything.
0: Tehát, hogy a számítógépekről beszélgetünk, akkor nagyon jól tudunk összhangban lenni.
1: And so as we get to know each other, as we learn to walk in the light as he is in the light.
0: Tehát, hogy kezdjük megismerni egymást, és megtanulunk úgy világosságban járni, hogy Jézus a világosságban van.
1: This means we actually have to get to start to know each other.
0: Ez azt jelenti, hogy valóban el kell kezdenünk megtanulni, megismerni egymást.
1: That's not going to happen for 2 hours on a corporate service once a week.
0: Tehát ehhez idő kell. Tehát az, hogy összejövünk Isten tiszteleten hetente egyszer és együtt töltünk 2 órát, ez nem elég hozzá.
1: And of course, koinonia goes far beyond a 2-hour meeting once a week.
0: Természetesen a koinonia messze több, mint egy 2 órás alkalom hetente.
1: As we get to know each other.
0: Ahogy megismerjük egymást.
1: When we get to know each other's passions.
0: Egymásnak miért ég a szíve, megtudjuk.
1: We suddenly are able to communicate more effectively.
0: Biztos, hogy utána már hatékonyabban tudunk kommunikálni vele.
1: Our experiences.
0: Tapasztalataink a következő.
1: Good and bad.
0: A jó és rossz tapasztalataink.
1: As I've been starting to get to know some of the other team members, I've been traveling a little bit more with Steve lately and Polly lately, both Pollys.
0: Ahogy ugye kezdem megismerni a csapat többi tagját lassacskán, az utóbbi időben elég sokat utaztam együtt Steve-vel, meg a két Pollyval is.
1: Part of us building Koinonia.
0: Tehát a koinónia építésének a része
1: is getting to know each other.
0: Az az, hogy megismerjük egymást.
1: Getting to know their backgrounds.
0: Meg kell ismernünk egymás hátterét.
1: Their upbringing.
0: Hogy hogyan nőttünk fel.
1: Their experiences, good and bad.
0: Miket éltünk át, jó és rossz dolgokat.
1: You see? That's important.
0: Tudjátok, ez fontos.
1: And these are some pretty amazing, fascinating people.
0: És valóban lenyűgöző, elképesztő, nagyszerű emberek.
1: Most of them have seemed like they've lived 3 lifetimes already.
0: Néhányan úgy tűnnek, mint hogyha már egy egész életnyit éltek volna.
1: Polly pulls out more stories about the old days than I can't even imagine occurred.
0: Polly sokkal több történetet tud a múltból felhozni, mint amiről én tudtam, hogy léteztek egyáltalán ezek a dolgok.
1: But see, you know, if I know that you come from a like Steve was talking about, you know, Barbara and her upbringing. Well, I'll talk about my own wife, okay? She comes from a very broken, divorced home.
0: Tehát én akkor a saját feleségem hátteréről fogok beszélni, és Steve beszélt ugye a Barbaráiról. Az én feleségem is egy nagyon összetört családból származott, elváltak a szülei.
1: A lot of damage done as a young girl.
0: Kis lánykorában nagyon sok kárt okoztak benne.
1: You see, as I get to know my wife.
0: Tehát meg kell ismernem a feleségemet.
1: And I get to know, part of that is getting to know her back, her experiences, her good and bad.
0: És ennek része az, hogy megismerjem az ő átélése, amit átélt, jó és rossz dolgokat.
1: That's invaluable for me to be able to communicate and get us to where we're moving in this direction here.
0: Ennek felismerhetetlen az értéke, akkor amikor kommunikálni akarok vele, és egyre teljesebben akarom ezt tenni.
1: We spend a lot of time on that.
0: Ezzel sok időt töltöttünk.
1: Gender, male and female.
0: A nem, tehát hogy férfi vagy nő valaki.
1: It doesn't take long for a man and a woman to be married when they realize we have some really big differences.
0: Nem tart sokáig, hogy összeházasodjon egy férfi, egy nő, illetve és utána rájöjjenek, hogy elég komoly különbségek vannak köztük.
1: I'll tell you, I was a Christian for about 4 years before I met Stella, before we were married.
0: 4 éve voltam keresztény, amikor összeházasodtunk a feleségemmel.
1: And I honestly was in a false spiritual state.
0: És őszintén szólva egy nagyon hamis szellemi állapotban voltam.
1: My walk with God was so good. My walk with God was good.
0: Nagyon jó volt az életem Istennel.
1: My prayer life was good.
0: Nagyon jó volt az ima életem.
1: I was getting a lot of revelation.
0: Nagyon sok kijelentést kaptam.
1: I felt spiritual.
0: Szellemileg éreztem magam.
1: I felt good.
0: Jónak éreztem magam.
1: And then I got married.
0: És megnősültem.
1: And it's like the Lord just cast me down from that high, lofty place of self-pride and cast me down to reality.
0: És ez olyan volt, mint hogyha Isten az önmagamban való büszkeség magas hegycsúcsáról a valóság völgyébe lökött volna le.
1: And I began to realize fairly quickly.
0: És elég gyorsan kezdtem rájönni.
1: This is going to be painful.
0: Hogy ez fájdalmas lesz.
1: But I need this more than I need anything else in this life.
0: De mégis jobban szükségem van erre, mint bármi másra az életben.
1: If I want to grow.
0: Ha növekedni akarok.
1: If I don't want to grow.
0: Ha nem akarok növekedni.
1: I just let's go find a cave and let's move into a cave and become hermits.
0: Akkor ugye vonuljak be egy barlangba és legyek remete.
1: For centuries the people became monks. They went into monasteries, right?
0: Ugye évszázadokon keresztül emberek bevonultak ilyen zárdákba és ilyen barátok lettek, tudjátok, ilyen szerzetesek. És azt gondolták, ez szellemi.
1: I promise you, they're not growing in a monastery.
0: De állítom nektek, hogy egy zárdában nem lehet fejlődni.
1: God says, no, you need a woman in your life. You need a wife.
0: Isten azt mondja, nem, egy asszonyra van szükséged, egy feleségre.
1: And women, you need a husband.
0: És nők, nektek meg férjre van szükségetek.
1: And we all need covenant friends that will speak into our lives.
0: És mindannyiunknak szükségünk van szövetségi barátokra, akik beleszélnek az életbe. Szükségünk van pásztori vezetőkre.
1: And we need fivefold ministries.
0: Szükségünk van az ötrétű szolgálókra.
1: We need every gift God has given to His church to bring us into the maturity.
0: Minden ajándékra szükségünk van, amit Isten az egyháznak adott, ahhoz, hogy érettségre jussunk.
1: Amen.
0: Amen.
1: Now I've really come some way, some ground here. I still don't feel very spiritual.
0: Nagyon sokat fejlődtem azóta, még mindig nagyon szelleminek érzem magam.
1: Man, I could say I understand how a woman thinks much better than I used to.
0: De most már elmondhatom, hogy sokkal jobban értem a nők gondolkodásmódját, mint régebben.
1: In fact, for several years I believed the lie that I heard all my life. You can't understand a woman.
0: Igazából én éveken keresztül elhittem azt a hazugságot, amit előtte állandóan hallottam, hogy a nőket nem lehet megérteni.
1: And that's a lie of the devil.
0: De ez az ördög hazugsága.
1: God didn't create a wife or a husband so that you can't understand them.
0: Isten nem azért teremtette nekünk a házastársat, hogy ne tudjuk megérteni.
1: It's the curse of Babel.
0: Ez a bábeli átok.
1: Jesus wants to reverse the curse.
0: De Jézus ezt visszájára akarja fordítani.
1: And I can honestly say now, I communicate with my wife pretty well, man and woman, the differences.
0: És most már elmondhatom nektek, hogy a feleségemmel nagyon jól tudok kommunikálni a férfi és nő közötti különbségek ellenére.
1: Yeah? And I'm learning more and more to value and to appreciate the difference.
0: És egyre inkább tanulom értékelni, megbecsülni ezeket a különbségeket.
1: Again, I can remember distinctly when it was a revelation that changed my thinking.
0: Még mindig nagyon jól emlékszem, mi volt az a kijelentés, ami alapvetően megváltoztatta a gondolkodásomat.
1: My wife was working with other ladies to prepare for a women's conference.
0: A feleségem más nőkkel dolgozott együtt, egy ilyen női konferenciáért imádkoztak.
1: And I walked into my living room and there was piles of ribbons and flowers.
0: Bementem a nappalinkba, és ott volt egy csomó szalag, meg virág.
1: Golden plastic plates to eat off of.
0: Ilyen műanyag, aranyszínű műanyag tányérok, amiről etni lehet.
1: And flower arrangements.
0: És mindenféle ilyen virágdíszek.
1: And I've seen this before.
0: Láttam már ilyet korábban.
1: I was speaking out of my own judgment and pride as a man.
0: De őszintén szólva, a saját férfi ügyei büszkeségemből és értetlenségemből beszéltem, amikor azt mondtam,
1: what a waste of money.
0: Micsoda pénzpazarlás ez.
1: What a waste of time.
0: Micsoda időpocsékolás.
1: You know, I can smell the estrogen in the air. Oh.
0: Smell what?
1: Yes, never mind.
0: Okay. Szóval éleszem a nem tudom minek az illatát a levegőben.
1: Right? And I actually had a bias in me.
0: És őszintén szólva volt bennem egy ilyen előítélet.
1: Undoubtedly God was trying to expose it for some time, but I was resistant.
0: Tehát Isten már ki akart nekem engem tenni ennek egy ideje, de én mindig ellenálltam.
1: And I don't know why this day was any different than any other day, but
0: és
1: it was.
0: Nem tudom, hogy ez a nap miért volt más, mint minden másik nap, de mégis így volt.
1: And I walked in there and I looked and I saw this.
0: De amikor bementem a nappaliba, láttam mindezt.
1: And I started to weep. I said, how beautiful.
0: Elkezdtem sírni, és azt mondtam, milyen szép.
1: These women are expressing a part of God's nature.
0: És ezek a nők Isten természetének egy részét fejezik ki ezzel.
1: They're doing what God created them to do.
0: És azt csinálják, amire Isten teremtette őket.
1: He created them to do that.
0: Isten úgy teremtette őket, hogy ezt csinálják.
1: And David understood that as he marveled and worshiped in the beauty of God.
0: És azon a napon, amikor ezt megértettem, akkor elkezdtem imádni Isten szépségét.
1: Right. We read the songs of Solomon and you can see the depth of the revelation of the understanding of this.
0: Láttam a hatalmas kijelentések özönét például az énekek énekében.
1: But honestly, I was a pretty much just a normal clueless guy. I didn't understand these things.
0: De egyébként korábban én egy nagyon olyan ember voltam, aki nem értette ezeket a dolgokat.
1: And I tell you, I have not teased my wife since that day.
0: És azóta a nap óta én nem cukkolom a feleségem ezzel.
1: Because now I embrace that expression. I don't resist it.
0: Nem, most már nem állok ellen ezeknek a kifejeződési módoknak, hanem elfogadtam ezeket.
1: And I went from here to a little bit further in the right direction.
0: Egy kicsit eljutottam már abba az irányba.
1: A few last month my wife was watching this whole princess English.
0: Igen, az elmúlt hónapban a feleségem ugye nézte a tévébe az angol hercegi esküvőt.
1: And she has to watch the entire thing, like 6 hours, you know.
0: Neki az egészet meg kellett nézni, 6 órán keresztül nézte.
1: And she's not alone. There's millions and millions and hundreds of millions of people around the world doing the same thing.
0: És nem volt ezzel egyedül, mert világszerte több százmillió ember csinálta ugyanezt.
1: Right, especially women.
0: Különösen a nők.
1: You know, and I remember the last time that happened with Princess Di and all that 30 years ago, whatever. I used to make fun of her and.
0: Emlékszem, amikor meghalt ugye Diana hercegnő, akkor akörül is mikor a felhajtás volt, én eléggé gúnyolódó voltam azon.
1: And I realized that, you know, God in her expression as a woman.
0: De rájöttem, hogy Isten abban, ahogyan a feleségem mint nő kifejeződik.
1: Is gifted by God to see something that I'm not naturally gifted to see as a man.
0: Neki ajándéka van arra természettől fogva, hogy meglátsa olyan dolgokat, amiket én mint férfi nem látok.
1: And I watched a little less on TV.
0: Én is egy kicsit megnéztem a tévében
1: ezt. And I realized why the world is eyes are focused on this with such.
0: És akkor megértettem, hogy a világnak a szeme miért szegeződik ennyire erre a dologra.
1: It's speaking to the deepest parts of the heart.
0: Mert a szívünknek a legmélyebb részét szólítja meg.
1: And every woman one day realizes that we are part of the marriage supper of the Lamb, and we are part of the bride of Christ, Jesus being the groom.
0: És rá döbbenünk, hogy lesz egy nap, amikor mi is ott leszünk a bárány mennyegzői vacsoráján, és mi a mennyasszonyhoz fogunk tartozni, és ő lesz a vőlegény.
1: Not just a wedding.
0: Ez nem csak egy esküvő.
1: A royal wedding.
0: Hanem ez egy királyi esküvő, az más.
1: The bride's name will be changed forever.
0: Örökre megváltozik a mennyasszony neve.
1: And she enters into the inheritance of a royal family.
0: És ő belép az királyi család örökségébe.
1: Read, go to Revelation chapter 19, and you'll see the pictures of where everything is moving, the direction is moving.
0: Hogyha elolvassátok a Jelenések 19-et, látjátok, hogy minden ebbe az irányba halad.
1: Amen. And so, where I would make fun of it before, I now realize that wow, this is an awesome and wonderful thing.
0: Tehát korábban gúnyolódtam volna ezeken a dolgokon, de most már beláttam, hogy ez valóban fantasztikus, óriási.
1: The female helps the male to see things he doesn't naturally see.
0: A nők segítenek a férfiaknak meglátni olyan dolgokat, amiket nem látnának meg természetes módon.
1: And the male helps the female to see something she's not naturally designed to see.
0: És a férfiak is segítenek a nőknek meglátni olyan dolgokat, amiket természetükből fakadóan nem látnának meg.
1: It's God's incredible design.
0: És Istennek a megdöbbentő terve.
1: But we don't learn this just by stumbling around accidentally.
0: De ezt nem úgy tanuljuk meg mindezt, hogy véletlenül belebotlunk.
1: Oh, then we have our personalities.
0: Tehát megvan a saját személyiségünk.
1: 4 classic personalities that have been written and observed since we go back before the Greeks.
0: Tudjátok, hogy van 4 alapvető személyiség típus, amelyeket már leírtak és kutattak már a görögök előtti időkben.
1: Some personalities are more dominant.
0: Vannak uralkodóbb személyiség típusok.
1: Some personalities are more analytical, or thinkers, or cautious.
0: Vannak elemzőbbek, akik gondolkodnak és óvatosak.
1: Some personalities are more stable.
0: Vannak stabilabbak, ilyen támogató jellegű, stabil emberek.
1: Other personalities are more extroverts.
0: Vannak ilyen nagyon kifelé forduló, lángoló emberek.
1: They go like this, up and down.
0: Akik fölle, fölle.
1: Right? When life is good, it's great.
0: Az élet gyönyörű, nagyszerű, csodálatos.
1: And when it's not, it's not.
0: És amikor nem szép, akkor nem szép.
1: And these are the fun people.
0: Nagyon jó velük lenni.
1: Right? These are the people that, you know, you want them at the party.
0: Őket meg akarjuk hívni a buliainkba.
1: Because they're naturally fun.
0: Mert természetes módon jó velük együtt lenni.
1: And those are your 4 basic personalities.
0: Ez a 4 alapvető személyiség típus.
1: And first time I was exposed or taught this was probably over 30 years ago.
0: Körülbelül 30 évvel ezelőtt tanultam erről először.
1: I can tell you it's probably been after 25 years I finally really starting to get pretty good at this.
0: És azt gondolom, hogy eltelt még 25 év, mire igazán elkezdtem kapizsgálni, hogy miről van szó.
1: So in any team setting, I can fairly quickly I've learned to discern different personality types.
0: Tehát elég jól megtanultam most már, hogy egy csapatban nagyon jól felismerjem, hogy ki melyik személyiség típushoz tartozik.
1: That has a profound effect on how we effectively communicate.
0: Mert ez nagyon mélységesen hat arra, hogy milyen hatékony a kommunikálásunk.
1: Right? And how we perceive things.
0: És hogyan érzékeljük a dolgokat.
1: See? Like Franz is a D, he's a dominant personality.
0: Franz például egy ilyen uralkodóbb jellegű személyiség.
1: He's task oriented.
0: A feladatra figyel.
1: He doesn't like his time wasted.
0: Nem szereti, ha pazarolják az idejét.
1: God wired him for a mission and a purpose.
0: Tehát mindig a célra van tekercselve.
1: Steve is an analytical person, he's a C.
0: Steve inkább elemzi a dolgokat.
1: He tends to be melancholy.
0: Egy ilyen melankolikusságra hajlamos.
1: He's a thinker.
0: Gondolkodó ember.
1: He doesn't express a lot.
0: nem túl nagyon fejezi ki magát, nem sűrűn.
1: And he's the easy kind of guy you could look at and say, you know, does Steve have, is there something wrong with him? Is he troubled or bothered?
0: Tehát ő az a fajta ember, akivel könnyen járunk úgy, hogy megnézzük, hogy mi, valami baj van ezzel az emberrel, vagy most igazából miről is van szó nála, vagy mi?
1: And so I know the personality, so I don't ever let that bother me. I don't let that bother me.
0: De én most már nem engedem, hogy zavarjanak az
1: ilyen dolgok. I don't catch the thoughts to say, oh, you know, oh, does Steve have a problem with me? Have I done something wrong?
0: Tehát most már nem azon vagyok, hogy hú, Steve-nek valami gondja van velem, vagy csináltam valami rosszat.
1: Nah, Steve is just being Steve.
0: Nem, Steve egyszerűen Steve.
1: Mm-hmm. Okay. Now Franz may ignore you or not say hello to you.
0: Lehet, hogy Franz mellőz téged, vagy nem köszönt, nem üdvözöl.
1: Because he's probably going 100 miles an hour.
0: De valószínűleg azért, mert 100 mérföld per órával száguldék az agyat.
1: He's got a list of 30 things he wants to do.
0: És van egy 30 tételből álló listája, amit el akar végezni.
1: And he can just blast right by you and not you, he doesn't even see you.
0: És ő csak megy, és nem foglalkozik azzal, hogy eltereljék a figyelmét.
1: Right? So do I get upset when Franz blasts by me and doesn't say hello?
0: Tehát én megsértődök akkor, amikor Franz így elhúz mellettem százzal.
1: Not anymore.
0: Már nem.
1: Because Franz is being Franz.
0: Mert a Franz egyszerűen ő.
1: You see, we need to let each other be who God made us to be.
0: Tehát amen? Engednünk kell egymásnak, hogy azok legyünk, aminek Isten minket
1: adott. That's at the heart of every conflict or a division there is in marriages or relationships.
0: Ez a lényeg a minden konfliktusnak és megosztottságnak, ami házasságokban és egyéb kapcsolatokban lehet.
1: We want people to come over to our side.
0: Hogy azt akarjuk, hogy az emberek jöjjenek át a mi térfelünkre. Right?
1: We're not willing to go to their common ground.
0: Mi nem vagyunk hajlandók átmenni az ő közös nevezőjükre.
1: We want them to come to our ground.
0: Azt akarjuk, hogy ők jöjjenek át a mi területünkre.
1: Where we're comfortable.
0: Ahol jól érezzük magunkat.
1: That makes sense?
0: Érthető?
1: As we really learn the language of the kingdom.
0: És amikor igazán megtanuljuk a királyság nyelvét.
1: Love one another as I've loved you.
0: Hogy szeressétek egymást, ahogy én szerettelek titeket.
1: By your love shall all men know that you're my disciples.
0: Mert a szeretetetekről fogják megtudni az emberek, hogy hozzám tartoztok.
1: A depth of koinonia, of intimacy and relationship.
0: A koinoniának, a kapcsolatokban való bensőségességnek, a közösségnek a lényege.
1: I'm here to tell you that's going to be some hard work to get to that place.
0: Ez, de elmondom nektek, hogy nagyon kemény munka lehet néha eljutni odáig.
1: Okay, right here. There's koinonia right there in that white dot.
0: Ott van a koinonia.
1: Okay. All right, very quickly as I close. Abilities?
0: Nagyon gyorsan a képességek.
1: We all have different abilities.
0: Mindannyiunknak különböző képességeink vannak.
1: And we all come from different generational backgrounds.
0: És mindannyian más generációs háttérből jövünk.
1: The Lord says that his blessings as well as cursings will flow to the third and the fourth generation.
0: Azt mondja az Úr, hogy az ő áldásai és átkai is az utódaink harmadik, negyedik nemzedékére el fognak hatni.
1: And as we get to know each other,
0: és ahogy megismerjük egymást,
1: this is an area we want to become familiar with as well.
0: Ez egy olyan terület, amit szintén meg akarunk ismerni, meg kell ismernünk.
1: As we learn to develop deeper relationships.
0: Ahogy tanulunk mélyebb kapcsolatokat kiépíteni.
1: Amen? Because there's a generational dynamic.
0: Mert ugye a nemzedékek hatása is ott van mindig az emberben.
1: My wife came from a divorced home.
0: Ugye a feleségem szülei elváltak.
1: Who in turn her mother came from a divorced home.
0: De az ő anyukájának a szülei is elváltak.
1: And so that generational iniquity is just passing right down to the families.
0: Ez a generációs bűn egyszerűen végigment a család több nemzedékén.
1: But when we got married, we said it stops here and now.
0: De amikor összeházasodtunk, azt mondtuk, hogy ez itt és most abba fog maradni.
1: Amen. We are not going to pass generational curse of divorce to our children.
0: Nem fogjuk a válás generációs átkát továbbadni a gyerekeinknek.
1: Amen. Has it been easy?
0: Könnyű volt?
1: No.
0: Nem.
1: Have we ever thought about divorce?
0: Eszünkbe jutott a válás vajon?
1: No, but murder, yes.
0: Nem, de a gyilkosság, igen. Nem, de a gyilkosság, igen.
1: She's almost killed me many times and vice versa.
0: A feleségem majdnem többször megölt, de ez fordítva is igaz.
1: And then finally, our worldview.
0: És végül pedig a világképünk.
1: Which is so critical.
0: Ami annyira döntő jelentőségű.
1: Because it is literally the glasses that we view reality through.
0: Mert gyakorlatilag ez az a szemüveg, amin keresztül nézzük a valóságot.
1: Right? And so I commend you for your willingness to come to conferences like this.
0: Tehát én bátorítalak titeket arra, hogy jöjjetek ilyen konferenciákra.
1: And to deepen your roots in the word.
0: És bocsássátok a gyökereiteket mélyre az írásokba.
1: Because the more we get of God's word into our lives.
0: Mert minél inkább Isten beszédét be tudjuk építeni az életünkbe.
1: The clearer our understanding becomes.
0: Annál világosabban fogjuk érteni a dolgokat.
1: Of where we came from.
0: Hogy honnan jöttünk.
1: Why we're here.
0: Hogy miért vagyunk itt.
1: And where we're going.
0: És hova megyünk.
1: Right? One speaks of origin.
0: Az egyik az eredetünkről
1: szól. Why am I here? Speaks of meaning.
0: Hogy miért vagyok itt, ez a jelentőségről
1: beszél. Where am I going? Speaks of destiny.
0: És a hova megyek, az pedig a rendeltetésemről szól.
1: And we want God's word to frame that. Amen?
0: És azt akarjuk, hogy az egészet Isten beszéde foglalja keretbe.
1: Not the dysfunctional world we live in.
0: Ne pedig az a működésképtelen világ, amiben élünk.
1: Amen. Okay, enough for this session. I'll finish in this next session after we take a break.
0: Akkor ebből a tanításból most elég, majd a következőben folytatom, illetve befejezem a gondolatsort.
1: Let's stand to our feet.
0: Akkor álljunk fel.
1: And in this next my next session, I will give you some very practical responsibilities of communication.
0: A következő tanításban elmondom majd a hatékony kommunikáció néhány nagyon gyakorlati elvét.
1: That I believe if we will begin to exercise them like we do an instrument.
0: Hiszem, hogyha elkezdjük ezeket gyakorolni, mint a hangszeren való játszást. Yeah,
1: the better we get.
0: Minél jobbak leszünk benne.
1: The better we communicate.
0: Annál jobban kommunikálunk.
1: Amen. Lord, we just thank you.
0: Uram, köszönjük.
1: For you are the God that conveys meaning.
0: Mert te vagy az Isten, aki tartalmat adsz át nekünk.
1: You are not unclear in your communication.
0: A te kommunikációd egészen világos.
1: And we thank you that we are of your kingdom and not the kingdoms of this world.
0: És mi köszönjük, hogy mi a te királyságodhoz tartozunk, nem e világ birodalmához.
1: We are no longer under the curse of Babel.
0: Már nem vagyunk Bábel átka alatt.
1: We are now children of the kingdom.
0: Hanem a királyság gyermekei vagyunk.
1: We can communicate in one language with the same words.
0: Tudunk egy nyelven kommunikálni egymással ugyanazokkal a szavakkal.
1: And we can come into the unity of the body of Christ.
0: El tudunk jutni Krisztus testének az egységére.
1: And when that happens, nothing will be impossible for us to accomplish.
0: És amikor ez megtörténik, akkor minden lehetséges lesz nekünk.
1: Just continue to open our hearts and minds to receive from you.
0: Továbbra is kinyitjuk a szívünket, az elménket, hogy kapjunk tőled.
1: In Jesus name.
0: Jézus nevében.
1: Amen.
0: Amen.
2: Elhangzott Darko Kreiner kapcsolatok című tanítása.
3: Ez volt a Növekedjünk hitben.
4: Növekedjünk hitben.
3: Felnőtté válás Krisztusban.
4: Felnőtté válás Krisztusban.
3: Ez a Rádió Sansz.
5: Ez a Rádió Sansz.

0: Éjfélhez közel.
1: Éjfélhez közel.
2: Halld, mit mond a Szent Szellem a gyülekezetnek a Rádió Sansz műsorán.
3: Sziasztok. Bencét már nagyon felvezette, úgyhogy valakinek növekednie kell, nekem meg a lábszánom. Nagyon jó volt, nekem nagyon tetszett, és abból indulnék ki, vagy azt a fonalat venném föl, ami Bence említett, hogy nem baj az, hogyha ha mi nem látjuk az ösvényt, mert Isten látja az ösvényt. És ezzel kapcsolatban szeretnék benneteket bátorítani, hogy nem baj, ha nem tudjuk. Elkezdtem gondolkozni, hogy a Bibliában vannak olyanok, és általában ez a bevett, és talán erről beszélünk többet, vagy erről hallunk több tanítást, hogy azt kell csinálnunk, hogyha bármilyen, ha szeretnénk nem hibázni, és szeretnénk tökéletesek lenni, akkor mindenben az Atyára fókuszáljunk, és kérdezzük meg az ő véleményét. És hogy ebben a helyzetben, Atyám, te mit csinálnál? Ebben a helyzetben te mit lépnél? Ebben a helyzetben te hogyan döntenél? Erről többet szoktunk beszélni. Viszont most elkezdtem azokra a dolgokra figyelni, hogy amikor nem mi kezdeményezzük az Atyával való kommunikációt, hanem ő kérdez minket, és amikor ő választ vár tőlünk. És most azokra mentem rá inkább, vagy próbáltam így figyelni, amikor Isten olyat kérdez, amire nem tudja a válaszolandó személy a választ. És ebben meg kell nézni, hogy akkor hogyan kell jól reagálni. Itt két kérdés így volt bennem, amit így ezzel kapcsolatban itt szerettem volna így felvezetni, hogy szeretnéd mindenre tudni a választ az életben, az életedben? Szeretnéd minden kérdésedre tudni a választ? Vagy egyáltalán van olyan terület az életedben, ami kérdést vet fel, vagy minden rendben van, minden oké? Zavar, hogyha valamilyen kérdésre nem tudod a választ, ha nem érted. Nem érted, hogy miért van ez, miért van ez, miért van ez, miért van az. Ha igen, akkor nézzük meg, hogy mit kell csinálni. Tehát a címem, nem baj, ha nem tudod. Remélem, hogy nem fogok nem merülni. Igen. Ami bennem volt, két fejezetet szeretnék így csak így érintőlegesen átnézni veletek. Igen, közben itt nézem az időt is. Az egyik az a Jób 38, a másik pedig az Ezékiel 37. Szerintem felolvasom ezt a Jób 38-al kezdek. Fél pillanat. Ja. Megpróbálom egy kicsit gyorsan olvasni, mert hosszú, de számomra fontos volt. Szóval Jób 38, ez azon ugye, hogy sokáig ugye ez már vége felé van, amikor a Jób már kiöntött ugye a problémáit, a sérelmeit így az Úrnak, és Isten pedig reflektál Jobbra, és ez egyszerűen még inkább kijön, hogy kicsit nem sértődött Isten, hanem bátran ugyanúgy számon kéri egy emberi módon Jobot az Atya, ahogy Jób egy kapcsolatban számon kéri Istent. Nagyon érdekes, és szóval, hogy Isten félelemre indít ez az egész. Szóval, Jób 38. Ezután az örökké való válaszolt Jobnak a forgószélből. Kifecseg itt terveimről össze-vissza. Kibeszél ilyen ostobán és tudatlanul. Készülj fel, mint igazi férfi, és én kérdezlek, te pedig válaszoljál nekem. Hol voltál, amikor a földet megalapoztam? Mondd meg, ha igazán bölcs vagy. Tudod-e, ki szabta meg a földnek a méretét? Ki mérte meg, hogy mekkora legyen az? Mire támaszkodnak a föld oszlopai? Ki helyezte el annak a sarokkövét? Amikor együtt énekeltek a hajnal csillagai, és az angyalok örvendezve ünnepeltek. Kicsoda zárta a tengert gátak mögé, amikor előtört a vize, mint az anyaméből? akkor felhőkkel borítottam be, felruháztam a fellegekkel, körülvettem sűrű sötétséggel. Meghúztam annak határvonalát, ajtók és zárak mögé szorítottam őt. És azt mondtam, eddig gyere, és ne tovább. Büszke hullámaid itt álljanak meg. Parancsoltál-e a reggelnek csak egyszer is, hogy felviradjon? Mutattad a hajnalnak, hogy hol kezdjen vidágosodni? Te rendelted a hajnal fénynek, hogy ragadja meg a föld sarkát, és rázza le a gonoszokat róla? Mikor a föld átváltozik, mint az agyag, ha pecsétet nyomnak rá, mint mikor új ruhába öltözik valaki. Amikor a gonoszoktól elveszik a világosságot, és felemelt karjukat összetörik. Eljutottál a tenger forrásaihoz? Jártál már az óceán fenekén? Láttad a halottak országának kapuit bármikor is, és a halál árnyékának kapuját láttad? Fel tudod fogni a föld méreteit? Mondd meg, ha tudod. Melyik úton lakik a fény, és hol van a sötétség lakóhelye? Te biztosan vissza tudod vinni saját helyükre, el tudod vezetni őket otthonukba. Hiszen olyan okos vagy, és annyira öreg, biztosan jól tudod mindezeket. Jártál-e a hó raktáraiban? Láttad-e a jég raktárházait? A rettenetes napokra tartogattam ezeket, felhalmoztam havat és jeget a háború és a csaták idejére. Tudod-e, hogy hol az út, amelyen a világosság szétterjed? Vagy amelyen a keleti szél szétfut a földön? Kihasít az égen utat a zuhogó esőnek, kiszabja meg útját a villámoknak. Kiáztatja meg a sivatagot, ahol nem lakik ember, és a pusztát, ahol nincsen ember fia. Kisarja a szüvet ott, ahol senki sem jár, kiad esőt a földre, hogy még a sivatag is kivirágzik. Kitől származik az eső, kiszüli a harmad cseppjeit. Kinek a méhéből keletkezik a jégeső? A hódara kinek a gyermeke? A víz jéggé fagy, mint a szikla, oly kemény, mély tengerek felszínét jégpáncél borítja. Össze tudod-e kötni a fias tyúk szálait? Vagy felbonthatod az Orion köteleit? Te hozod fel a csillagképeket a maguk idejében? Kézen fogva vezetett talán a göncöl szekeret az égen? Ismered a csillagos ég törvényeit? Te határoztad meg, hogy hogyan uralkodjanak a föld fölött? Tudsz-e parancsolni a felhőknek oda a fent, hogy esővel borítsák be a földet? Szót fogadnak neked a villámok, hogy elinduljanak, és felelik neked. Itt vagyunk, uram, parancsodra várunk. Ki adott bölcsességet az embernek? Ki helyezett a belsejébe értelmet? Ki olyan bölcs, hogy megszámolja a fellegeket? Ki képes belőlük esőt fakasztani, mikor az aszály miatt porfelhők kavarognak, és göröngyök keményre száradnak? Te a zsákmányt az anya oroszlánnak, hogy csillapítsa, kölykei éjségét, amelyek a barlangjukban heverésznek, rejtek helyükön zsákmányra lesve lapulnak? Ki ad enni a hollóknak, mikor zsákmányt keresve keringenek, fiókáikat kieteti, mikor éhesen Istenhez kiáltanak? Amen. Kevés olyan fejezet van, ami szerintem majdnem egy alig van benne kijelentő mondat, csak kérdés. Csak kérdés. Olyan, mint hogyha egy emelt szintű földrajz és egy emelt szintű biológia fakultáció órán ülnénk, és a tanár így kérdezi, hogy na most ez az ötösér megy, ez a négyesér, ez a hármasér, ez a kettesér, ez meg hogy megbuksz-e vagy nem. Tehát, hogy ahogy jó vizsgáztatta Istent, vagy, de hogy miért is ki volt akadva, és természetes módon az ő tudása szerint, ahogy ő látta az ösvényét, ahogy ő látta az útját, tájékozódott, és ami hite szerint és bölcsessége szerint volt, az kiadta Istennek az ő szívét. Isten az ő bölcsessége és az ő tudása szerint ugyanúgy válaszolt szívtől szívig, és ez is annyira jó, hogy Isten nem egy ilyen vallásos személy, hanem ő egy apa. Szóval egy normális apával, egy mennyei apával igenis lehet perlekedni, szóval, hogy meg lehet beszélni ezeket a dolgokat, és ő a bölcsességével válaszol, és megkérdezi ezeket a dolgokat, és lehet is kicsit érezni benne a vicces dolgot, így az egyszerűbből jobban kijön, hogy nem is tudom már pontosan. Igen, ez a 20-21-es, te biztos, ez a két kijelentő mondatnál, hogy te biztosan vissza tudod vinni saját helyükre, és el tudod vezetni őket az otthonukba a fényt például. És akkor, hogy hiszen olyan okos vagy, és annyira öreg, biztosan jól tudod mindezeket. Szóval az atya mondja a Jobbnak, hogy figyelj, miért magyarázzam el, hogy hogyan kell visszafordítani a fényt, mert olyan öreg vagy, és biztosan tudod, hogy hogyan kell. Szóval mondjuk tudjuk a fény terjedési sebességét, hogy 300 000 km/s, de hogy arról beszélünk, hogy na most hogyan fordítsuk vissza a fényt, vagy ez hogyan működik, nyilván ez már fizika, de hogy én is amit tanultam erről, de hogy Isten így vizsgáztatja Jobot, és hogy ezeket valószínűleg akkor ő nem tudta. És ez is Isten félelemre indít. Ezeket a dolgokat nem azért, én úgy gondolom, hogy nem azért adta, vagy kérdezte, vagy tette föl az atya Jobnak, mert földbe akarta döngölni, és meg akarta alázni, hanem ő meg akarta mutatni azt, hogy gyakorlatban ő lássa. Ugye elhangzott már korábban is, hogy annyira jó, hogy Isten egy gyakorlati Isten. Szóval nem csak egy ilyen elméleti Isten, hanem ő gyakorlatban meg akarja mutatni, hogy amit ő mond, hogy a ti gondolataitok, vagy az én gondolatom, az nem ugyanaz, mint Istené. És hogy az ő gondolata sokkal nagyobb, magasabb, mint az enyém. Szóval ő ezt meg akarja mutatni, hogy ezt a különbséget. Ebből amúgy már nagyon sok minden tök jó dolog, hogy Isten már ezekből is nagyon sok mindent megengedett, hogy mondjuk az emberiség már tudja ezek egy részét, de a legtöbbjét szerintem még mindig nem tudnánk megválaszolni pontosan, hogy mi hogyan és miként működik. De amit szerettem volna, tehát ebből látjuk Isten természetfölötti hatalmát, erejét, bölcsességét, komplexitását, és azt, hogy nem kell aggódnunk, hogyha pontosan nem tudjuk, hogy mi hol vagyunk, merre tartunk, meg ilyesmi, mert a benne levő hitünk, a benne levő bizalmunk az bőségesen elég, mert ő tudja az utat, ő mindent kézben tart, és mindent elrendezett. És akkor kapcsolódnék, vagyis hát, hogy bocsánat, nem kapcsolódnék, áttérnék akkor az Ezékiel 37.
2: Ez volt az Éjfélhez közel.
0: Éjfélhez közel.
2: Halld, mit mond a Szent Szellem a gyülekezetnek a Rádió Sansz műsorán.